0: Natalie LaRose.
1: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekönt.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

te slágerei. A te rádiód. Paks FM.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: Érezzétek a jó zenét!
2: Paks FM.

0: Fox FM.
1: Összeköt.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium csütörtökön az MTI-vel. Hozzátették, a törvény arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágnak megfelelő terméssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
2: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavil munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenkiben azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
1: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
2: Azért volt most ez rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatuk szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé, és a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra. Úgyhogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
1: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunacom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Györkönyben, tájékoztatott közösségi oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Györkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Györkönyi egység pár percen belül megérkezett a Hegy utcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutniuk, majd a szintén helyszínre érkező paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
3: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem, ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euroligás játékosoktól annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni. És hát ugye amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
4: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
3: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM.
0: Paks FM.
5: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

szívem. Ki is önteném, de nincs kinek. Csendben múlik el a szeretet, ezért más vizekre evezek. Az ringat meg, hogy nincsen cél, ha volna küzdenék valakiért. Bár nehéz a jelen, amit cipelek, olykor lelassítanék ide.

Néha azt érzem, van szívem, oda is adnám mindenkinek. Csak úgy nem múlik szeretet, hogyha az jó helyen keresed. Látom, hogy van előttem cél, az álmom fent az égig él. A jelenem hordom a vállamon, vagyok, aki vagyok, ezt vállam.

0: csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk. A házigazda Sokert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra, írja az MTI. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Péntek 0 órától 2 napos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni, írja az MTI. A tárca szerint a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes csapatcsoportosítása teljesen beszünteti a harci cselekményeket a különleges hadművelet övezetében. Ezzel egyidejűleg megszűnnek az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagy hatótávolságú, tengeri és légiindítású nagypontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomás helyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadiipari és katonai célokra használt infrastruktúra objektumok ellen. A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Az orosz fél idén második alkalommal hirdett ki tűzszünetet, először az ortodox húsvét alkalmából tette ezt. A Gement ZRT 1 millió 700 ezer facsemetét ültetett, továbbá 41 tonna kocsányos, kocsánytalan és csertölgy makkot vetett az őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során, közölte a Gement ZRT az MTI-vel. Az erdők megújításával őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdők jönnek létre. A tájra jellemző egyedek a Gement ZRT gémmegőrzés szolgáló csemetekertjéből származnak. A közlemény szerint az idegen honos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokká csak nem 30 éve kezdődött, a legutóbbi ültetési idény 110 hektárt érintett. Nőtt az ártéri ligeterdők és az erdősztyep területe, 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő. Hozzátették, az új erdők létrehozását és az idős állományok megújítását szolgáló erősítések során a szakemberek törekednek a fenntarthatóságra. A legnagyobb kihívás jelenleg a Duna melletti területeken az elöntések elmaradása, a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadékhiány. Hangsúlyozták, a vízjárás nem csak a gemenci erdők, de a lágyszárúak és a gazdag állatvilág megmaradását is befolyásolja.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
3: fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, tol annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni, és hát ugye amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt a szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
4: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
3: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en.

0: A pontos idő 6 óra 10 perc, május 8-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Graca Levente vagyok, előttem Ábi és Zéti. Jó reggel, kacok!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Itt az idő, hogy lezárjuk a témát?
2: Még el se kezdtük.
0: Nem, én a hétre gondolok. Itt az idő, hogy lezárjuk
1: a hétet. Hát igen, pont úgy jöttem be itt a levének reggel, hogy hát... Jó reggelt, nagyon szép reggelt, mindegy, hogy esik vagy fúj kint, mert péntek
0: mert
1: van.
0: Mert péntek van.
2: Egyébként meg nagyon jó időnk van mostanában, és
0: fullos.
2: Nagyon örülök neki.
0: Az esőnek?
2: Ne, az annak is egyébként, mert nem ez az eső volt, ami eláztatott mindent.
0: Nem, ami kellett egy olyan eső.
2: Képzeljétek el, én is nyitottam az ablakot, és úgy aludtam. És
1: azért ilyen taknyos, meg van fázva. Itt már elfújt
0: százas. Nagyon jól esett neki, de megbetegedett.
2: Legalább aludtam egy jót. Nem tudom, nekem az első az, hogy ilyen top illatokhoz tartozik. Ha lehet ilyet mondani.
1: Te érzel szagokat?
2: Igen.
0: Úristen, Ábi, azért ott még nem tartunk, hogy igen.
1: De én most pedig egyébként műtét. Tegnap is Pécsen voltam orvosnál.
0: Mi?
2: Szagműtét?
1: Nem, szagokat még érzek, de nem szedel rendesen az orrom, de ez más kérdés.
0: Hoppá. Jó, oké, akkor egyrészt sok sikert a beavatkozáshoz.
2: Kitartást, az kell ilyen
0: kitartást.
1: Igen.
2: Sok sikert az orvosoknak kell mondani.
0: Nem, hát te is tudjál ott feküdni meg.
1: Ja, bent, tegnap közölték, hogy 3 napig ott bent kérem feküdni, utána 2 hétig még otthon. Köszi.
0: Kicsit izé.
1: Jó, az még messze van. Még
0: igen, ez még... Ne fújd le. Ne fújd le, hogy az orrodról van szó, ne fújd le.
1: De mondja, olyan érzéseket éljek át, mint a Zéti.
2: Nekem volt kórházas...
1: nem arra gondoltam. Csak az illatokra.
2: Az illatokra.
0: Igen, mindenki élje át az eső illatát. Egy pillanatra a kemény tényeket kell közölnöm, amennyiben odakint jelen pillanatban 13 Celsius fokon már epic módon indulunk, és ma 22-ig meg sem állunk. Úgyhogy nagyon-nagyon jó időnk lesz, egy nagyon kellemes májusi napunk. Egy csomó napsütéssel, egy kis felhővel, de amúgy az bele kell, hogy férjen. Holnap és holnap után azonban a magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet bennünket az oldal, úgyhogy a hétvége egy ilyen nagyon napsütéses, nagyon perzselő irányba fog elmenni, amennyiben vasárnap 27 foknak örülhetünk, vagy nem tudom mennyire örülhetünk, aztán jövő hét meg egy ilyen zivataros idővel fog indulni. Na, erről ennyit.
2: Akkor korcsolyázni nem kell.
1: Hát május közepén. De vasárnap azért se kell örülni, mert amiről beszéltünk, hogy az a jó péntekben, hogy tényleg, hogy mindegy, ezt beszéltük, hogy vannak azok a hétvégek, amikor szombaton is munka van, vagy azok a műszakosok, akik hétvégén is tudnak dolgozni, vagy kell nekik, de nekik is, mindegy, hogy a péntek szabadna. A péntek az péntek, nem? De.
2: Igen. De. Egyébként most abszolút nekem nincsen ilyen péntek érzésem.
0: Nincs péntek érzésem.
1: Mert te is dolgozol szombaton, meg vasárnap is.
2: Jó, de mindig meg szokott lenni, tudod, amikor felkelsz reggel, és már tudod, hogy milyen nap van. Most majdnem meg kellett néznem egyébként, hogy
1: jó, most
2: milyen napot keltél, írunk ma.
1: És 2-kor feküdtél le?
2: Nem, ma képzeljétek el, időbe lefeküdtem, úgyhogy
1: nálad mi számít időben?
2: Kialudtam magam, úgyhogy hamarosan elkezdenek forogni ezek a fogaskerekek.
0: Hamarosan? De hát itt vagy a stúdióban.
2: Ja, már tényleg, már adásban vagyunk.
0: Igen, az egész vételkörzet hallja, neked most frissnek és üdének kell lenned, Zéti.
2: Jaj, hát akkor megpróbálunk valamit csinálni.
1: Felpopozzam.
0: Na, visszatérve egyébként, jó téma.
2: Nem érsz el idáig.
0: A pénteknek a feelingje az valamiért leggyakrabban mindig péntekes valóban. Gondolom azért, mert az ember már várja a szombatot, és akkor ilyen nagyon ott vagyunk a hétvégének a küszöbén. Oké, még kell melózni egyet, de aztán utána délutántól kezdve már a miénk a terep egészen vasárnapig. Valamiért ez van az emberben, viszont tényleg vannak olyan pillanatok, amikor az ember ebből kibillen, és egyszerűen így, egyszerűen nem olyan feelingje van, mint amilyen nap van valójában, mint most Zétinek. Ez miért lehet?
2: Nem tudom. Viszont még amit el akartam mondani az előbb, hogy néha feltételeződik bennem egy olyan gondolat, hogy ez milyen jó lenne, hogyha mondjuk 3 napos lenne a hétvége. Már a péntek az egy ilyen hétvégére felkészítő esemény, ugye szombaton mindenki csinál azt, amit csinál, és akkor vasárnap meg ugye megint egy ilyen...
0: Ez már a következő hétre készítő.
2: Hát mindenki ugye másra tölti el, vagy család, vagy ez, vagy az, egy, azt mondom, hogy egy ilyen szeretett centrikus nap.
0: Mi? A vasárnap?
2: Nem.
0: Hát nem tudom, a vasárnap nekem a...
1: házi munka.
0: Hát ez, nem, dehogy
2: is. Fűnyírás.
0: Hát
2: ez
1: a vasárnap nem szabad füvet nyírni.
2: De csak este 6-kor. Benzinmotoros fűkaszával.
0: Vasárnap az már kvázi hétfő nekem. Vasárnap az olyan, mint a péntek, csak inverzbe.
2: Tehát akkor neked úgy van, hogy a vasárnap az már a hétre felkészít. Nem,
0: ez igaz. Szörnyű.
2: Ez is van ilyen egyébként.
0: Szörnyű, de így van. Sőt, az egyik kedvenc íróm, Douglas Adams, akinek a méltán híres A Galaxis Utikalaus Stopposoknak című science fiction vígjáték könyvsorozatát köszönhetjük, ezt úgy fogalmazta meg, hogy akkor jön el a lélek hosszú sötét uzsonna ideje. Vasárnap délutának. Az, és abszolút
1: és akkor a hétfőt hogy éled meg?
0: Hát,
1: hogyha a vasárnap ilyen rossz, ilyen sötét.
0: Akkor már elkezdődik a robotolás, és akkor már abban benne vagy, akkor már talán annyira kevés, nem annyira durva.
1: És akkor onnan már csak kettőt kell aludni.
0: Csak amikor a hétvégét fertőzi meg egy kicsit az, hogy már mindjárt vége van a hétvégének, az más, mint amikor a hétben benne vagy.
2: Én a hétfővel úgy vagyok, hogy felkelek, megnézem a naptárat, ó, fenében hétfő van, akkor két óra múlva megyek dolgozni. Hát, hogy én egy nagyon lazán kezelem ezt egyébként.
1: Hát te egyébként. Tudod, mi a rosszabb, mert az éti azt mondja, hogy nincs péntek érzése most például, de az
2: most
1: a rossz,
2: már van, annyit beszéltünk róla, hogy most már van.
0: Meghoztuk a péntek feelinget.
1: Amikor valakinek a hét elején van már péntek érzése, mert kicsit elszaladtak a napok, és már hétfőn úgy mész be, hogy jó, hogy péntek van.
0: Hát jó van, de ez király. Hát bárcsak így lenne, dehogy. Hát,
1: mert akkor másnap nem mész be dolgozni például.
2: Hát de jobb hasraesésenél én szerintem.
0: Az, hogy milyen feelinged van érted egy naphoz képest, és az, hogy hát mit gondolsz, hogy milyen nap van, az más. Tehát, hogyha péntekként mész be egy hétfőre, és így olyan vibe-od van végig, mint hogy péntek lenne, de hát tudod, hogy hétfő van, az egy király dolog. Hát akkor tök jó.
1: Nem, a péntek az olyan, hogy nem, az egész munkahét az olyan, meg a hét, hogy van 7 napunk, abból van 5 nap munkanap, abból 4-et dolgozunk jobb esetben, és a péntek az péntek. Az ezért különleges, mert az péntek, ott már nem domos, mi csak úgy csinálunk, mintha dolgoznánk itt, de egyébként péntek van, és ez a definíciója a pénteknek,
0: így
1: hogy
0: van.
1: Péntek.
0: Így van, a mi definíciója.
1: És a szombat is a vasárnap.
0: Hogy abszolút péntek. Na, srácok, menjünk zenéljünk egy kicsit, mert egyszerűen nem lehet tovább hangsúlyozni azt, hogy mennyire durván péntek van már, szerintem ennél tovább. Oasis következik, a Gelegertesok, és aztán jövünk vissza, jó? Go let it out.

0: Oh yeah, Oasis, go let it out. A Gallagher Tesóktól 6 óra 21 perc van, május 8-a. Ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól. ABZ, ti itt van velem szemben a stúdióban, úgyhogy minden oké. Mehet a péntek.
1: A péntek. Most már azt kibeszéltük, engedjük is el, mert a végén elmegy túlságosan a hangulatunk.
0: Igen, most az étileg visszahoztuk a péntek feelingét, szerintem itt álljunk meg.
1: Igen.
0: Úgy kelt fel, hogy nem is olyan péntek hangulata volt, de annyit beszéltünk róla.
1: Sokat beszélgetünk, és már ott lesz a vasárnap, meg a Levi. Levi itt rosszul lesz tőle.
0: Elég volt. Ezt most itt leállítom.
1: Látod?
0: Na, srácok, valami az elmúlt héten, valami történés?
2: Azt akartam kérdezni, mi történt veletek az elmúlt két hétben, mert nem más.
0: Tényleg.
2: Igen, a múlt hetet kihagytuk.
0: Így van, hiszen május elsője volt.
1: Bocsi, mi itt voltunk a Levivel, te nem voltál.
0: Te hol voltál?
2: Nem itt.
1: Mi 6-6 órában itt voltunk.
2: Tényleg?
1: A hallgatókkal, persze.
2: Reggel 6-kor.
1: Így van. Én déltől.
0: Én voltam 6-tól.
1: Én váltottam a
0: Levivel. Május elsője volt, úgyhogy nem volt élesztőnk, szóval nem baj, hogy kimaradtál belőle, de másképp ment a téma. Ez már hétvégeként volt kvázi felfogva.
1: De a péntek alapból hétvége, szóval itt a csütörtök volt a hétvége kezdete.
0: Na jó. Szóval visszatérve, mi történt ebben a két hétben?
2: Nem volt élesztőtök.
0: Nem. Most
2: és akkor hogy csütörtetek kalácsot?
0: Úristen. Csak izéket, csak szakácsokat ne hívjon az ember a stúdióba, basszus.
2: Többen.
0: Jönnek a kajával kapcsolatos
2: folyanak. Tudod, mi lesz a szakácsnak? Két szakács.
0: Úristen. Igen, egyetértek, de már egy is borzalmas.
2: Főleg, hogy ilyen rosszabb poénokat süt el.
0: Igen.
2: Süt el.
0: A múltkori órás incidens kapcsán például megjegyezte az imént Zéti, amikor elkezdett csipogni itt élőadásba, és így az egyetlen megoldás, amit kézenfekvőnek látott, az az volt, hogy lecsatolta beszéd közben a kezéről, és az stúdió egyik sarkába hajította konkrétan, és ott csipogott tovább. De most nem hoztad el, ugye?
2: Nem, most nem a csipogós órám van.
1: Nekem is még nem tudsz.
2: Most a biztonság kedvéért, hogy olyat hoztam, ami nem is működik. Nem, hogy elkezdjen csipogni. Most egyébként...
0: Mikor állt meg? Inkább azt kérdezem.
2: 3:45. Ó, most ez működik. Képzeld el, 3:45-kor állt meg.
1: Zit. Az ugye működik, hát fél hét lesz.
2: Valamelyik hónap 26-án.
0: Miért van rajtad akkor a szabad, kérdezem?
1: Van egy csomó
2: ilyen csávó. Ez egy szolárpaneles vagy napelemes óra? Tehát nem tudom, hogy...
1: Én olyat nem látok rajta, vagy mi a hátulja?
2: Ez a számlapján van rajta.
0: Úristen, gondolj bele, de várjál, tehát hogy a hátulja, tehát az milyen, azért az milyen megoldás lenne?
2: Nem a hátulján, a hátlapján.
1: Ja.
2: Vagy a számlapján az órának, bocsánat.
1: Nem mindegy.
2: Ez a számlapja.
0: Tudom, hogy mi a számlap.
1: Igen.
2: És ebben van egy beépített elvileg szolárpanel, vagy napelem, nem tudom, hogy hívják konkrétan, és napelem. Elvileg ezt úgy kéne használni, hogyha hazaérsz mondjuk munkába, akkor kirakod az ablakba.
1: És az ZT 3 éve nem töltötte, igen. Nem tette ki az ablakra.
0: És azóta sötétben van folyamat.
1: Igen.
2: Én ezt örököltem, tehát nekem ennek sokkal több az eszmény értékező nagypapámé volt, és 20-25 éve már van használva, és ő, hát nem tudom, rajta volt minden nap a kezén. Amikor elvittem az óráshoz, hogy egy kicsit restauráljuk, akkor kérdezte, hogy ezt melyik háborúból hoztam, mondtam neki, hogy hát igazából nem, csak minden nap használva volt. Tehát,
0: így van.
2: Egy folyamatosan használt.
0: Egy true használati tárgy, és bocsáss meg a kérdésért, nem tudtam, hogy ez mi értéke van, de így minden világos, hogy miért hordasz végül is egy olyan órát, ami de kvázi nem működik.
1: Én nem vagyok egy nagy órás, de vannak, akik hát mindegy, hogy milyen értéke vagy nincs értéke, de tényleg felveszik az órát úgy, hogy nem működik, hogy hónapokig nem működik.
0: Abszolút.
1: Nekem is van, több ilyen ismerősöm van, aki rajta van, és megkérdez az időt, és jön meg ez a tipikus, hogy megkérdez az időt, és olyan világot élünk, hogy rajta van az óra, és előveszi a telefonját.
0: Pontosan.
1: És van, akinek működik is az órája, de eszébe se jut, hogy ránézzen.
2: Például, ha rajtam olyan van, ami működik, lássátok mondjuk a múltkor a csipogós óra.
0: Hát az nagyon túlságosan is működött. Ja.
2: Igen, ha rajtam olyan óra van például, ami működik, akkor egyébként ne tudjátok meg, hogy mennyi kényelmet jelent az, hogy megfordítod a csuklódat, magad fel, és megnézed az időt 0,1 másodperc alatt, mint hogy kiveszed a telefonodat a zsebedből, feloldod, vagyis hát megnyomod a kijelzőt, és látod az órát. Most tudom, hogy csak ez csak 3 másodperc differenciál, de nekem például ennyi. Nagyon sok kényelmi
0: ez a mozdulat.
2: Nagyon akkor sok kényelmi funkciót hozzátesz az én életemhez, hogyha hordok órát például. Nem, nyilván nem ez, de
1: de ezen meg azért így 0,3 másodpercet tovább tartani, ezt megnézi a nem járó óráját, utána még előveszi a telefonját.
0: Igen, tehát a nem járó órát megnézni egy mozdulat alatt, és utána a telefont mégis elővenni, azok rengeteg időzét.
2: Igen, igen. De legalább nem fog csipogni 8 óra, 14 perckor.
0: Nos, srácok, megint el kell mennünk zenélni, utána pedig hírösszefoglalót fogtok hallani méghozzá Robitól, és utána jövünk vissza lebilincselően hülye témákkal. Aztán most a King Gizzard and the Lizard Wizardé Automation, ezt fogjátok hallani, let's go. 96.3 Pox FM. It's my favorite. I love it. Pox.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. 5 pontban foglalta össze a közeljövőre vonatkozó terveit Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök, aki a Kurír című napilapban megjelent írásában átfogó reformokat sürgetett, írja az MTI. Az államfő szerint Szerbiának az elkövetkező időszakban átfogó strukturális reformokra, nagyobb munkafegyelemre és az állami apparátus jelentős karcsúsítására van szüksége ahhoz, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić hangsúlyozta, a 2014 és 26 közötti időszak eredményei jelentősek voltak, mivel a munkanélküliségi ráta 26%-ról 8%-ra csökkent, miközben az ország bruttó hazai terméke 32 milliárd euróról közel 100 milliárd euróra nőtt. Véleménye szerint Szerbia gazdasága a koronavírus járvány és a nemzetközi konfliktusok idején is ellenállónak bizonyult, ugyanakkor a globális politikai és gazdasági átrendeződés új kihívásokat teremtett. Írásában a szerb elnök 5 kiemelt reformterületet nevezett meg. Ezek között szerepel a kormányzati apparátus és az állami ügynökségek számának csökkentése, a termelékenység növelése, az oktatási rendszer átalakítása, az energetikai fejlesztések, beleértve a nukleáris energia alkalmazását, valamint a mesterséges intelligencia és a robotika fejlesztésének felgyorsítása. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
2: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavilon munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenki van azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
1: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
2: Azért volt most ez a rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóvá hagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatuk szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé, és a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra. Úgyhogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
1: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunakom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi Heti Körkép című magazinunkban számolunk be. Két szekszárdi tűzesethez riasztották az elmúlt napokban a tűzoltókat, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Mintegy 80 négyzetméteren nádas égett Szekszárd József pusztán kedden délután. A tűz átterjedt egy lakóház épített melléképületére. A szekszárdi hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak a helyszínre. A tüzet 3 vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. Felhalmozott szemét égett közel 100 négyzetméteren Szekszárdon a Búzavirág utcában. A szekszárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 39 perc van, május 8-a, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig a Kispál és a Borztól volt, az örök klasszikus, ha az életben. Srácok, helyzet?
2: Igen, az életben annyi dolog történik. Elkezdünk filozofálni.
1: Ne.
2: Reggel 7-kor.
1: De.
2: Igen. Persze. Te kezded.
1: Én? Na jó, nem.
2: Hát mi történt
1: először is zétisztória, amikor az egyik spanyol megemlítette neki a múltkor, hogy múltkor hallgatom a rádiót, és így csak azért hallgattam, mert nem tudtam eldönteni, hogy tényleg a zétit hallom, vagy nem.
3: Egy olyan ismerősöm volt, aki így süt róla, vagy nem, tehát én nem néztem volna ki belőle tovább, hogy ő biztos nem hallgat rádiót. És múltkor mondta, hogy hát ment kocsival, és fél órán keresztül azt hallgatta, hogy ez vajon az én hangom, vagy nem.
2: Ez az éti effektus.
1: Ez éti effektus, tehát az éti vonza be nekünk a hallgatókat.
3: Igen, de még tetézte azzal, hogy fölvette ismerősét, vitte valahol, és konyha, hogy fölcsavarta a rádiót. Szerinted ez az éti hang? Ez?
2: És ő tőle is amint megkérdezte. Amint megbizonyosodott róla, úgy kikapcsolta.
3: Igen, megfejtették, hogy én vagyok, és akkor...
2: Jó, és azt mondta, hogy na, akkor többet nem kérünk belőle.
3: Utána arra... jött a Beatrice CD.
1: Ez akkor ettől függetlenül, hogy arra a rövid időre mégis két plusz hallgatót jelentett, úgyhogy köszi Zéti.
3: Igen, hát nagyon szívesen.
1: Viszont el is vesztettünk ezzel kettőt, mert igen, ők mert... most már azért, mert tudják, hogy az Zéti is előfordulott benne, már nem fogják többé hallgatni.
3: Előtte sem hallgatták, csak...
1: Ja, igen, itt próbáltak megállapítani, hogy róla van-e szó, vagy sem. Lebilincselő témánk volt itt az imént, nyilván ezek mindig akkor történnek, amikor nem vagyunk éppen a mikrofon előtt.
3: Azt kell egyébként majd mondani az ismerősöknek, hogyha találkoztunk, vagy találkozunk velük, mindenki van a városon, hogy hallgassátok a rádiót, mert majd rólad is fogunk beszélni. Az nem baj, hogy nem fog megtörténni, csak tudod, és akkor mindenki végig hallgatja.
1: Én inkább azzal fogok megközelíteni az embereket, hogy hallgassátok a rádiót, mert lehet, hogy valamikor talán az éti hangját halljátok, vagy nem, ki tudja. És akkor azért majd...
3: Mondjuk péntekenként, reggel 6-tól
1: ez az éti lesz, vagy nem? A 0620-9411-001, erre a számra várjuk az igen vagy nem válaszokat. Na, de mindenkinek megerősítettem, hogyha most hallgatod a Paks FM műsorát, akkor az étit hallod, és Ábit halljátok, és az angol nyelv szépségeiről és cizellátságáról beszéltünk. A következő órában lesz a magyar nyelv és különböző más nyelvek kapcsán is egy nagyon érdekes témánk majd. De most egy pillanatra vissza az angol nyelvre, szóval még mindig azok a tévhitek élnek, és ezért nagyon mérges vagyok.
3: Én indukáltam a vitát.
1: Igen, Zéti, te indukáltad a vitát, mert szerinted is, te is azon a véleményem voltál, hogy angolba egyszerűen nem fejezheti ki magát az ember olyan részletgazdagon is cizelláltan, mint magyarba, de ez egy abszolút tévhit, amit Ábival rögtön megtámadtunk. Ábi, vélemény?
2: Én sokszor... Mióta volt lehetőség még kicsit is tanulni angolul, most remélem az angol tanáraim nem hallgatnak, mert jót nevetnek, de úgy érzem, hogy én is szereztem egy olyan tudást, amivel én engem a világban nem fognak eladni. De ugye érdekesség az, hogy tényleg annyira nyelvtanilag annyira, hát hogy gyengének mondjam, mert nem gondolnak túl dolgokat. Ugye van 12 igeidőjük, okay. És mennyit használnak, Levi? Te, aki értek egészen pontosan
1: hát jó, én nem,
2: angol nyelvterületen.
1: Igen, én értem angol nyelvterületen, és nem tudom, nem vagyok kibújt.
2: Hát én azt mondanám, hogy szerintem háromnál többet nem használnak. Nagyon okay. Max 5-öt, úgy a mindennapokban. De hogyha okay. Nagyon kell, akkor megfogalmazzák. De az már magasabb szinten, de a hétköznapi nyelvben nem gondolják túl, de hogyha elolvasol egy eredeti Shakespeare-t, vagy hát hogy persze. Nagyon visszamegyünk az nyilván ez vissza kell menni 400 évet az időben.
1: Nem kell annyi, de. Ezek a szavak még azért élő szavak, még hogyha ritkásan használják.
2: De igen, de azt mondom, hogy akkor volt használva olyan szinten, hogy a könyvben többszörösen visszajön. Ma meg akkor jön vissza, hogyha nem tudom, éppenséggel visszamegyünk 400 évet, egyébként lehet, hogy soha az életben nem hallasz erről a szóról, vagy egy újfajta ezek a vibe szavak, hogy majdnem minden héten jönnek ki új szavak, és ez megint egy más téma, hogy olyan új szavakat generálnak, ilyen életi érzéseket, győzzük mi se.
1: Mémesednek el szavak, ez igen. Abszolút egy olyan jelenség. Másrészt a Zéti pedig a szókincsnek a szegénységét nehezményezte, amit szintén cáfolnánk, tehát hogy dehogy nem, nagyon részletgazdag és mindenre kiterjedő. Itt megnyitottam pont a thesaurus.com nevű oldalt, hogy szemügyre vegyük a beszéd szónak a rengeteg szinonimáját és rengeteg hozzá kapcsolódó és azt kifejező kifejezést.
3: És meg is tudtatok egyébként cáfolni elég hamar.
1: Persze, de nem ez volt a cél egyébként, hogy megcáfoljunk, hanem
3: hogy kinyissam a szemem, és kikerül.
1: Igen, mert hogy az angol az egy nagyon cizellált és nagyon szabatos nyelv tud lenni ugyanúgy. És egyébként amúgy szerintem a magyarban is igaz, mert Ábi azt mondta, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy ezeket a szavakat nem használják annyira a köznyelvben az angolok. De most, hogyha már nézed, a magyar nyelvben épp úgy áll, hogy van egy hatalmas kincstárnyi szó, amihez hozzá se nyúl egy átlag magyar soha. Lehet, hogy ismeri, de nem használja soha. Egyszerűen a köznyelvből kikopnak ezek a dolgok. Szerintem így fejlődik a nyelv egyébként, úgy összességében.
2: Erről majd beszélünk, ugye a magyar nyelvről majd jobban kitérünk, de igen, a külföldi, mert nem úgy akarom mondani, hogy az angol, mert egyébként ugye ott van még rengeteg másik nyelv, csak fogjuk rá, hogy angolul beszélünk is, mondjuk mondom, megcáfolhat bárki ebben, és arról tudunk így nyilatkozni, azért te is beszélsz angolul, hát tudsz angolul, érted? Szóval azért is csodálkoztunk rá a Levivel, hogy ez felvetődött benned. Én nekem abban nincs kételjem, hogy az angol, meg ugye főleg abban is van nagy vita, hogy másfelé vigyem el, hogy az európai, például az angolok, mennyivel másabbul és szóhasználatban, és az amcsik, de még az ausztrálok is.
3: Totál
2: más. Mennyire? És nem arra gondolok, hogy azt mondják a kanapéra, hogy szofa meg couch, hanem arra gondolok, hogy egyébként hogyan, nem is egyszerűen a kiejtés, hanem egyszerűen a szóhasználat. Igen, nem a szinonímákra gondolok. Nem, megértik a szinonímából egymást, de egyszerűen az egyszerűség. A nyelvtan, a mondat összerakása egyszerűen teljesen más.
1: Teljesen más, igen. Abszolút. Teljesen más.
2: Szóval, igen. Szóval itt Európa még jobban megvan, szerintem. Még sosem volt egyébként Angliában, szóval bárki megcáfolhat.
1: Mondjuk annyi, hogy én Dublinban nagyon kevés írrel találkoztam, tehát az is annyira multikulturális hely már, hogy tulajdonképpen kiket találkoztam ott, lengyelekkel, más magyarokkal, kínaiakkal, indiaiakkal.
3: Mennyit éltél kint?
1: 4,5 évet kb. De ez alatt az idő alatt nem is tudom hány írrel vagy akár angolral találkoztam. Nem annyira sokkal, mint minden más.
3: Mire számítasz például?
1: Micsoda?
3: De te is többre számítottál.
1: Persze, de hát érted, hát más vibe-okat élünk már. Most azért Budapesten is végigmegy az ember, az is egy teljesen ilyen internacionális hely. Hát egy nagy fővárosról beszélünk, és Dublin kisebb és zsúfoltabb, ott egymás hegyén hátán jobban élnek az emberek szerintem. Budapest ehhez hozzá képest gigantikus, amúgy mindig meglep ez a különbség a két város között. Viszont egyébként ez szerintem jót tesz neki, hát én is magyarként éltem kint. Tehát én is egy bevándorló voltam kvázi azon a helyen.
3: De az, úgyhogy ti se vitatjátok, hogy a magyar a legszebb nyelv.
1: Nem, nekem az angol.
2: Ne.
1: Te.
3: Pedig már a magyart meg is választották, azt nem tudom, hogy tudod, de. Volt még annó egy...
1: Engem senki nem kérdezett.
3: volt egy világkonferencia, nem is tudom, hogy most pontosan mikor, régen, ahol minden nemzetből delegáltak egy-egy embert, és tőlünk Karinti ment akkor. Uh-huh. Uh-huh. Karin, és az volt a feladat, hogy akkor megválasszák, hogy melyik a legszebb nyelv. Aha.
1: Verem, nem a Kosztolányi volt? Vagy a Karinti volt?
3: Nem, Kosztolányi, tényleg, ne haragudj, igen, Kosztolányi Dezső volt. Igen, akkor tudod, hogy mit akarok mondani.
1: Igen, de azért folytasd meg.
3: Jó, hogy kijavították. Igen, köszönöm szépen, jó, hogy kijavították. Kosztolányi Dezső volt, hogy őt küldték el, és az volt a feladat, hogy mindenki fölállt a székéből, és elmondta a szeretlek szót a saját nyelvén. De a Kosztolányi nem szerette a mi szeretlek szavunkat, úgyhogy azt mondta, hogy lenolaj. És ezzel a... Mivel tudta, hogy abban a teremben rajta kívül senki nem tud magyarul. Úgyhogy azt a szót említette, lenolaj. És ez miatt választották a magyar nyelvet a legszebbé.
1: Úristen, át kellett volna ott is akkor ennek az eredménynek a hatására át kellett volna a szeretlek szót egyből cserélni, és mindenkinek azt kellett volna használni.
3: Hát most már késő.
1: Lenolaj.
3: Végülük a nyukámat, szigany, nagyon lenolaj. Szerámbi szép napot kívánok.
1: Nagyon lenolaj. Szemébe nézel.
3: Szegény nem tudná, mi történik.
1: Lenolaj. Én is lenolaj.
3: Igen, egyébként az idő jól hangzik.
1: Másrészt meg bírom ezeket a sztorikat.
3: Szeretett bázisú.
1: Bírom ezeket a szavakat nagyon. Meg ő volt az, aki kiválasztotta számára a leg szebb 10 magyar szót, ezt is megkérdezték igen, sok körtétől,
3: igen,
1: és
3: igen,
1: akkor
3: igen.
1: Elmondta a szokásos ízé, kardvér, szív, ezeket. Igen, igen, valóban, bár...
3: Én úgy tudom, hogy a... Bocsánat. Úgy tudom, hogy a szeretlekkel kapcsolatban ugye arra hivatkozott, hogy hát ugye neki az nem tetszett, hogy nem ilyen simulékony,
1: ja, hanem egy ilyen
3: hanem megvan tördelve T és R betűkkel az egész, és ezért mondta, hogy lenolaj.
1: Igen, mert ő a szavaknak az esztétikáját, tehát hogy igen. Konkrétan igen, csak mondjuk amikor kiválasztotta a 10 legszebb szavát, akkor szerintem azok mögött szív, anya, kard, azt hiszem az is volt, meg vér. Tudod, ezek meg pont azt mondanám, hogy ezeket azért választottam, mert a jelentéstartalmuk miatt, nem pedig azért, mert lenolaj, tudod, hogy ahogy hangzik.
3: Nem tudom, hogy ilyenkor mit vesznek figyelembe. A jelentéstartamot, vagy a artikulációját lehet
1: így mondani? Valaki tőlem megkérdezni, hogy mi a 10 legszebb magyar szó, akkor biztos nem azokat mondanám, amik mögött
2: hát a jelentőség teljesen. A sör, hogy jó, van egy
3: sör, a bor.
2: Nem, van. Vagy tényleg van
1: tequila.
2: Három szó.
1: Imádom azt a magyar szót, hogy tequila.
2: És csak a negyedik a szeretet, a szerelem, meg ezek előtte vannak ilyenek tényleg, hogy sör.
1: Hát igen, persze. Ez egy, sör. Na igen, ez egy, nem, sör. Most, hogyha a lejelentés tartalmát nem nézett, csak magát a kifejezést, ez egy nagyon jellegzetesen magyar szó, ezzel az ő betűvel.
2: Bocsánat, közben találtam végre, itt órák óta ezt keresem. Na. Megtaláltam egy 2024-es forrást, angol nyelvű, ugye, mert azért... A világnyelve az mondjuk azt, hogy az angol. És igen, és azt írja, hogy a körülbelüli mennyi nem használatban lévő, ez a különbség, hogy használatban lévő szó, hogy azt mondják, hogyha tudsz már mennyi 5000 szót, vagy 10000 szót, akkor te már hivatalos és beszélsz egy nyelvet. Például egy B2-es nyelvvizsgával te körülbelül 5000 szót tudsz. És elbeszélsz vele, nem?
1: Hát mit tudom én?
2: Hát nem tudom, nekem nem hiszem, hogy C1-es vagy C2-es az angol nyelvtanáson, mégis megélek belőle. Okay. Azt írja, hogy a leg...
3: Eddig külföldön mindig kiszolgált a két terembe.
2: Persze.
3: Hát, nem tudom, hány szót tudok, tehát hogy meg tudom érteni. Persze. Mindig azt hozták, amit
2: kértem. Hát ha elég artikuláltam, mondom, hogy sör, és azt oda mutatok, akkor csak azt
1: hozzá. De várjál, Abi, mondjad meg közben.
2: Igen, az a lényeg, hogy másfél millió szó van a legtágabb nyelvnek, ami a tamil, nem tudom az melyik nyelv, bocsánat, ciki. Utána jön a koreai, ott 1,1 millió. Utána a portugál, 818 ezer. Utána jön a japán, 500 000. Utána az olasz, megint 500 000-val. Itt meg az angolt 470-re teszi, de érdekes, mert az előbb egy olyan cikket olvastam, meg ugye az angolt akarja mindenhol kidobni elsőnek. Másik forrás, meg több forrás is inkább 600-700, vagy maximum 800-ra tette az angolt. Aha. Szóval azért még nézegesse mindenki magának, hogy mennyire hazudunk, mert itt a spanyolnál például azt írja, hogy a tizediknek az 93 000, szóval itt azért nagyon visszaesünk, és nehéz elhinni azért, hogy valakinek, a koreaiaknak például több mint 1 millió szavuk van, a spanyoloknak...
1: Már csak 90
2: ez szerintem ilyen csak... most egy párat, ugye ezek azért a legbeszéltebb meg nyelvek. A portugál, az orosz is itt van, a kínai, a kínainak egyébként 378 ezet ír, most, hogy ez...
3: Ez a mandarin nyelv.
2: Aha, igen, bocsánat.
1: Igen, mert nekik van, ezért sok...
2: Igen, de a mandarin egyébként az a

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium csütörtökön az MTI-vel. Hozzátették, a törvény arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágnak megfelelő terméssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Már bejegyzett menhelyet is működtet a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány Hegyes Pusztán, a Paksi Ebrendészeti Telep mellett. A létesítmény a közelmúltban megkapta azt az engedélyt, amely ezt lehetővé teszi, adta hírül a Telepaks. Az új engedély a napokban érkezett meg a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet elnöke elmondta, hosszas procedúra, hiánypótlások és újraküldések után kapták meg a határozatot, mindez körülbelül 6 hetet ölelt fel. Dr. Ulbertné, Dr. Merész Laura kiemelte, örömmel fogadták a határozatot, mely annyi változást jelent a munkájukban, hogy mostantól több állatot tudnak fogadni Paksról és a város környékéről, valamint hosszabb távon tudnak elhelyezni gazdátlan állatokat. A hatóságok által kiadott hivatalos bejegyzést megelőzően macskaházat alakítottak ki a telephelyen. A beruházást jogszabályi kötelezettség mentén végezték el, mely szerint a különböző fajokat szükség esetén el kell tudni különíteni annak érdekében, hogy ne okozzanak egymásnak stresszt vagy sérülést. Ezt a funkciót tölti be a macskaház is. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnöke elmondta, a macskaház hőszigetelt épület, megtalálhatók benne kaparófák és kényelmes fekhelyek is, azaz minden adott ahhoz, hogy akár 40 macska kényelmesen, komfortosan élhesse a mindennapokat. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Győrkönyvben, tájékoztatott közösségi oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Győrkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Győrkönyi egység pár percen belül megérkezett a Hegy utcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutniuk, majd a szintén helyszínre érkező paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
4: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, tol annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni. És hát ugye, amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
5: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
4: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: 7 óra, 9, vagyis 10 perc van most, ebben a pillanatban, május 8-a, és ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól, azon belül pedig üdvözlünk, mi hárman mindenki.
1: Mi meg a Levit hallgatjuk.
0: Hey, come on! Nem. Hármunkat hallgat, ha akarjátok, hanem mi vagyunk most itt a stúdióban, Ábival és Zétivel ülünk.
2: Az Zétit buktasd le, megint hallgatják, hogy... Ez megint az Éti?
0: Ez az Éti.
2: Megint ő? Kapcsolt ki akkor.
0: Igen, ki. Aki esetleg véletlenül kételkedik, ez tényleg az Étinek a hangja.
2: De ki az az Éti?
0: Igen, ki az a titokzatos Éti, akit egyébként többen ismernek a vétel körzetben, mint szerintem kettőnket együtt vévábbé, de mindegy. Igen, a legújabb szerzeményedről egy karos.
1: Jó, még nincs nálam, még nincs nálam.
0: Még nincs nálad?
2: Tehát még majd mit nagyzolsz?
0: Ja, azt hittem, hogy már megvan.
2: Ja.
0: Na, mi ez az egész?
1: Hát majd most megyek érte egyébként, hogy van egy kis dolgom most adás után, és akkor remélem még délelőtt hozzánk kerül.
0: Na mi lehet, mi ez?
1: Jó, hát vettem egy Nápolyból egy olasz karos presszógépet.
0: Oh shit. Jó hangzik. Bocs, igen, csak megdöbbentően jól hangzik.
1: Annak ellenére,
0: hogy nem tudom, hogy mi a különbség egy másik presszógép és egy karos presszógép között.
1: Úgy, hogy ugye ez még rugós elve működik, tehát nagyjából semmi a motoros mechanika nincs benne, egy boileren kívül, ahogy átnéztem tegnap legalábbis ilyen félgépész szemmel, ugye ez annak tűnt.
0: Félgépész szem, wow.
1: Hát igen, mert én csak félig jártam ki a gépész iskolát.
2: A boiler story az elmesélsz nekünk egy siófoki történetet?
0: Na, várjál még.
1: Ú, hát most egy halmozóknak. Egyébként igen, én benne vagyok. Nem szégyellem.
2: Jó, na. Akkor vissza a kávéhoz.
0: Igen, vissza a kávéhoz. A karos presszógéphez.
1: Igen, és egy rugós elven működik. Nagyjából, hogyha grafikonon kéne ábrázolni az eltelt idő és a nyomásnak a függvényét, akkor egy ilyen, majdnem egy ilyen S alakú görbét írna le. Mert úgy van, hogy először kézzel előáztatod a melegvizet, és akkor utána fölmegy 9-12 bárra,
0: okay.
1: úgy extraktálódik, vagy úgy jön át, hogy a ledarált kávén, letömörített kávén a forró víz, és akkor lesz belőle
0: kvázi
1: kávé.
0: Te befolyásolod azt, hogy ez mikor, meg hogyan, meg milyen iramban történik kézzel.
1: Igen, és ez tök jó idézőjelben, mert kicsit milyen művészi, mert...
0: Igen, valóban.
1: Meg lehet tanulni, használni, de jó értelemben mondom azt, nem rossz, hogy nem tudsz két ugyanolyan kávét vele főzni, mert ugye kézzel állítod minden főzésnél manuálisan. Hát és nem olyan, mint egy gép, hogy megnyomsz egy gombot.
0: Ezt imádom.
1: És automatán történik.
0: Hát ez a, ugye általában a presszó gépek azok már tényleg csak annyi.
1: Majd kipróbálod, nagyon könnyű használni.
0: Másrészt meg ugye van a kotyogós is, az is egy passzív kávéfőzés ehhez képest.
1: Egyébként otthoniban a kotyogó a legjobb.
0: Persze, csúcs, de nagyon imádom ezt a cuccot. Tehát az, hogy valamelyest te befolyásod, és azt is meg kell tanulni, hogy annak is vannak ilyen nüanszai, hogy azt te hogyan bocsátod át a forró vizet a kávén, milyen iramban, milyen igen. nyomással történik mindez, és van egy kis mérő is a nyomást.
1: Igen, egy nyomásmérő óra van rajta, egy hát gőzölő.
0: Basszus, azt nagyon imádom. Kar,
1: de nagyon egyszerű. Meg tetszik, tudod, hogy kávézóban használták, mit tudom, lehet, hogy 20 évet.
0: Igen.
1: Fel van újítva, ki van polid, és még mindig működik.
0: De tökéletesen működik.
1: Igen, és süt róla, hogy olasz.
0: Úristen, ez nagyon-nagyon király. Ezt tudod, mire emlékeztet engem a bakelites, az analóg lemezes
1: igen,
0: a hallgatásra. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy csak leszedsz valamit, vagy a telódon hallgatod, vagy akár mondjuk egy CD-t, még ahhoz képest is egy bakelitet előveszel, azt le kell porolni, ott ráhelyezed a tűt, ott nem tudsz beletekerni, ott hallgatnod kell a zenét, fantasztikus minőségben, és ez is olyan nekem ez a kávéfőző. Micsoda élmény lett egy olyan kávét meginni, amit ezzel lefőztél te. Úgyhogy kitanultad a csínyát, binyát. Ezt mindenképpen ki akarom próbálni majd.
1: Jó.
0: Aztán jó. Majd beszámolok a kedves hallgatóknak is az élményről. Ezt nagyon imádom. Egy pillanatra kocsoljunk le zenét hallgatni, és utána visszatérünk, oké? Okay? Mindenféle más témával, csak ez a kávés téma most nagyon elvitt. Ezt most nagyon imádtam.
1: Igyunk egyet még. Yeah. Szól a zene.
2: Menj így el.
0: Oké, let's go. Elképzelhető. Oké. Okay. Szerintem már egy bögre belefér. Neo következik Absolution 2007-ből, és aztán visszatérünk rögtön. Na, menjünk sehova. Paks FM.

0: Ébresztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: Neo és az Absolution után újra itt vagyunk 7 óra 19 perckor, május 8-án pénteken, Ábival és Zétivel a stúdióban.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt továbbra is.
1: Igen, viszont továbbra is.
3: Hát itt nem tudom.
1: Ezt sem hallottam, hogy jó reggelt továbbra is.
2: Szerintetek?
1: Na.
2: Magázódunk vagy tegeződünk? És mikor, mit, milyen formában?
1: Ez jó, hogyha már most elkezdjük egyébként, mert lehet, hogy még majd a hírek után egyszer erre vissza.
2: De lehet megöregszünk, és közben magázódni kell.
1: Hát ez volt az a téma, amit tényleg elkezdtünk pedzegetni 20 másodperc azután, hogy megjelentünk mind a hárman a stúdióban. Valamiért. Nagyon rámentünk erre. És,
2: igen.
1: És nem tudom, hogy az álláspontunk az ütközik, vagy egyezik ebből a szempontból.
3: Én úgy éreztem, hogy kellően egyezik.
1: Szerintem
3: de is. Hogyha mélyre mentünk, akkor már nem annyira, és ez most megint ki fog ütközni.
1: Így van. Na jó, tegeződés és magázódás. Egy örök párviadala ez a nyelvnek, a például a mi nyelvünknek, de benne van a németben is, meg szerintem azt hiszem, hogy apámmal, meg ilyenek. Szóval
3: mindenhol.
1: Valahol létezik a magázódás, és szerintem a kommunikációt meggátoló mostanra már teljes mértékben idejét múlt és felesleges.
3: Na, ebben én így nem értek egyet.
1: Na.
3: Mert alapból onnan kezdeni, hogy beszéljünk arról, hogy honnan indul, ugye alapból úgy vagyunk nevelve meg, hogy az élet története, hogy ugye elmész az iskolába, hogy mert óvodában még majdnem, hogy szerintem ott azért még nem vagy képben, nem forszíroznak semmilyen, hogy így mondjam, baromságra. Hát nem is az fölösleges, nem forszíroznak semmire.
1: Ott még mondod, hogy szia.
2: Ott szia.
3: Igen, majd alakul. Legalábbis fejlődjön ki, hogy érezd, hogy te élsz meg világban vagy.
1: Persze,
3: majd alsó tagozatban elkezdik mondani, hogy jobb kézben a kés, balban a villa, és hasonló.
1: Az etiket.
3: Meg az, hogy jó napot, csókolom, viszlát, nem, bocsánat, viszont látásra, mert még ezzel is voltak. Akkor meg még az volt a legnagyobb baj, hogy viszlát, hát ne legyél már bunkó. Na, ez is egy erős dolog, hogy
1: nagyon.
3: Persze viszlát, de akkor micsoda?
1: Vagy igen,
3: hát ez szerintem ez is egy olyan kérdés. És hogy innen indul, és nálam, nem tudom, hogy melyikek voltatok, valaki ezt előbb bekapcsolja, hogy illik is. Nekem is sokszor szóltak, hogy bemerik a boltba, mi 14 évesen, azért már akkor is körülbelül ekkora voltam, 180 centi, az már nem olyan kisgyerek, sosem voltam annyi, de ez egy jól hangzik.
1: Igen, jól hangzik.
3: És bemész, és amikor azt kérdezed, hogy jó napot a kasszásnak, aki mellesleg 5 évvel idősebb nálad, és vagy, mert van ilyen, érted? És azt mondja, hogy most tényleg ilyen öreg vagyok? És akkor értenek, hogy mikor jött el nálatok az...
2: Nem, téged is már magáztak le.
3: Persze, legutóbb úgy 3 napja.
2: Éppen
3: vettem egy fagyit, és szerintem, hát egy bajszos fiatal ember, érted? Hát csemege bajsza volt, de volt már is 15, lehet szerintem 16 is, vagy 17, mert 22 évesen...
2: Csemege bajuszál.
3: Ott állok, hogy...
1: Kemény.
3: Ott állok, és akkor így... Tudod, hogy először így büszkeséggel töltött el, hogy mondom, én vagyok a... Azért az még egy fokkal jobb volt, mint Adler. Igen, az fokkal jobb volt, mint hogyha bácsiznak.
1: Júj! Na, egyébként nekem is volt olyan pont, amikor egyszer csak már egy szembejövő gyerek az utcán azt mondta nekem, de én nem tudom, mennyi lehettem, 18 kb. Szóval viszonylag, hál' Isten, később
2: érkezett el. Hogy most.
1: Nem, és akkor már kaptam már csókolomat, meg jó napot kívánokat, és akkor nagy megrökönyödés is volt eleinte. De egyébként most se hallok olyan túlságosan sokszor ilyet.
3: Lehet, hogy ezzel jön az, amit beszélünk, hogy ugye ezt kezdjük elhagyni. Nálam is, vagy hát én magamról tudok beszélni, hogy nálam volt egy ilyen időszak, amikor ugye elkezdtek leszólni, hogy most már nem nyilván senki nem forszírozott arra, hogy akkor innentől kezdve nem jó napot, hanem innentől kezdve szia, hello, meg stb. Nyilván mindenhol tudni kell tiszteletet adni, és ez megint más kérdés.
1: Ez megint más kérdés. Igen, erre majd inkább erre térünk vissza majd. Igen. Az óra hátra jövő részében, mert szerintem itt is fontos sarokpontok vannak.
3: Igen, de hogy a jó napot, hogy nem kell mindig,
1: nem kell mindig,
3: kell
1: mindenkinek.
3: Meg ugye a másik vége az meg az, amikor hát valakit, hát úgy egyből letegezel, és akkor hello, és akkor így, vagy úgy mész be valahol, vagy nem, jó napot kívánsz, hogy a kávéról beszéltetek, hogy a kávézóban nem azt mondod, hogy jó napot, szép napot szoktam egyébként, lehet.
2: Igen, igen, azzal lefetsz dolog, mindent.
3: És a szép nappal szeretek mindent, meg az szerintem egy szép napot minden.
2: Köszönés, jó kívánság.
3: Igen, én szeretem a szép napot, egyébként ezt bárhol van, megyek, én azt nagy lendülettel használom, és hogy...
1: Igen, mert a jó napot az már túl formális, a szép napot az... Igen, igen, az
3: kicsit
1: univerzálisabb. Csókolom, az a baj, hogy én is már leszoktam róla, főleg azért, mert mostában kezdve...
2: Öregebb néniknek.
1: Tudatosabban átélni az, hogy az egész egy kicsit feleslegesebbnek. Igen, szerintem az én, mindjárt erre majd visszatérünk, most majd reklám lesz, meg hírek, meg ilyenek, de Zéti még előbb annak kapcsán, hogy te hoztad fel azt, hogy neked is már odajönnek jó napot kívánni.
2: Hát nem mindenki nyilván, de amikor jön egy 12-3-4-5 éves srác.
1: Igen.
2: De egyébként kivétel nélkül talán a srácok csinálnak ilyet. Wow. Most így meggondolva, szerintem még lány nem köszönt jó napot ott. Mármint aki
3: is. Nézd tükörbe, hát lány lennék, én sem szólnék hozzád.
2: Nem, hogy nem köszönne.
1: Igen.
2: Nem, de... Köszönni, utána nem szólnak hozzám.
1: Azt mondják neked, hogy jó napot kívánok, amikor
2: jó napot kívánok.
1: Abszolút friss és ifjú és üde vagy. Igen. Ez hogy lehet?
3: De egyébként a hangsúlyban is sok minden, mert ahogy az Éti most mondta, hogy jó napot kívánok, az ez a megszeppenés.
1: Igen,
3: ez a... Mert ha én úgy megyek be tényleg most már ilyen lendületesen, hogy szép napot kívánok, vagy szép napot, vagy sziasztok, vagy nem úgy, hogy hú, most forszírozva vagyok, hogy azt mondjam, hogy jó napot!
1: Hát akik oda mennek hozzá, Zéti, ugyanúgy vannak vele, mint ahogy Ábi, te voltál annak idején személyesen.
3: Én későn kezdtem el, igen.
1: Kicsit megszeppenve, kicsit igen. A formalitásában az egész szituációnak megrökönyödve.
3: Nem kell, hogy Zéti pozolja a kezét, azt mondja, nem kell félni, nem
2: tudom, hogy úgy nézek ki, nem eszek gyerekeket reggelire.
1: Ennél fenyegetőbben ilyet még...
3: Csak vacsorára.
1: Ennél fenyegetőbben ezt még nem adottam, hogy nem kell félni. Másrészt, igen, itt most a Paks FM hullámhosszán azért mindenkinek szeretném kihangsúlyozni, hogy nem kell félni Zétitől, tényleg nem kell.
2: Igen, nyugodtan tegezzetek,
1: hogy itt vagyunk, így van. Ha oda mentek, tegezzétek arcba. Egyébként azt fogja legnagyobbra értékelni, mert az nem fogja megakasztani a kommunikációt. Na, zenélünk egy kicsit. Emirül lesz, következik a Veled utazik Zazi. Aztán utána a reklám és Robi hír összefoglalója következik, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a tegeződés, magázódás örök küzdelmének témáját.

0: folytatjuk az Élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra, írja az MTI. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Péntek 0 órától két napos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni, írja az MTI. A tárca szerint a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes csapatcsoportosítása teljesen beszünteti a harci cselekményeket a különleges hadművelet övezetében. Ezzel egyidejűleg megszűnnek az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagyható távolságú, tengeri és légiindítású nagypontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomás helyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadiipari és katonai célokra használt infrastruktúra objektumok ellen. A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Az orosz fél idén második alkalommal hirdett ki tűzszünetet, először az ortodox húsvét alkalmából tette ezt. A Gement ZRT 1 millió 700 ezer facsemetét ültetett, továbbá 41 tonna kocsányos, kocsánytalan és csertölgy makkot vetett az őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során, közölte a Gement ZRT az MTI-vel. Az erdők megújításával őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdők jönnek létre. A tájra jellemző egyedek a Gement ZRT génmegőrzés szolgáló csemetekertjéből származnak. A közlemény szerint az idegen honos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokká csak nem 30 éve kezdődött, a legutóbbi ültetési idény 110 hektárt érintett. Nőtt az ártéri ligeterdők és az erdősztyep területe, 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő. Hozzátették, az új erdők létrehozását és az idős állományok megújítását szolgáló erősítések során a szakemberek törekednek a fenntarthatóságra. A legnagyobb kihívás jelenleg a Duna melletti területeken az elöntések elmaradása, a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadékhiány. Hangsúlyozták, a vízjárás nem csak a gemenci erdők, de a lágyszárúak és a gazdag állatvilág megmaradását is befolyásolja. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Győrkönyben, tájékoztatott közösségi oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Győrkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Győrkönyi egység pár percen belül megérkezett a Hegy utcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutni. futniuk, majd a szintén helyszínre érkező paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39 perc van, május 8-a, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez itt Ábi, ez itt Zéti, ez pedig én vagyok, és...
2: Jó reggelt!
1: Ugyan milyen kritériumnak kéne még teljesíteni, vajon ahhoz, hogy elkezdtessük ezt a második blokkot?
2: Nem tudom.
1: Semmi, szerintem.
2: Már mehet minden.
1: Ja, mehet minden.
2: Beszéltünk az előbb arról, hogy mindig álmodod, milyen jó idő van, most nem is kérdez, de pont az előbb ránéztem az itt. Én elmondom, képzeld el.
1: Köszönjük,
2: igen. Itt ráreflektálok a dolgokra.
1: Na.
2: Megnéztem most, jövő hétre végig esőt mond. Mármint, hogy jövő hét második felétől, vagy valami ilyesmi.
1: Nem, első felétől. Miért mondod azt, hogy az egész végig?
2: Nem,
1: még ki mond ilyet?
2: Nekem úgy van, csütörtök péntek, már esik az eső, és végig nyomatja az áport, a felhő.
1: De essen. Hát az ég szerelmére, hát olyan ilyenkor, szárazságban essen már az eső egy kicsit.
2: Ilyenkor két ember örül, vagy két fél ember örül, a gazdák, meg aki 3 méter nem most arra az autója.
3: És mit mondanak a májusi eső? Mondja, az fejezd
1: májusban esik.
3: Májusi eső?
2: Májusban esik.
3: Így van, mert itt mondta nehézéket, szereted a közmondásokat. Te is igen. Jól használod őket.
2: Tényleg? Nem én. Hanem van egy... Hát,
3: de igen, most is, a május első májusban esik.
2: Nem én mondtam.
1: Én mondtam.
3: Ja, bocs.
1: Várjál, na, mi is volt az?
2: Várjál, mi tényeket mondtunk, nem pedig szólásokat és közmondásokat. Tehát azért nem mindegy. Van egy ismerősöm, aki... Hát egyrészt remélem nem hallgatja most a rádiót.
1: Miért?
2: Másrészt meg, mert azért, mert nagyon rosszul használja ezeket a szólásokat és közmondásokat. A múltkor is valami ilyesmi mondattal fogadott minket, hogy úgy berúgott, mint szódás alóvált. És ehhez hasonló mondatokat szokott megfogalmazni. És szegény mindig nagyon kinevetjük, de annyira jót szórakozunk rajta, hogy nem mondjuk el neki, hogy egyébként nem kéne.
1: És ez
2: de...
1: ki? De miért nem? Várjál, ezeknek van egy neve. Beszélgetek, légy szíves, fejtsétek ki még ezt a kicsit ezt a dolgot, de utána nézek, mert ennek van egy elnevezése.
3: Hát ezt a őket hívják hülyéknek.
1: Nem, de hogy
2: szerintem egyébként ez nyelvhelyességi hiba. Nem gondolod?
3: Hát ez is, nem? Hát igen, mert a közmondások azok, hát megtanuljuk már jó régen, hogy közmondások. Meg van jelentés, tartalma.
2: Én most mindig össze szoktam keverni egyébként. A szólás az, amit arra mondasz, amikor nem egy reális dolgot, vagy nem egy reális dolgon alapuló tényt állítasz. Például szögetjük a fejébe, figyelj, vagy ez a közmondás.
3: A magyar érettségi hétfőn volt, én meg 4 év érettségiztem, engem most ne kérdezi.
2: Akkor ennek. a közmondás az, amikor szöget ütsz a fejedbe, mert tulajdonképpen azt nem csinálod meg, mert kiütne szöget a fejébe. értelemszerűen. És akkor a szólások pedig azok, ami reális dolgon is alapulhat.
3: Levi mindjárt megmondja nekünk.
2: Mint szódás alovát.
3: Szódás alovát, az reális dolgon a van.
1: De várj, nem ezek a kritériumok szerintem.
3: Én is tudok.
1: Amint a szólás az a közmondás az egy ilyen, egy nagy kerek mondat, ami valamit így kifejez, valamire reflektál. A szólás az egész más, az csak olyan, az mint a szódás alovát, ez a... Vagy, nem, várjál, úristen.
2: Nagyon ciki, hogy nem tudjuk.
3: Én tudom, ti nem tudjátok.
2: Hát igen, mert előttem van egy olyan számítógép,
1: igen, mert már rá is kerestél alaptapod. Igen, na, most, hogy az internet korát éljük, felkérem Ábit, hogy azonnal vissza meg velünk, ahol szólás és közmondás.
3: Én mint informatikus már megtaláltam egyből, hogy a szólás az állandósult szókapcsolat, átvitt értelmű, és önmagában általában nem teljes tanulság. Például elveszti a súlykot, feldobja a talpát, köti az ebet a karóhoz. A közmondás pedig teljes gondolat, általános igazságot vagy tanulságot mond, gyakran elkölcsi üzenete van. Például ki korán kell, aranyat lel, meg hasonlók. Igen?
1: Folytasd?
3: Én most másra gondoltam, de egyből zsákutcába is megyek vele. Néztétek az idei érettségeket? Mert ugye mondták, hogy egész cikik voltak.
2: Nem, de nagyon hallottam, hogy például a magyar, az nagyon sok embernek rosszul fog sikerülni.
3: Igen.
2: A verselemzés, vagy a novella elemzés része, nem tudom, hogy pontosan, hogy mi volt.
3: Miért? Jól levés nincs kérdő, akkor térjünk vissza.
2: Nem tudom.
3: Nem, mert olyanokat én úgy tudom, hogy olyan írókat és költőktől kérdeztek.
2: Hívjunk fel.
3: Na, hívjál.
1: Vágtok
3: fel? De ne téged, mert te neked még nincs érettségid.
1: De ma nem ja, érettségizés, hát... és az, aki éppen érettségizik, az ma is érettségizik nálam.
3: Nem, mert most a nyelvek vannak, és azt hiszem, hogy van a német nyelv, ugye péntek, csütörtökön az angol, pénteken a német, talán kevesebben is, mint angolul érettségiznek, szóval most az érettségizők most még alszanak valószínűleg, tartom.
1: Igen?
3: Igen.
1: Kivéve, akit most Zéti mindjárt fölhív majd.
2: Hát, igen, most írtam neki villámgyorsan Messengeren.
1: Ja, kapcsolódjon annak az egyesbe, és közölje.
2: De 9 órája volt elérhet, úgyhogy valószínűleg ő is húz a lóbört. Most egy ember jutott eszembe.
3: Ez a húz a lóbört, ez egy szólás?
1: Ez szólás, nem?
3: Hát a
1: ez szólás.
3: A definíció csak... alapján micsoda? Mondjuk itt nem a definíció.
2: Basszőr.
3: Ez egy átvitt értelmi, szóval szólás.
1: Szólás, ez igen. Az. Na, visszatérve.
2: Húzod a lónak a bőrét.
1: Igen, de várjál, visszatérve.
2: Legfőképp piszkálás.
1: Visszatérve Zéti spanyára, aki mindig félrehasználja a közmondásokat, meg szólásokat. Ennek az az elnevezése, bár nem tudom, hogy magyarban is így létezik-e, de angolban malapropizmus, így hívják. Malapropizmus.
3: Ma itt volt a nyelvem
1: szépen. Malapropizma.
2: De tudod, kifejezetten az a helyzet, az a szituáció, amikor valami nagyot akarsz mondani, de nagyon nem jön
1: össze. De várj, és egy nagyon kedves barátomnak egy szintén két szólásmondást hozott össze, annyira tökéletesen azt mondja, hogy addig jár a borsó a kútra, amíg farra nem hányják. Ebből szerintem az égvilágon minden benne van, és ezt is egy malapropizmusként értelmezhetem.
2: Hát igen.
1: Most is okosabbak lettünk egy picivel. Igen, na, srácok, visszatérünk még egy pillanatra. Nem írt? Az a...
2: Nézem.
1: Nézed már nagyon király lenne, hogyha meg tudnánk szólítani valakit, aki az érettségével kapcsolatban teljesen kézzel fogható személyes információkat tudna megosztani. Mármint csak azzal, hogy mi a szitu, és hogy éli meg éppen belülről ezt az egész furcsaságot. Közben egyébként azt is felhoznám, hogy azért mennek a viták most már azzal kapcsolatban, hogy az érettségi az nem tudom, időszerű még egyáltalán mi jelentősége van a mai világunkban ennek az egész szitunak, hogy érettségi. És sokan azt mondják, hogy ez is egy olyan elavult konstrukció, amit már nagyon újra kéne gondolni.
3: Én pont a nagyokat mondjak én is, pont a nagymamámmal nem vitatkoztam, beszélgettem, mert az unokatestvérem most érettségizik, de esélytelen, hogy ő felvegye a telefont hajnali 8 órakor, mert ma nem érettségizik, úgy tudom.
1: És
3: beszélgettünk pont a magyar érettségiről, így a nagymamámmal is, arról beszéltünk, ugye volt lehetőségem külföldön tanulni többet, és ugye az amcsikat szídjuk, hogy náluk tesztek vannak, A, B, C, D, ilyen tesztes, nem ez, hogy az érkifejtősnek még több értelmét látom, mint például most is voltak olyan kételyes feladatok, hogy van egyáltalán értelme, vissza tudásbeli értéket vissza abban, hogy most pontot kapsz rá, vagy tényleg a tudásodat méri fel, mert van egy csomó olyan feladat, ami semmit nem ér, csak egy lépcsőfok, ami tényleg arra jó, hogy ne vegyenek fel az egyetemre, mert nem lesz elég pontod. Én mondtam ilyeneket a tanáraimnak akkor.
1: Igen.
3: Szóval, és hogy ne kérdezzen ilyet, tehát ne húzzon már le. Ott meg annyira általános tudást akarnak belé tenni, és mivel csak egyszerű kérdésekre fókuszálnak sokkal, ugye erre mondják, hogy az ő oktatásuk Amerikában gyakorlatias. Ugye gimiben jártam, és tényleg tesztek voltak, és ezek a tesztek is olyanok voltak, hogy ritkán.
1: Aha.
3: És teljesen jó volt az oktatás, nem arra volt ráfókuszálva, hogy akkor bármikor jöhet egy röbb dolgozat, és engem nem zavar a röbb dolgozat, mert az azt jelenti, hogy minden órára készülsz. Csak amikor egy diáknak 13 tantárgya van, de érettségire meg a 13-ból csak 5-öt használsz, akkor miért? Nem azt mondom, hogy én például nem voltam jó bioszból, és nem azt mondom, hogy ezért nem kellett volna biosz tanulnom, de a bioszt is lehetett volna egy sokkal alapabb szinten, és lehet, hogy a központi tudásom most tágabb lenne, mint ahelyett, hogy volt a bioszból is egy tananyag, ami éppen érdekelt, és akkor ahhoz talán értek, de ugye összességében nem áll össze a kép, mert annyira tágat kellett sokat megtanulni, meg hogy 8 éven át tanulsz heti 2 órába, hát ez a heti 2 órába tanulsz valamit, hát elfelejted, vagy...
1: Persze, mert abban a pillanatban elfelejtettem, hogy leérettségiztem.
3: Szóval az érettségi, igen.
1: Az arra volt jó, hogy megszabaduljak az egésztől. Tehát, hogy nem tudom, másképp kéne. A gyakorlatias oktatás talán ott lenne a kulcs szó, de hát az oktatás az a legtöbb, egyáltalán nem gyakorlatias, hanem magolós, száraz.
2: Igen, sajnos.
1: tehát így pillanatok alatt nekem 1997. szeptember 1-én vették a kedvemet az intézményes tanulástól, tehát az általános iskola első osztály legelső napján.
3: Az alma, igen, meg az autó,
1: sajnos ott éreztem, hogy ez nekem, hogy én ezt utálni fogom, ezt az egészet, amikor az első matematika órán.
2: Én nem tudom, most ha vissza kéne mennem ezzel a fejemmel első osztályban, nem tudnám végig csinálni.
1: Képzeljétek el, azt a feladatot adta a tanárnéni házi feladatnak, hogy le kell írni a számokat a kockás füzetbe 1-től 100-ig.
3: De ne első osztályba.
1: Hallod?
3: Első osztályba 20
1: tanult,
3: tehát.
1: Ja. Zokogtam.
2: Kellett lerajzolni a számos füzetbe.
1: Wow. Oké, okay, ez is egy érdekes malapropizus.
3: Hogy vette el a kedveteket már az első osztályban? Én inkább a gimit szídnám, ha már, vagy szídnám.
2: Nem,
3: az érettségi, hogy, mert ugye arról beszéltünk, mert az alsó tagozat szerintem egész jó. Nyilván ott is le van terve, hogy gyere óvodából már úgy kell belépni, hogy megint csak 8 könyvet kell vinni a 5 kilós kisgyereknek.
1: Igen.
3: Nyilván ott is lehet változtatni.
1: De nem tudom, én még nagyon abban voltam, hogy játszok és a fantáziavilágommal vagyok elfoglalva, semmint azzal, hogy a számokat írjak le egy füzetbe, úristen.
3: Na látod, szóval... például, megint bocsánat, hogy az amcsi, de ahol én voltam iskola, ott az egyéves volt az óvoda, nyilván külön rendszer, másik életvitel, életforma, olyan helyen is voltam, az egyéves óvoda az arról szólt, hogy igazából egy itthoni első osztály.
1: Aha.
3: De több szabadidővel, több játékkal, a tanulás játékosan, nem iskolapadban, hanem körben, labdával, dobod a labdát, 1, 2, 3, tudod, és akkor hát tudod, hogy utána jön a 4, mert a Zéti elkapta a negyedikre a labdát, és közben mondta, hogy 4.
2: És közben megtanítottak mégis számolni.
3: És közben megtanul számolni.
1: Ez az
3: iskolapad meg mész körbe, és
1: hát ott ülsz egymagadban, az egész egy olyan egy kis sziget vagy, és közben folyamatosan ott áll valaki, akit nézni kell, aki ír, és folyamatosan küldi neked a dolgokat, folyamatosan mondja, és sosincs vége, és minden nap egy küzdelem, én így éltem meg, sokan egyébként nem, van, aki ezen nagyon rajta van, ez tény és való. Viszont egyébként ez a játékosság az, ami később kiveszik abszolút a tanulásból. De ne nevezzen ki egyáltalán már, mint hogy lehet ezt úgy is csinálni, hogy mit tudom én összevonni dolgokat. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet megtenni, mert ami azt illeti, nem vagyok, mit tudom én, tudós, vagy pedagógus.
3: Szakember.
1: Jó, na, de az elképzelés, hogy valahogy érted, tudod, a játék közben megtanították a számokat, ugyanígy összehozol két dolgot később is. Két olyan
3: persze,
1: alapvető
3: de most az első osztályról beszélünk, és a gimiben mit csinálnál? Vagy egy szakközében, ahol mert az érettség is, mert az érettségi szót sem értem, mert érettség, ez ugye ezzel is vita van.
1: Ja,
3: most az érettségi,
1: ez,
3: most akinek nincs érettségi, az éretlen, nem is meg nem így. Nyilván hagyjuk általános már. Tudásnak hívjuk inkább ezt az érettségit, de ez is általános tudás attól, mert egy nagyon random verset le tud elemezni, úgy, ahogy az ő tanár, ne, engem például hát szittak meg azért, mert nem azt gondoltam, amit Arany János gondol, holott én úgy keltem fel aznap reggel, hogy sötét volt a szobámban, nem pedig napsütött, és hát mindjárt más a kedvem, ezt beszéltük a pénteken, meg a hétfővel kapcsolatban is.
1: Zéti, mondjad, bocsánat, mit kezdtél el?
2: Még annyit akartam hozzátenni, hogy ahogy beszéltünk itt az előbb az érettségének, vagy az érettségit követő mondjuk olyan dolgok, amit lehetővé tesznek, például egy egyetem, vagy mondtad, hogy most már egy alaptudásnak számít, én meg szerintem már egy társadalmi alapelvárásként.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20-519-6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 5 pontban foglalta össze a közeljövőre vonatkozó terveit Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök, aki a Kurír című napilapban megjelent írásában átfogó reformokat sürgetett, írja az MTI. Az államfő szerint Szerbiának az elkövetkező időszakban átfogó strukturális reformokra, nagyobb munkafegyelemre és az állami apparátus jelentős karcsúsítására van szüksége ahhoz, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić hangsúlyozta, a 2014 és 26 közötti időszak eredményei jelentősek voltak, mivel a munkanélküliségi ráta 26%-ról 8%-ra csökkent, miközben az ország bruttó hazai terméke 32 milliárd euróról közel 100 milliárd euróra nőtt. Véleménye szerint Szerbia gazdasága a koronavírus járvány és a nemzetközi konfliktusok idején is ellenállónak bizonyult, ugyanakkor a globális politikai és gazdasági átrendeződés új kihívásokat teremtett. Írásában a szerb elnök 5 kiemelt reformterületet nevezett meg. Ezek között szerepel a kormányzati apparátus és az állami ügynökségek számának csökkentése, a termelékenység növelése, az oktatási rendszer átalakítása, az energetikai fejlesztések, beleértve a nukleáris energia alkalmazását, valamint a mesterséges intelligencia és a robotika fejlesztésének felgyorsítása. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
7: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavilon munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenkiben azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
6: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
7: Azért volt most ez rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatuk szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek, azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé, és a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra, hogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
6: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunacom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be. Két szekszárdi tűzesethez riasztották az elmúlt napokban a tűzoltókat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Mintegy 80 négyzetméteren nádas égett Szekszár József pusztán kedden délután. A tűz átterjedt egy lakóház épített melléképületére. A szekszárdi hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak a helyszínre. A tüzet három vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. Felhalmozott szemét égett közel 100 négyzetméteren Szekszárdon a Búzavirág utcában. A szekszárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 10 perc van, május 8-a. Ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig itt az isteni Fábián Júli volt Zuhekörrel kiegészülve 2011-ből a Girly. Ábi, Zéti, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt, vagy szép napot!
1: Szép napot!
3: Most már 8 óra múlt.
1: Csókolom mindenkinek.
3: Jaj, igen, még jobb.
1: Na, erre vissza is kanyarodunk egy nagyon picit még, szerintem, de előbb a kemény tények következnek. Várj, ráfrissítek el az időjárást előidéző oldalra.
2: Még mindig esőt mond.
1: Mi az, hogy még mindig? Nem mondott soha esőt, és most sem mond, 15 Celsius fokon adakint, közepesen felhős időnk van.
2: De jövő hétről beszélek. De jövő hétről beszélek.
1: Miért beszélsz a jövő hétről?
2: Mert akkor nem viszem el az autót.
1: Péntek van az égszerelmére. Napos délelőtt felhősebb délután ígéri nekünk az oldal, a fronthatásmentes időnk lesz, és 22 fok lesz a mai napi max ős. És nézzük csak, mi várható itt az elkövetkezendő napokra, amennyiben itt péntekként a hétvége küszöbén állván szombatot és vasárnapot várhatunk. Magas UVB sugárzás értékekre figyelmeztet az oldal mindkét nap. Holnap 24, vasárnap meg 27 fok lesz már. Perzselő hőség várható, jövő hét pedig nagy zuhéba fog torkolni, úgy tűnik tényleg.
2: Most azon gondolkodok, hogy hogyan, hol lehet lefűr?
3: Balaton.
2: Szerinted annyira már meleg, hogy komfortos legyen a víz?
1: Utána nézek, addig beszéltek ki.
3: De az lenne a lényeg, nem a meleged van, akkor az a lényeg, hogy lehűj. És ezért nyáron, amikor 30 fok van és 32 fokos a Balaton, akkor nehezen tudsz lehűlni. Köszönöm.
2: Voltak most keresztapám még Balatonfüreden nyaralni, nem tudom, hogy vagyis a tavaszolni, hogyha az a helyes megfogalmazás erre. Talán egy, nem tudom, egy 3-4-5 napot. És ő azt mondta, hogy belement a Balatonba. Uh-huh. Nem volt meleg, de belement.
1: Én mostanában már nagyon-nagyon gondolkozok azon, hogy hozzá kéne szoktatni magamat az ilyen tavaszi
2: hidegvizes
1: fürdésekhez. Mindig csak nyáron nyomom.
2: De... Aki a tenyerét dörzsölve várja, hogy befagyjon a Balaton, és ahogy befagy, lemegy és fürdik benne.
3: De most várhat egy kicsit.
2: Hát, de tényleg egyébként megcsinálta többször is, azt hiszem.
1: Van ennek valami olyan egészségügyi vonzata, ami elvileg jótékony?
3: Hát van, hidegvizes fürdésnek van.
1: Igen.
3: Több abszolút. Is, igen.
2: Én a komfortzónádból biztos, hogy kilépsz.
1: Az biztos, már pedig ez már lelkileg abszolút jót tesz szerintem az embernek, hogyha tudod, így úszik egyet egy olyan hideg vízbe, ami azelőtt elképzelhetetlen volt számára, és kijössz, és így szinte érzem, hogy az adrenalin.
2: Olyat csináltam, de talán egy nyarat végig, de télen nagyon kellemetlen volt, hogy minden reggel lezuhanyoztam csőhideg vízzel, ami kifért a csövön.
1: Atya úristen.
2: Jó, most nyilván azt nem tudom, hogy mennyi lehet nyáron, mondjuk a
1: hát nyáron
2: 15 fokos.
1: De télen az súly.
2: 15 fokos víz, ami mondjuk jött a csapból, de hát én nem tudom, hogy milyen életemi hatását vettem, felébredtem reggel, az biztos.
1: Az biztos.
2: És nem kellett megint kávét inni. Pofán vágott ott a hideg víz, és akkor fölébredsz egyik pillanatra a másik. De egyébként meg nagyon jó, tehát hogy maga a tudat tényleg, hogy kilépsz a komfortzónába, és valami olyat csinálsz, amire amúgy biztatni kell saját magad, és hogy igen, ezt meg kell csinálni.
1: Igen, pontosan. És van egy...
2: Sok ilyen van.
1: Van egy csávó egyébként, aki, hát meg szerintem többen vannak, akik konkrétan ilyen tréningeket tartanak, hogy hogyan szoktathatod magad hozzá konkrétan az ilyen ilyen jeges tavaknak a léket vágnak benne, és hogy abban csobbanni egyet. Tehát ami már tényleg az extrém.
2: Volt egy influencerünk itt a világon, úgy hívták, hogy Apetor, szegény már nem él. Aha. Akinek, ő ennek volt a mester, nem tudom, hogy te tudod, kiről beszélek.
3: Nem, nincs meg.
2: Na, ő azt hiszem konkrétan Norvégiában élt, és tulajdonképpen, ahogy befagyott egy tó, ő ugrott bele, és mindig arról lett híres az interneten, azt hiszem volt egy olyan videója, hogy kimolt egy fürdőkád, nyilván egy 10 centi vastag jégréteg. Oh, igen, ő azt közben egy tábi megkereste a
3: csak hogy én is tudjam, hogy kiről van szó.
2: Igen, és nézd, hát így YouTube-on próbálj.
3: De biztos, hogy megvan.
1: Na, várjál, igen.
2: Na, és akkor egy kábba belefagyott egy 10 centi vastag jégrétek, azt láncfűrésszel összedarabolta, megivott egy üveg vodkát, és akkor utána ott fürdőzött benne, és nagyon virálisak voltak hát ezek a videók.
1: És Ábi mutatta az előbb a képet, és valóban csávó a fürdőkádban ott van a jeges pusztaságban, és vodkázik.
2: Kár. Igen, és a jeges vízben. De milyen büszkén ott látszik a
3: hát, kép. Nem szomjas.
1: Jó, de amikor influencerként csinálod azt, nem tudom, hogy tényleg rajta volt ezen a vibe-on, vagy csak így akarta megszerezni a kis nézettségét.
2: Hát kiindulva mondjuk a mimikájából szerintem.
3: Igen.
2: Videón kívül is megcsinálja.
1: Ja. Akkor tényleg ráment erre, most egy kicsit a Balatonról azért, már nem annyira rossz a szitu.
2: Még... Igen?
1: Ja, persze.
2: Van 18 fokos?
1: Alsős 17,3, Gyenes Diás 17,7.
3: Oh.
1: Soon. Réf Fülöp 14,8. Érdekes, hogy annyira durva, hogy ilyen differenciák vannak egyébként.
2: Igen.
1: Egy tavon belül, csak hát ugye...
2: Gondolom, ugye a vízszint különbség sem mindegy.
1: Persze, persze.
2: A nap hogy tudja átmelegíteni.
1: Siófok 16,4, Gyékényes 16,3, írja nekünk az időkép.hu. Úgyhogy tulajdonképpen ebből már egy egészen kellemes. Hát igen, tehát hogyha ilyen idők lesznek, ilyen 26-27 fokok, akkor az ilyenekben már simán, nem?
2: Jó, csak tudod, nem mindegy, hogy például fúj a szél, vagy nem. Úgyhogy persze. Ezt mondom, hogy nem mindegy a hőérzetednek.
1: Tóparton egyébként gyakran. Ott azért egy kicsit megviselheti az embert, hogyha... De most miről magyarázunk itt? Az emberek jeges fürdőkádakban lubickolnak, mi pedig vajon belemerünk majd menni a 17 fokos vízbe? Hát már bele kéne.
2: Én öreg vagyok. Abból a szempontból. Abból a szempontból, igen, mert most szeretnék belemenni olyan vízbe, ami nekem komfortos.
1: Hát te volt az, aki jeges zuhanyokat vettél.
2: Hát de az már régen volt. 2 éve.
1: Ezt még a 60-as években.
2: Nem, akkor még nem is értem.
1: Végülis neked kívánnak 3 évvel fiatalabb emberek jó napot.
2: Igen, úgyhogy már megegettem magamnak, hogy nem megyek bele a hideg vízbe.
1: Szerintem te maradj a karos kávénál, meg az egészen kellemes.
2: Igen,
1: kis
2: és a büdös gyógyvizet választom helyette.
1: Na, az előjük egyet, a sok ökörség után következnek is Grimes, a Violence, Iowa-val közös track következik, aztán utána jövünk vissza további idióta témákkal. Ha hisztek, ha nem, vagy ha akarjátok, ha nem, inkább úgy mondanám. 96.3 Pox FM.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 20 perc van, május 8-a, ez itt az élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Grimes találtátok, a Violence című szám szólt a művésznőtől, és már itt is vagyunk Ábival és Zétivel, és folytatódik az egész, mintha mi sem történt volna.
2: Jó reggelt!
3: Mi sem történt volna. Hát hogy csinál a pap? Vagy hogy van?
1: Na. Hogy, ez egy közmondás lesz, hogy ez
3: igen,
1: ez
3: van egy ilyen, de most belefűröttem, azt hittem befejezitek.
2: Itt pont arról beszélgettünk most bocsánat, hogy mindenkinek a szavába, hát mindenki, szokásos. Amikor úgy valami, hát tudom, de hát ez a célom, hogy egy ilyen kis patkány módjára mindenkivel megszakítsam a monológiát.
3: Itt nagyon jó vagy benne.
2: De még ebben is akarok fejlődni, képzeld el.
1: De az Zéti, mi a pálya?
2: Mindenki igazából már ugrott ki otthonról, azt mondjuk te is ugye most...
3: Persze, az elsőről könnyű. Most a 9-en lakom, most nem annyira.
1: Az ég szerelmére. Na jó, vissza. Az
2: jó, hát ezzel meg is bántatunk embereket. Úgyhogy...
1: Igen, de nehogy már ne lesz.
2: Szóval, hogy mindenki már ugye lépett ki, szerintem, hogy te már ugye nem élsz.
1: Már nem.
2: A szüleid, de én is volt egy majdnem fél éves időszakom, ugye, amikor Budapesten laktam. Ábi, te meg egy hatalmas világjáró vagy. Hogy éltétek? Mi volt a legnehezebb dolog?
1: Tényleg, mesélj erről. Mi volt a leg...
3: Ne, most az Éti beszél.
2: Nekem, én azt hittem, hogy minden meg fog tudni oldani.
1: Egyedül.
2: Igen, és hogy amikor az első nap, tehát amikor eljöttem otthon, és fölköltöztem a lakásba Pestre, akkor azt mondta, hogy na végre, akkor kirobbantam otthonról, és én eltelt, hát nem tudom, szerintem 2 óra, anyukámat FaceTime-on kellett hívnom, hogy mutassa meg, hogy kell beindítani a mosógépet.
1: Júj! Na jó, de ezek a kezdeti dolgok?
2: Nem, beindítani be tudta, hogy melyik mosószert hova öntsem. Az volt konkrétan.
1: Igen.
2: De azt is tudom használni.
1: Ez egy nagyon nem egyszerű kérdés egyáltalán. Én például annyi dologhoz vagyok analfabéta, és ezt egyébként most beszéltük is, tudod, az érettségi versus szakmák vitánk kapcsán, hogy annyiszor gondolkozok azon, hogy mennyire király lenne érteni valami olyan dologhoz, ami másnak tudott csípőből megy. De egyszerűen hát mondjuk beindítani a mosógépet, tehát hogy ezekre a szintű dolgokra gondolok.
2: Most már betudod?
1: Tudod, jó, most már betudom, oké, tudod, de ellavírozni a hétköznapokban, ez nem olyan egyszerű egyedül amúgy. Ez nem olyan egyszerű egyedül.
2: Nem, mert egy rendszert kell belőle építeni.
1: Pontosan, meg neked kell rájönned egy csomó dologra. Úgyhogy az elején, hogy segítséget kérsz, az teljesen rendben van egyébként. Tehát az, hogy FaceTime-oznod kell anyukáddal, hogy megutassam most.
2: Igen, de nagyon aranyosan felvett a telefont, és akkor mondta, hogy az öblítőt azt a kis virágos mintás fiókba önts.
1: Igen.
2: Meg, ja, de egyébként igen. Nekem ez okozott a legnagyobb nehézséget, igen, hogy mosnom kellett magamra, mert meg vasalni.
1: Hozzászoktál, hogy ezek
2: igen, Mama Hotel, az meg volt a Mama Hotelben, de
1: igen.
2: Hogy tudod, otthon beszaladsz a fürdőszobába, lejárni magadról a ruhát, bedobod a szennyes tartóba, és akkor 3 nap múlva ott van kivasalva.
1: Igen.
2: És utána lát bele az ember, hogy ebben egyébként mennyi munka van mögötte.
1: Persze. Nem ilyen egyszerű ez a dolog. Én például annyi dologhoz nem értek, amihez kéne. Az ilyen házkörüli munkák egyébként például. Pont olyan dolgok, amiket mondtál, egy ács spanódról beszélgetél, és így azon flesselgettünk itt. Vivi is egy pillanatra benézett, hogy mennyire király, hogy érte ez a dologhoz.
2: Igen, hát
1: nekem fogalmam sincs arról, hogy hogyan kell ácsolni. És ő meg vágja, érted? Ez nekem nagyon, nagyon misztikus, és nagyon imádom, amikor nem tudom, emberek így a mesterségüknek így ilyen bajnokai, és értenek olyan dolgokhoz, amiket én azokat nem csodálom.
2: Az ilyen nagyon egyszerű szakmák egyébként, minden szakma nagyon jó, de hogy például az én személyes véleményem, meg a meglátásom az, hogy az ilyen nekem az szememet szúrják, jó értelemben természetesen, teljes mértékben, az én egyszerű szakmák. Tehát, hogy milyen menő az, hogy valaki úgyisztán tetőt épít.
1: Igen.
2: Vagy felhúz egy házat.
1: Egyszerűnek nevezed, de ezt tényleg idézőjelek be kell tenni, mert valaki felhúz egy házat, meg kőműves dolgokhoz ért, meg ácsoláshoz, hallod, hozzá se tudok szólni a dologhoz.
3: Én hozzátörök, csak nem sok szakértelemmel.
1: Hát én, de maga biztosan. Jó, hogy maga biztosan is, hogy értesz hozzá.
3: De én nem értek hozzá. Csak okoskodom.
1: Ja, hát az más. Igen, ez a...
3: Amikor csöndbe kell hallgatni.
1: Amikor felmerül valami téma, tudod, és Magyarországon egyszer csak ráugrik a sok önjelölt szakértő, az a, mit tudom én, az a hány millió futbolista országa vagyunk, meg ilyenek szokták.
3: Ja, igen, futballszakértők.
1: Igen, meg nem csak az, mindig, hogyha felmerül valami, akkor mindenki egyből tudja a tutit.
3: Hát mindenki
1: szakértő. Én készséggel bevallom, hogy a legtöbb dologban egyáltalán rohadtul nem tudom a tutit.
3: Jó, de annyira tág a világunk, hogy...
2: De mindenkinek van olyan, amiben azt mondja, hogy ő, ja, ő magába, ez tök. Nálad például mi ez, amire ha valamit kell mondani?
1: Valami, hát az zenében otthon vagyok, de abban sem minden, az is egy olyan tágvilág, ha a napjaink slágereit meg előadóit szegezik nekem, akkor fogalmam sincs. Ha mit tudom én, valamit a 70-es évekből, akkor biztos, hogy tudok rámondani valami okosat. A zene, az egyik, ja igen, hát jó, oké, ez nagyon jó. Persze, de hogy kérdez, régen voltak olyanok, hogy polihisztorok, akik mindenhez
2: értek minden.
1: Kicsit. Igen.
2: Nekem filozófia. A Puzsér Robert egy kicsit ilyen.
1: Hát nem tudom, igen, egy kicsit, most azért, mert belefolyt egy kicsit a filozófiába is, meg ilyenek, de ő se ért mindenhez, ez csak egy nagyon jó imidzs.
2: Sőt, tettető mindenhez, sőt, azt mondják egyébként, hogy aki mindenhez ért egy kicsit, az tulajdonképpen semmihez nem ért.
1: Persze. És azért van az, hogy a japánoknak a mentalitása meg az, hogy inkább egy mesterséget generációkon keresztül fejlesztenek tovább egy valamit.
2: Igen.
1: Akár egy ilyen nagyon apró dolgot.
2: Van mondjuk egy késkészítő család, aha, azok nem hogy 3 vagy 4,
1: igen,
2: hanem 10 generáció, sőt, 1000 éve késeket készítenek.
3: Nem szakmunkás volt, hanem apjáról a fiára, inasok voltak, és mesteremberek. Nyilván ma már erről beszéltünk, hogy...
2: De ez jó minta szerinted? Tehát, hogyha például...
3: Lehet, hogy szerintem jó minta, de ez nem működik.
2: És akkor, én ebből nem tudok kitörni.
3: Figyelj, ez ma is például lehet, hogy apám az humán, én meg reál vagyok, akkor tök ciki, hogy akkor miért legyek én is humán, vagy miért akarok humán szakágra menni, vagy miért legyek én egy köműves, amikor nekem én a tető jobban érzem magam ácsként.
1: Így van.
3: Szóval ez a világ, ez erre nyílt, hogy sokkal nagyobb teret ad mindenkinek.
1: A szabadság megvan.
3: Hogy választunk.
1: Tönthess a saját sorsot.
3: De bizonyos szempontból jó volt az, hogy... Mert szerintem, amilyen környezetben vagy, és ez tény, ez nem csak szerintem, szóval mondhatom, ez remélem, hogy amilyen környezetben vagy, úgy azért tudsz te is fejlődni, csak kicsit nyitnod kell mindenfelé. Aha. Nyilván az, hogy mindenkinek van egy beállítottsága.
1: Igen.
3: De hogyha például dolgoztam egy-két helyen, nem nevezem meg, és egy idő után, ha kellő érdeklődéssel, azért nem baj, hogyha az ember olyat csinál, érdekli is, vagy hát legalább ott van, ugye valaki, vagy sokat töltesz olyanok, akik sporttal vannak, aha, körül, mindig beülsz a kosba, és a sportot nézik melletted, holott téged nem érdekel a foci, aha, lehet, hogy 4 hét múlva úgy ülsz ott, hogy mérő van a kezdőben. De nem így van. Hát, és igen, lehet, hogy ez foci, ebből nem fogsz megélni, de lehet, hogy igen.
1: Igen.
3: Hogy így, és szerintem a szakmák is azért tudnak így működni.
1: Persze, egyébként ez az ilyen apáról fiúra szálló, most nem tudom, néztem egy videót egy amerikai acélüzemről, és nagyon durva volt. Egyrészt végigvezették a folyamaton ezen a videón, ami számomra totál lebilincselő, hogy ez hogy működik, mert az emberek meg tudják csinálni például azt, hogy ezer fokon izzó fémet így átöntik ilyen nagy bugákból egyből a másikba. Mindegy, a lényeg, hogy ott meginterjú voltak egy embert, egy férfit, középkorú férfit, aki ott dolgozott, és az a büszkeség az arcán meg, ahogy beszélt a szakmájáról, az acélkészítésről, és ő például azt mondta, hogy már az apja is ezzel foglalkozott, meg a nagyapja is, tehát ők acél készítő család, és hogy kérdés nélkül átvette ezt a szakmát ő is, és hogy imádta csinálni, és most is imádja csinálni, és örömét leli ebben a szakmában.
3: Hát láttátok, nemrég néztem meg befürödtem, hogy hívják a Csajszit, aki meg a családot, a sakkozós, tudjátok, még film is jött Judit.
2: Polgár,
3: láttátok, hogy neki is ugye az volt az elképzelése, vagy hát elvileg kicsit ilyen tesztüzembe helyezte a gyerekeit, ugye a 3 lányát, hogy gyerekkorától, kisgyerekkorától kezdve sakk.
1: Aha.
3: És ugye szerintem meg tudod mással is csinálni, hogy már gyerekkorodban a foci labdát, az nyilván, hogyha egy esetlen a gyerek, akkor nem lesz belőle ilyen-olyan sportoló, de
2: bármi... biztos, hogy érdekelni
3: igen,
2: fogja.
3: Igen, hogy, hát, és ez is úgy kezdődött, hogy utána 12 évesen ott ült a világ legjobbai ellen, igen, ráadásul hölgyként, ugye ezt is kiemelték a filmben is.
1: No, de ez az, hogy például engem például soha nem érdekelt a foci, annak ellenére, hogy édesapám először futballista volt, aztán foci edző, tehát
3: ez a másik vége, van, amikor megutáltatod.
1: De nem azt, hogy megutáltam, soha nem foglalkoztatott, ő viszont amúgy meg nem erőltette érte soha. És mégis nagyon jó kijövünk, érted? Rengeteg más kapcsolódási pont van. A futballra soha nem mentem rá. Igazából mostanában tud azzal rá lelkesíteni, hogyha mondjuk tudod, olyan szemmel nézem egy mérkőzést, hogy ő közben mondja, hogy tudod, mi történik, meg egyáltalán mi zajlik, mire kell összpontosítani, és nézd meg, ez történt. Ez meg így meg nagyon érdekes.
3: Ahogy mondtam,
1: tudod,
3: a kocsmába is, amikor a szakértőkkel ülsz.
1: Igen. Na, ezzel még kapcsolatban még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez egy kedvenc zenészem, az Adja, egy svájci csávó, ő egy ilyen művész családba született bele, neki tetováló volt a faterja, meg képzőművész, tesói, meg minden, és neki is gyerekkorában azt mondták, hogy valamit választania kell, mindegy, hogy mit csinál, valami kreatívat, fessen, vagy mit tudom, és kezébe nyomtak egy gitárt, és hogy felfedezte, hogy amíg gitározik, meg gyakorol, addig nem bíznak rá házi munkát, például mosogatás, meg takarítás, meg ilyenek, és így azért gyakorolt sokat, hogy ne kelljen házkörüli teendőket csinálnia, és megtanult, és nagyon világhírű és elismert zenész lett a pszichedelikus körökben. Na, zenélünk egy kicsit, mert már 10 perce ontjuk a szöveget, de a téma az elég lebilincselő szerintem, visszatérünk meg és folytatjuk. Barabás Lőrinc Eklektrik következik a D című track 2009-ből.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 35 perc van, és ma is 8-a, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szó továbbra is, az imént pedig a Barabás Lőrinc Eclectic-től hallhattátok a D című tracket. Igen, ez 4D egymás mellett leírva. Micsoda cím?
2: Egyszerű legalább.
1: Egyszerű,
2: de az egyszerű, de nagyszerű dolgok.
1: Tehát ezt hogy requeszted a bandának, amikor játszik?
2: Játszatok a D-D-D-D-t! Nem, itt nincs átvezetés, itt csak nincs, játszanak.
1: Ja, igen, ezt csak játszanak. Vagy is fel se konferálják, ezt nem lehet felkonferálni. És nem. Most pedig következik a D.
2: Megjött Ábi.
1: Ah, megjött Ábi. Hello, Ábi. Hoztál nekünk kaját? Kérdeztem valamit. Na.
3: Ember.
1: Mi van? Igen?
3: De húzd fel a mikrofonomat.
1: Fel van.
3: Na, hát azért jó, most már jó.
2: Azt a mindenit neki.
1: Kemény világ.
3: Jó mentés.
1: Jó, szép mentés.
2: Te megszületed, kérlek, a fejhallgató volt?
3: Tényleg?
2: Tényleg nem hallok benne semmit.
1: Na. Mi? Dehogy nem. Én hallom. Nem hallok semmit.
2: Most jó.
1: Na,
2: köszönöm.
1: Jó van.
2: Köszönöm okay, szépen.
1: Na, helyzet?
2: Hallgatói tanúi lehettek egy technikai problémának, amit élőadásban megoldottunk.
1: Igen, ezek a legjobbak is, ezekből kéne összeállítani egy órás összeállítást.
2: Én most veregessük meg a saját vállunkat, mindenki.
1: Egyébként általában amennyi technikai malőr felütheti a fejét egy rádióban, szerintem egy órás összeállítás akár a heti anyagból is kijönne amúgy, a heti felvételekből. Mindig van mit elhárítani itt, a technika ördöge folyamatosan közbeszól.
3: De itt van nekünk Vivi.
1: Igen, pont ez jutott eszembe.
2: Nem is megold minden. Nagyon szem ezekkel a pogácsákkal, de már nem fogok enni belőle.
1: Miért?
2: Mindig hoztok valamit. Egyébként. Múltkor én hoztam.
3: Mert te nem hozol.
2: De múltkor én hoztam.
1: Múltkor te hoztál. Persze.
2: Nagy parasztál ki.
3: De ma hoztál.
2: Igen, saját magamnak.
3: Igen. Itt le is zárhatjuk szerintem a témát, mert rossz felé mész.
2: Ki kell nézni.
3: Ez csak vesztes meccs lehet.
2: Ha kinézitek a kezemben, akkor megkínálok titeket, oda nyomom az arcotokba, és megmondom, hogy... És itt megkérdezem, hogy kértek egy falatot.
1: Miből? Még egyszer, miből lemaradtam?
2: De legközelebb akkor inkább hozok pogácsát.
3: Na, igen. Igen. De nem mondani kell, hozni kell.
2: Ja, de most ma is hozott valaki, meg szerintem nutellás kekszet.
1: Szerinted nutellás.
3: Rá van írva nagy betűk, hogy kakaós keksz.
2: És ugye megnézem. Tényleg.
1: Srácok.
2: Van-e valami magyaró aroma?
1: Srácok, fontos sztori van. A mai nappal... Tehát május 8-ával töltötte be 100. életévét David Attenborough, a gigantikus természetfilmes nagyágyú. Igen, ő abszolút megérdemli a tapsot egyébként azért, amit tett. Főként azért egyébként, mert minden dokumentumfilm, főleg az utóbbi időkben, aminek a narrációját biztosította, abban ő feltétlenül felhívja a figyelmet a környezetszennyezés, az emberi tevékenységnek a hátulütőire, és azzal, hogy nagyon sürgető lenne már megoldani ezeket a problémákat. 100 éves az öreg.
2: Ez nagyon szép kor.
1: Minden idők legismertebb és talán a legkedveltebb természetfilmese írja a telex.hu. Ekkora időtávon Attenborough olyan gazdag tapasztalatokat szerzett, amihez fogható csak Jacques Cousteau-nak volt, a brit tudós 1926. május 8-án szó szerint egy másik korban született. Minden esetre a BBC-nél tevékenykedett David Attenborough, a BBC-nek volt egy nagy autoritása, és rengeteg dokumentumfilmét láttam már annyi, és még valószínűleg ennek a 20%-át láttam, amiben ő valaha belefolyt.
2: Mit tudunk ugye mindennapi
1: tevékenységéről
2: jelenleg, és az egészségügyi állapota jól van egyébként?
1: Egyébként jól van, szerintem, hát akkor... kiválóan tartja magát. Tehát akkor... át is vett valami iszonyat életműdíjat most, hogyha jól tudom.
2: Hát nagyon
1: kapcsán.
2: Szép élete is. Igen. Van, még a mai napig akkor.
1: Gondolj bele leélni egy ilyen életet úgy, hogy kvázi folyamatosan azzal foglalkozhatsz, ami a szenvedélye.
2: Igen, nagyon szép. De most ezt, hogy így kimondjuk, meg is mosolyogtatott egy kicsit már, mint hogy felvidított maga a gondolat, nem? Hogy igen, léteznek ilyenek. Basszus, mennyire bölcs ember lehet ő?
1: Abszolút. Hát meg az, hogy amilyen kíváncsisággal meg érdeklődéssel hozzááll a témákhoz.
2: Ezek nagyon beszélgetnék ilyen típusú emberekkel, ilyen megnyitottságú emberekkel, meg hát akik már ennyi mindent megéltek.
1: Persze, lebilincselő lehet, amit
2: voltak.
1: Mond. Mondjad?
2: Voltak válságok, háborúk, nem tudom, hogy az ő családjában. Tehát, igazából...
1: Hát figyelj, ő is átment itt persze mindenen. Hát a történelem vihara annak a szemtanúja lehetett élő egyenes adásban. Egyébként 1985-ben lovaggá is ütötték Sir David Attenborough-t, nyugodtan mondhatjuk így. 2002-es országos felmérés alapján pedig bekerült a 100 legnagyobb brit közé. Jó, mondjuk ezek ilyen furalisták nekem azért, tehát a 100 legnagyobb brit.
2: Attól ki állítja ezeket össze például?
1: Hát nem tudom, hogy felmérés alapján, akkor talán közvéleménykutatás.
2: És mi alapján?
1: De őt mindenki szereti, tehát nem tudom, nem találkoztam olyas valakivel, aki ellenszemesnek tartaná David Attenborough-t. Biztos neki is megvannak a hátulütői, nem tudom, hogy milyen lehet vele mondjuk együtt dolgozni egy dokumentumfilmen. Biztos megvannak a saját elképzelései. De hát, de nekem az nagyon szimpatikus egyébként, hogy olyan dokumentumfilmjei vannak, amik a legnagyobb streaming szolgáltatókon mind fenn vannak egytől egyik. A Bolygónk a Föld, a Planet Earth, meg ilyenek. Az a legdurvább, ami a BBC-re készült, és aminek több része van már. A lényeg, hogy mindegyikben nagyon fontos szempont számára az, hogy elmondja, hogy ezt a bolygót, ezt az élővilágot, aminek az egész életét szentelte, ezt meg kell menteni. Nincs mese, mert attól függ a jövőnk.
2: Tisztelgünk a munkája előtt.
1: Indeed. Fontosan imádjuk David Attenborough-ot, és meg is jött a kedvem David Attenborough dokumentumfilmet nézni, úgyhogy én ezzel fogok foglalkozni például a hétvégén. Nem. Amúgy ti mit csináltok a hétvégén?
2: Hát nem tudom egyébként.
1: Igen.
2: Holnap dolgozok.
1: Ez lehozó volt.
2: Tényleg, holnap dolgozok.
3: Neki várjál, nem lesz szombat. Péntek van.
2: Hát jó,
1: hát most. Hát függetlenül holnap dolgozik.
2: Ma is megyek tovább dolgozni, amint itt befejezzük az adást.
1: Úristen.
2: De... Hú, most nagyon rossz volt kimondani egyébként. Tényleg holnap dolgozok. Fenébe.
1: Szegény Zéti lehozódott.
2: Ki szeret dolgozni, főleg szombaton. Meg hétfőn is dolgozok.
1: Úristen, pont a vasárnap lélek hosszú sötétbe a délutánja.
2: Gondolkodok azon, hogy elmegyek horgászni. De azt már említettem, hogy
1: szoktál
2: nagyon...
1: horgászni?
2: Igen, már említettem is, nagyon balszerencsések vagyunk, és soha nem fogunk halad. Tehát igazából ugyanazt meg tudnám csinálni, hogy ha elmegyek horgászni, mint hogy csak elviszek egy kempingszéket, és leülök a tópartra, úgyhogy nem viszek magammal semmilyen horgász felszerelést. Mert ugyanaz lesz a vége, hogy hal nélkül megyek haza.
1: Tehát már el se indul horgászni, mert tudja, hogy nem fog fogni semmit. Az kemény horgász.
2: Hát meg kéne tanulni azt a technikát, hogy kinézem a halakat a vízből.
1: Júj! A fatrom szokta azt mondani, hogy...
2: Úgy nem lehet, hogy nagyon manifestálom, kiúsznak a halak, és akkor a szemüket kiválogatom az a vízem.
1: Ez a manifestáció azért, tehát sokan mondják, hogy az elme hatalmak, hogyha nagyon szeretnél valamit, akkor így előbb-utóbb be lehet vonzani dolgokat. Én azért ezzel kapcsolatban inkább vagyok szkeptikus, mint nem.
2: Na hát akkor elkezdem bevonzani ezt, hogy fogjak halat.
1: Ja, jó, hát vonzd be, persze, már ártani nem ártat, hogyha megpróbálod.
2: Te se vagy pecás.
1: Én szkeptikus.
3: Én nem.
2: Miért?
3: Én nem vagyok pecás.
2: De nektek is van mindenféle állat, nem? Nem. Kutya, aki megsétáltatja saját, az ősétáltató kutya.
1: De az ábi reál beállítottságú, ő nem fog horgászni.
2: Miért?
1: Jó, ezt csak úgy eszembe jutott. Na, visszatérve, faterom szokta mondani, hogy ha nagyon nem jön a hal a Balaton, hogy ilyen erővel akár a parkolóba is dobhatta volna a botot.
2: Lehet, hogy elő fogott volna valamit.
1: Igen, pontosan. Most zenélünk egyet, utána még egy pillanatra visszatérünk.
2: Nem a botot kell dobni.
1: Okay. Anima Sound System következik. A képzelet nevű srác. Nem is vágom annyira a tracket, de minden idők egyik legjobb címe. Let's go.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 47, május 8, Paks FM élesztő. Ábi, Zéti.
2: Gyorsan összefoglalható tulajdonképpen, minden lényeges információt tartalmazott.
1: Szerintem is, ez, ebből már lehetne egy jó érettségi tesztet írni.
2: Nagyon halászléfőzős idő van ki, nem? Tényleg? Bográncsozós halászléfőzős.
1: Mennél már?
2: Hú, nagyon egyébként.
3: De ez kell hal.
1: Lesz. Tényleg.
3: Lesz,
1: hát, mert most azzal a mentalitással mész, vagy inkább nem mész ki horgászni, mint amivel mondtál, akkor nem lesz.
2: Hát, hát akkor nem megyek a bárkára, és veszek halat.
1: Ja. Oké. Okay. Ez kicsit olyan, tudom, hogy más tollával ékeskedni, nem?
2: Nem a saját.
1: Nem, és ez mi volt? Ez is egy szólás volt inkább, nem? Mint,
2: miért, hogyha mondjuk eszek egy virslit, akkor nekem muszáj ezt a saját disznómból elkészíteni, saját sertésemből elkészíteni?
1: Nem azt mondom, de hogy így egyébként összességében nem az a bocs, nincs a legideálisabb, csak ideális van. Bocs, az már legjobb. Amikor azt mondod, hogy legideálisabb, az olyan, mint ha azt mondanád, hogy bacon szalonna, tudod. Az, hogy ideális, az már fokozhatatlan, úgyhogy bocsánat, magamat javítom ki. Tehát ideális esetben a legeslegkirályabb az lenne, hogyha...
2: De az megint nem jó, mert akkor megint odajukadunk ki, amit az előbb boncolgattunk, hogy akkor megint mindig csinálsz valamit.
1: Hát jó, és akkor miért?
2: Nem baj? Lehetek jó a halfogásban, a disznóvágásban.
1: Nem lesz jó minden?
2: Nem.
1: De régen mégis voltak arcok, és most is
2: ők
1: vannak.
2: Ők csak állították magukra a régi ezért mesterek.
1: Wow! Ez nem voltak
2: ez nekem személyes meggyőződésem. Vagy nem, ez nekem őszinte meggyőződésem. Saját. Tehát, hogy
1: nem lehet mindenki mindenben.
2: Nem.
1: Egyébként szerintem se.
2: Tehát hogyha ha valaki fölépít egyedül a házat, levágja a disznót, megszereli az autót, és fú, rengeteg ilyet még mondhatni.
1: Persze.
2: Három alap dolgot mondtam, ja. Amiben nagyon jóknak lehet lenni, senkit nem akarok megsérteni most ezzel, azt hozzáteszem.
1: Okay.
2: De hogyha tényleg valaki mindent megcsinál, a fűmag elvetéstől kezdve az utolsó kupcserép felrakásig, akkor valami nem lesz jó.
1: Wow, ez a... Oké.
3: Okay. Tapasztalat?
1: Nem, meggyőződés, az... Ez nem kell, hogy ugyanaz legyen. Amit,
3: hogy tapasztalat-e?
2: Egyébként igen, mert amiben én is beleütöm elég sok mindenbe, például az orromat.
3: Hát azt tudom, hogy te mindenbe beleütöm az orromat.
2: Hát, mire gondolsz például? Akkor orrom nincs. Bevegyem ide, hogyha...
1: Na, várjál, visszatérve, tehát akkor valami biztos, hogy nem lesz jó. Aha. Igen, egyébként szerintem se.
2: Nem lehet mindent tudni, perfekcionistán csinálni.
1: Így van, és tudni kell, hogy mi van akkor, hogy valaki valamiben sokkal jobb, mint te, és akkor annak a segítségét kérni, tudod?
2: Pontosan, és semmi szégyen nincs ebben.
1: Nem, ebben nincs. Hát pont ez az, így áll össze a kis kirakós amúgy, hogy mindenki máshoz ért, és hogy egymásnak segítünk, meg egymásnak szolgáltatunk.
2: Van, aki a halfogáshoz ért, akkor tőle meg kell vegyem a halat, úgy látszik.
1: Ennyi. Ez akkor igazából mégsem más
3: tollával ékeskedés. Írjatok, hogyha van halatok otthon.
1: Lehet, hogy valaki meg tök jó skilles horgász, de rohadtul nem tud elkészíteni egy királyhalászlét.
2: Na hát nagyon sok ilyen ismerősöm van.
1: Pontosan, exactly.
2: De legalább látnak halat velem ellentétben.
1: Na, ilyenkor kell összefogni, valaki a halat biztosítja, valaki megcsinálja a finom halászlét. There you go.
2: Igen. Amúgy. Na, ilyen együttműködésekre vagyok.
1: Ilyen együttműködés. Igen, ennyi. Én is rajta vagyok az ilyeneken. Szerintem ebben van a jövő, és minden emberiség
2: enni is. Tud. Abba is jó vagyok.
1: Igen, abba is jó vagyok.
2: Látszik is rajta.
3: De tudod, mi a jó? Az, aki horgászni nem tud, és még főzni se tudja a halászlevet, mint én.
2: Csak
3: és meg is el fog venni, és meg,
1: és meg is elfogyasztja. Igen, a végfelhasználókra is szükség van, igen. És itt lépünk mi a képbe. úgyhogy szerintem ott leszünk amúgy egy hét múlva kb, ugye?
2: Tényleg? Akkor majd nézzétek, Facebookon fog menni.
1: Aha.
3: Paks. Hát élőben
1: egyrészt feltétlenül kimegyünk tudósítani. A Paks FM égiszével is, illetve Zéti, meglátogatunk téged.
2: Aztán gyertek!
1: Akkor híres akkor harmadik helyes halászló.
2: Jövő hét. Hát most már remélem, hogy idén
1: hát elérek. Aki nem hallgatott minket múltkor, Ábi egyszerűen konokul a harmadik helyen végzi a várostopi halászléknek
2: igen.
1: A sorában, és ezen idén készül változtatni.
2: Idén első leszek. Nem lehet más opció. Muszáj annak lehet. Ha nem, akkor többet nem indulok.
1: Na, várj egy picit. Hát így nem lehet izé lezsarolni.
3: Megfelelődött
1: egy pillanat.
2: Ja, nem, magamat.
1: Nem. Na, visszatérve egyébként egy utána következő adásban meg kibeszélhetjük majd a az elért valós eredményeidet, és azt, hogy ez hogyan tükrözi azt, amit elképzeltél.
2: Zéti. Jú, nagyon várom.
1: Na, kacok, ez órára le is ért az időnk, ami azt jelenti, hogy Zétitől búcsúznunk kell. Szia, Zéti.
2: Húha! Nehezen hagyom itt a stúdió, de hát elköszönök.
1: Biztos vagyok benne.
3: Menj dolgozni.
1: Mi viszont már valahol alig várjuk, hogy már ne itt legyél.
2: Végre elmenjen.
1: Igen, így van.
2: Jó, kösz, hát nagyon szépen köszönöm.
1: Igen.
2: Puszi. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!
1: Neked is szép napot kívánunk, Zéti, kitartást a Mellóhoz, és jó hétvégét neked. Mi pedig zenélünk egyet, Muthmet következik, a Typical, aztán utána egy kis reklám, Robi hír összefoglalója következik, és aztán jövünk vissza a stúdióba, reményeink szerint Ábival és Vivivel kiegészülve. Muthmet, Typical, let's go!

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
4: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
1: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a

0: 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Új autót szeretnél?
3: Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket, Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium csütörtökön az MTI-vel. Hozzátették, a törvény arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágnak megfelelő terméssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Már bejegyzett menhelyet is működtet a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány Hegyes Pusztán, a Paksi Ebrendészeti Telep mellett. A létesítmény a közelmúltban megkapta azt az engedélyt, amely ezt lehetővé teszi, adta hírül a Tele Paks. Az új engedély a napokban érkezett meg a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet elnöke elmondta, hosszas procedúra, hiánypótlások és újraküldések után kapták meg a határozatot, mindez körülbelül 6 hetet ölelt fel. Dr. Ulbertné, Dr. Merész Laura kiemelte, örömmel fogadták a határozatot, mely annyi változást jelent a munkájukban, hogy mostantól több állatot tudnak fogadni Paksról és a város környékéről, valamint hosszabb távon tudnak elhelyezni gazdátlan állatokat. A hatóságok által kiadott hivatalos bejegyzést megelőzően macskaházat alakítottak ki a telephelyen. A beruházást jogszabályi kötelezettség mentén végezték el, mely szerint a különböző fajokat szükség esetén el kell tudni különíteni annak érdekében, hogy ne okozzanak egymásnak stresszt vagy sérülést. Ezt a funkciót tölti be a macskaház is. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnöke elmondta, a macskaház hőszigetelt épület, megtalálhatók benne kaparófák és kényelmes fekhelyek is, azaz minden adott ahhoz, hogy akár 40 macska kényelmesen, komfortosan élhesse a mindennapokat.
4: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
6: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni. És hát ugye, amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
7: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
6: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
4: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a paksfm slágereihez.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 8 perc van, május 8-a, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez itt Vivi, ez pedig Ábi.
2: Hát, hello! Jó reggelt!
1: Hello!
3: Hello!
2: Ábi az csak ilyen háttérmunkásként funkcionál,
1: igen, kicsit azt mondom. Kicsit háttérmunkás, ezt hazudta nekünk, de valójában itt
2: azóta
1: van.
2: Itt van.
1: És figyel, és hallgat, és fel van nyomva a mikrofonja, úgyhogy ha akarod, ha nem, bármi,
2: itt,
1: amit csinálsz, belehallatszik. Szóval csak, ez is csak halkan egyél.
3: Nem, a végeztem.
2: Nincs előtte étel.
3: De hogyha Vivi ide dobja, akkor megiszom a pogácsákat. Így belecsámcsogok.
1: Vivi előtt viszont ott gőzőleg a szokásos kis instant kávéja. És az előbb közölte velünk azt a kis infót, hogy legutóbb, amikor elment kávézni, akkor azt mondták neki, hogy Vivi, úristen, ne haragudj, most mi nincs ez a sötét pörkölésű, csak az a világos.
2: Nem, most csak sötét pörkölésű kávé van, nem hoztunk világosat.
1: Igen, és akkor...
2: Mert hogy ott a tűzvirágnál volt ilyen, az előadásnál készültek ott fönt kávé különlegességekkel, meg ott lehetett fogyasztani, mielőtt ugye felléptünk, és nagyon cukik voltak, mert csak nekem hoztak föl jeget, mert jaj, én nagyon szeretem a jeges melast, senki nem iszik jeges melast, én iszom.
1: Senki az országban.
2: Mert ugye ez mézes, és a méznek föl kell olvadnia, de már megtudták azt, hogy a kávéba, amikor lefolyik a kávé, ugye igen, abba jól sok mézzel elkeverik, és akkor utána öntik be a hideg tejcibe.
1: Meg mert a én jég is általában... akkor jön hozzá.
2: Aha. Igen, igen, igen, és akkor már így ezt ki...
1: Már tudják, hogy hogy
2: tanulták, hogy
1: tőled,
2: hogyan...
1: Tőled.
2: Te igen, és akkor már csak a szokásosat kérem, és mondom, hogy nekem van szokásos kávé, annyira
1: menő.
2: Nekem van szokásos kávé. A másik szokásos kávé, mert mindig meg, melyiket szeretnél, a másik meg az a pumpkin spice latte.
1: Persze, az alap, úristen, az
2: is zseniális.
1: Az csúcs,
2: és akkor így melyiket szeretnéd, és így mondja mindig a Ildi, hogy Vivikém, mindegyikben van, még egy ilyen 5 liter szirup van ebből a pumpkin spice-os ízesítésből. Légy szíves, rakd félre nekem, köszönöm. Szóval nem mindegy, és ez volt a lényeg, hogy így néztem rá, hogy azt se tudom, milyen pörkölésű kávét is. Azt mondja, mindig világosat iszom.
1: Ja,
2: a másik barátnőm, aki meg ilyen kávé specialista, így mondja, sötét pörkölésűből szeretnék egy ristrettót, és egy nem tudom, én meg így, nekem csak egy lattét vagy melanzsot hideg tejjel, és pusz. Szóval nagyjából ennyit tudok hozzáfűzni ahhoz, hogy azt se tudom, hogy mi a különbség a kettő között.
1: Igen. Csak rakjatok bele mézet, jégkockát, és minden rendben lesz.
2: Legyen jó édes, az a lényeg.
1: Ja, igen.
2: Minél édesebb legyen, és azt így bírom.
1: Igen. Egyébként... Tehát mit mondott, sötétpörkölésű ristretto, úristen, tehát simán bedobhatod.
2: Kiugrik magától.
1: Kizet egy korty vodkát is, vagy nem tudom. Tehát, hogy
2: mondjuk a régen a férjem még akkor nem volt a férjem, és így mentünk bulizni, és előtte, hogy kávé is legyen bennük, de hát már itallal, elnevezték plörönek.
1: Micsoda?
2: Plörö. És volt... rendes presszó kávé, és feltöltve vodkával.
1: De miért vodkával? Ki csinál ilyet? Ki lak vodkát bármibe? Kezdjük ott.
2: Én imádom a vodkát. Én nagyon szeretem, bár pezsgős lány vagyok, de hogy vodkát raktak bele, és ezt így lehúzták, és pupillatág fel a fejjel Magyarországon.
1: Bocsánat, amikor szeszt raknak a viszkibe, na igen, az érdekes szitu.
2: Az egy, milyen koktél az? Milyen nem, amikor viszki, meg minden van benne?
1: Nem, a kávéba szóval úgy értem. Amikor viszki,
2: ja, igen,
1: a kávéba, viszki, az
2: vagy
1: a
2: rum,
1: kávé. Igen, a rum is működhet pontosan, de amúgy a viszkis kávé, ezt imádom. Miért az alkoholról beszélgetünk most? Ennyire közeledik a hétvége, vagy mi van?
2: Nekem igen.
1: Nekem is.
2: Én így felraktam a kezem.
1: Én meg is küldöm egy kicsit.
2: 40. születésnapra készülünk, a legjobb barátnőm férje 40.
1: Jézusom, úristen, most egy pillanatra mint olyan szívrólamot kaptam, azt mondtam, hogy az én 40.
2: Majd arra is készülünk le ilyet, de az még sokára lesz. Nem, szülinapozunk.
1: Pont 40-es,
2: Hú,
1: az durva lesz.
2: Durva lesz.
1: Asztrolat.
2: Már, de ma délutántól elkezdve. Elmegyek még a non, majd holnap versetek egy keresztet. Piócás ember és egyéb.
1: Igen.
2: Igen.
1: Jó.
2: Úgyhogy lesz, és egyébként tök jól is jött ki, mert hogy ma van ez a buli, és vasárnap meg lesz egy ilyen forgatásom egy esküvői helyszínen. És de jó, hogy nem 8-ától 9-re, mert 11-re ott kell lennem a helyszínen, mondom, az így jó lesz.
1: Addigra viszont kihevered, így van.
2: Ki, persze.
1: Mennyi, jó.
2: Én már szombaton anyuka üzemmódba kapcsolok, és akkor már nem szabad rosszul lenni.
1: Igen.
2: De igen, igen. Úgyhogy, de hogy már délután kezdjük, és akkor ez ilyen kis lájtos lesz, laza, nem lesz persze. Semmi extra.
1: Ábi hétvége?
3: Én egyetemen leszek.
2: És ott iszok.
3: Jó, hogy mondjátok, én most élőadásban akkor be is kapcsolom, mert nekem 20 perce megy az egyetemem online.
1: Most itt raboljuk az időt, Ábi, ne haragudj.
3: Hát, hogy 2-t az egyben.
1: Ez érdekes.
2: Én 3 az egyben tiszom.
1: Mit szólnátok, hogyha Ábi az egyetemi tanulmányait élő egyenes adásban
3: közvetlenül. Mindjárt már, persze kérdés, és bent vagyok, csak nem tudom, épp melyik órán van.
2: Nem tudom, milyen órán.
1: Igen,
2: de ez nem. És
1: de
2: ugye egész hétvégén egyetem van.
3: De most van egy órám, vagyis 4 órám ma, igen, most kezdődött 9-kor, és délután 14:30-ig megy, és holnap meg 2 órám lesz, de az úgy néz ki, hogy reggel 9-től este 6-ig.
2: Aha.
3: Ugye ez a levelezőnek a én most már inkább az előnyét élvezem, mert nem azon, hogy ugye az egyetemisták szoktak, vagy a nappali sok azzal kilenni, hogy reggel 10 óra 11-kor van egy órájuk, ami tart délig. Aha. És utána a következő óráig délután 3-kor van, az is csak 4-ig, és hogy elmegy az egész nap. Így legalább tudom, hogy
1: amikor így derékba töri valami a napot, az a
2: legrettenetesebb. Nem tudsz csinálni semmit a kettő között köbben, tehát hogy max hazamész, messze van, egy órát utazol, vagy mit tudom én, szóval ez sokszor.
1: A legjobb reggel délelőtt mindent letudni az égvilágon, és utána minden rendben van.
2: Ez így van. De amúgy is szerintem ez a délelőtti minden ilyen, szerintem.
1: Délutánig tart, oké, az rendben van, de akkor még a délután hátra lévő rész
2: az a tiéd. Így van. Ki tudsz menni, főleg most csoda időben.
1: Csoda időben, végre. Így van.
2: Tegnap egy kicsit esett, tök jó volt, kicsit fellélegzett minden.
1: Lesz is még, hogyha jól tudom, jövő héten még jön egy kis eső, ami király, szerintem jöjjön is.
2: De hát meg kell is. Tehát,
1: kell, pontosan.
2: Muszáj,
1: pontosan.
2: Hogy ilyen csodálatos zöld legyen minden.
1: Igen, mint amilyen most, én is imádom.
2: Na, nagyon, pont a bokrodat dicsértem, Levi.
1: Igen.
2: Micsoda bokrok vannak itt, kérem.
1: Igen, elképesztő bokrok. Most, hogy ezen az a téván túlestünk, igen. Tényleg meg is mentem kirándulni egyet.
2: Hol kirándultál?
1: Hát csak így ürgenező, meg így cseresznyés felé az ilyen fejlőveseket akartam látni mindenáron.
2: És így egyedül bolyongtál?
1: Ja, persze, bolyongtam egyet.
2: Nagyon jó, mondjuk most még világos van egész sokáig.
1: Menő volt, szépséges volt, és ráadásul még nem is csütött a napon, hanem a tökéletes kiránduló idő volt a felhős.
2: Igen, mondjuk egy ilyen nagyon, nagyon mini kis cseppek estek néhol. Igen. Aha. De hogy az még ilyen teljesen
1: Még jót is tesz teljesen ilyenkor. És ezt időről időre meg kell tenni egyébként, mert egyszerűen fantasztikus, hogy milyen jót tesz az ember testének, meg a lelkének ez, amikor kiteszi magát a kicsit a természetnek.
2: Igen, bár én csak annyit szeretek, hogy kimegyek a természetbe, és ott így leülök.
1: Mi még egészen addig meg, hogy széket nem találtam.
2: Nem széket, még leülök a földre is, nekem mindegy.
1: Mondjuk, egy piknik például?
2: Egy piknik, azt igen, szereted? Azt úgy imádnám. Persze, ja. Azért, csak ne kelljen túrja. Csak ne kelljen túrázni. Hosszú túrákat ez nem tudom én elviselni. Maximum egy ilyen óbánya túrát, ami óbánya. Egy-egy óra oda-vissza.
1: Meg rohadt jól néz ki.
2: Rohadt jól néz ki, szép óbánya környezet, meg nem tudom, meg mondjuk igen. Egy ilyen rám szakadék maximum, nem tudom, de ott is már sima. Hát így nem szívesen. Nem, nagyon nem. És a legviccesebb sztorim a Lőrinccel egyébként az volt, amikor összejöttünk, és jött a szülinapja, és mondom, mit is vegyek neki ajándékba, majd így jött, hogy mi lenne, ha elmenni. Tudtam, hogy ő már volt túrázni, meg így akkor még azt hittem, hogy szeretek túrázni. De nem nagyon voltam.
1: Még nem ismerted magadat.
2: Nem igazán, igen. És akkor jó, akkor menjünk el Noszvajra kettesben, gyönyörű szép hely, pont ugye. Lőrincnek összel van a szülinapja, az ott Eger környékén. Aha. Gyönyörű szép. Egerszalok. Csodálatos kis helyszín. Tényleg a túrázóknak ideális. És akkor ilyen, mi kettesben elvonultunk, tök jó volt kis házikóban, és akkor másnap, na akkor elindultunk, na most én a túrázó lány, sportcipő, mert nekem nincsen túrabakancs, úgyhogy sportcipőben én nekivágtam az útnak, és akkor én néztem, hogy jó, de van csak egy ilyen egy órás út, ami kicsit így kerül egyet, és jó kis vagyunk egymásfél.
1: Na most tökéletes. Ez a kerülő.
2: Na most, mint egyikünk sem egy túrabajnok, képzelted, hogy egy ilyen 5 órás túra lett belőle, mert így mentünk, és egyszer így kiukadtunk egy másik faluban, és így néztem, hogy ez itt nem lehetünk. És így néztem rá,
1: hogy gyalog is el lehet jutni egyik erről a másikra.
2: De hogy itt így nem lehet lenni, mert ez nem az a pálya, az az útvonal, ez ahol kéne lennünk. Hogy... És így sokkot kaptam, meg igazából azért, mert ráértünk volna, de délutára terveim voltak, mert a barátaink eljöttek Egerbe, hogy találkozzunk, és megköszöntsék ott Lőrincet.
1: Te pedig egyre messzebb és messzebb
2: Egert. És tudod, én néztem az órát, hogy úristen, dél van már.
1: Soha nem jutunk vissza.
2: Mikor fogunk, és így mennyi időt jöttünk eddig, és vissza kell még mennünk a kocsig, ami rohadt messze van, és végig fölfele kell caflatni. Én már abba a tudatba leizzadtam, hogy nekem még ott föl kell mennem. Majdnem megpusztultam.
1: Jó, de ez mégis nem egy olyan dolog, amire mégis szívesen emlékszel.
2: Hát szívesen vissza? Nem, de emlékszünk rá. Mindegyikünk, hát és után neki Csorolőriznek föltört a lábát a túrabakancs. Neki volt, de sose használta még.
1: Szóval
2: nagyon-nagyon gázok voltunk, és így megérkeztünk. Figyelj, így lefeküdtünk, és ez a, hogy már beszéltük, hogy jó, de hogy én foglaltam egy asztalt Egerben, ugye a barátok, hogy ott vannak, de hogy ő ezt nem tudta, hogy ők ott lesznek. Ja. Ez ilyen meglepő volt. És tudod, ez a, hogy így... nekem még most föl kéne öltözzek, és le kéne fürödjek, és mindjárt meghalok. Tényleg, majdnem 4-5 órát csináltam egy húzambát, én, aki sose sétál ennyit. Tényleg nevetséges. Na mindegy, szóval nagyon gáz volt, és Lőrinc is mondta, hogy jó volt, de légy, soha többet ne szervezzünk ilyen túrákat. Azóta sem voltunk. Egy-egy ilyen mini túrát, mondom, bevállalok bármikor, mondjuk egy ilyen normafa, vagy nem tudom. Okay. Ott szívesen elsétizgetek, de...
3: 10 méter oda, ott a vége. Igen,
1: oké, köszönöm.
2: Iszok egy vízé fröccsöt,
1: és aztán piknikezzünk most rögtön.
2: Nekem adjatok mindig enni. A barátnői például nekem mindig ez volt, hogy most is így Niccában, hogy nem merték elmondani, hogy én tudom, egy órát kell sétálva, és mondtam, hogy nyugi, azért egy órát még kibírok, de hogy tudod, ez egy jó, de ígérjétek meg, hogy valahol megállunk, vagy enni, vagy inni valamit.
3: És akkor jött a presszó vodka, vagy mi?
2: Presszó. Azt én soha.
1: Plörö. Hallod, senkinek nem javaslom ezt a dolgot. Soha. De csak a vodka miattam, hogy mert a vodka az... Hogy iszod meg a vodkát már? Bocsánat, tudom, hogy nem szabadna alkoholról, etilről beszélgetünk, de mégis.
2: 9 óra 20 perc van, mindenkinek jó reggelt.
1: Miért a vodka?
2: Plörővel indítjuk a napot.
1: Rögtön közöld.
2: Hát ilyen keverő ital.
1: Jó, te vagy, csak ilyen long drinkekben nyomod.
2: Bündes magába.
3: Long Island.
2: Long Islandben. Tényleg a... Ja, egyet iszol, azt jól vagy.
3: Én egyszer ittom olyat.
2: Én is egyszer
3: olyat,
2: utána.
3: Ez egy kutyulék, hát ez semmi értelme.
2: Semmi értelme, erős, mint az állat, tehát hogy konkrétan abban egy ilyen leheletnyi kóla van, de ez nekem erről is van egy nagyon jó sztori, barátnőm, hogy ígyunk egy Long Island-et. Hát jó, ígyunk. És így rám néz, hogy de lehetne cukormentes kólával? Oh. Úgyhogy tele van alkohollal az egész hallod, fél liter ital, és így... Álltam rá, hogy mondjam, igen, az a cukormentes kóla az, ami kell oda. Tényleg, tehát, hogy
1: hát konkrétan két olyan dolgot tartom, ez az ital, ami...
2: Legalább egy kicsit van... Hallod, nem, a cukormentes
1: kóla. Üldözök konkrétan.
3: Én és a nyáron úgy szoktam kérni, hogy 4 darab palacsint, a nutellás, és egy zero kóla, mert valami le kell folytani.
1: Skac!
2: Légy szíves!
1: Hát inkább nem eszek palacsintát, csak ne cukormentes kóla.
2: Ugye? Igen. Én is így vagyok ezzel. A kóla cukrosan, jó?
1: Cukrosan, az egy borzalom, egy szörnyű, hát egy cukros szirup, hát ez rettenetes a kóla.
2: Jó, de...
1: Ha már egyszer iszik ember, akkor...
2: Most el tudom képzelni, hogy így megcukrozza.
1: Igen, így rakj bele a kocka cukrot.
3: Mert én nem hiszem, hogy teszek bele cukrot, nem bízok a Coca-Cola-ba, ezért zérót veszek, és én magam cukrozom meg.
1: Oh my God.
3: Biztos vannak ilyenek.
2: Nincs ilyen.
1: Nem, ilyenről még nem hallottam, és nem véletlenül nincs ilyen, azért nincs ilyen, mert ez abnormális ilyen.
2: De én egyébként ez, amikor, hogy zéró kólát iszik valaki, mindig azt mondja, hogy most te mérgezed magad. Hát nem mindegy, az a kis cukor
1: már. Nagy már az íz legyen itt.
2: Ugyanez vagyok, mint amit mondtad, hogy úgy vagyok, nem sokszor iszom, de hogyha így megkívánom, akkor nekem nehogy valami.
1: Igen, az igazi élmény, jéghideg. Kólát.
2: Ugye? Hideg legyen.
1: Hát, szénsavas és borzalmas. És egy kátrány az egész, de akkor is egyszer,
2: de néha kell, belefér a szervezetedbe.
1: A koffein még föl is pörget, tényleg borzalmas, de...
2: Néha kell, nekem is néha van. Sőt, a vaníliás kólát kifejezett.
1: Na, ez azért valami határt meghúzok.
2: Nem, nincs határ a vaníliás kólával.
1: Oh, igen. Most megyek megint próbálni a skacokhoz, ott is.
2: Na te jó, én majd ott
1: van, van valaki, egy ember.
2: Pécsen?
1: Nem, Puszaszabolcson. Egy ember, akit bal szerencsére az egyik legjobb barátomnak jutottak, és annak ellenére, hogy van ilyen kólát iszik, érted? Tehát...
2: Ja, ez válók.
1: Hát igen, én kicsaptam már párszor a balhét, mondom, hogy tudod meginni azt a hart már, mint...
2: Nem, a jó. Mondjuk nekem is az egyik barátom így mindig ezt, hogy úristen, ez a vaníliás kóla, és ezért meg így...
1: Hallod?
2: Bár így ott volt a kezembe, és így lefényképeztem neki, hogy...
1: Ja, igen. Haver, igen. Úristen, a világból kéletnek el. De mindegy, én meg azt szeretem a kólában, amit meg más biztos nem a cserikókat.
2: Azt is szeretem. Nekem igazából mindegy, a kóla, hogyha de elném rakna, csak ne legyen cukormentes. Se light, se zero, se nem tudom,
1: emlékszel, a 90-es években a cserikóknak volt az a dizájnja, ilyen tök máshogy nézett.
2: Igen.
1: És így azt kivonták a forgalomban, most már ez is csak ilyen lilás, vagy nem tudom.
2: Hát a sima.
1: De régen annyira menőn nézett ki amúgy, annak volt a legjobb dizájnja, mindjárt rá is keresek. Cserikók, olyan jól nézett ki. Tök
2: hát az úgyis hideg, de most csak simán... És
1: volt egy kis rit, ja.
2: Semmi formabontó név.
1: De volt egy ilyen kis rituálénk a faterommal. Méghozzá általános iskolában mindig nyáron, amikor megtörtént az ilyen bizonyítványosztás, meg évzáró ünnepség, meg minden, ott a nagy melegbe elmentünk, és vásároltunk egy kis dobozos üvegcserikókat.
2: Jaj, de jó.
1: És ez valahogy mindig így, tudod, a nagy melegben, a sok várakozás, meg átsorgás után tök jól esett.
2: Hát meg, hogy a hideg, tehát hogy én sehogy máshogy nem iszom meg a kólát, tehát nekem ott ilyen
1: hát de hogy is, hát az is válók egyébként.
2: De nem, de hogyha be van, és vagy egy kis jeges sem. Mondjuk én egyébként imádom a mekis kólát is. Ja, amikor így megyünk.
1: Fele víz.
2: És igen, fele víz, de közben meg mégis annyira jól esik, hogy
1: igen, basszus,
2: eszed
1: valahogy
2: azt a hambit. És
1: felvízzett kólát.
2: Hát én ugye rendszeresen, amikor nincs időm vacsizni, akár az esküvőkről jövet menet, vagy mit, akkor hogy hazafele, hogyha Pest környékén járok, és ugye elég sokat megyek, akkor biztos, hogy mit tudom, egy ilyen havonta egyszer ott vacsorázom, de be nem megyek.
1: Az is
2: mert ugye
1: ilyen,
2: mindig ilyen hótcsinosan, tudod, ja, magas sarkuba, nem tudom, és most ezek hülyének néznek, hogy igen. Én most bemegyek így.
1: Nem, de egyébként az is egy ilyen bűnözés, amit szökő évente egyszer megtesz az ember.
2: Hát én nem szökő évente, de megteszem.
1: Igen, én csak tényleg nagyon egyszer-egyszer. Akkor az ember tényleg azt a szemetet kívánja, meg ilyen előfordul sajnos, azt kell, hogy mondjam.
2: De nem, most figyelj, azt gondolom, ez minden, én mindig úgy vagyok, és ez a gyereknevelésben is, hogy mindent mértékkel.
1: Mérték.
2: Hogy ez a, okay, ugye nem ehet tudod csokit, nem ehet cukrot, igen. Nem tudom, az miért igen. Ne? Hát ehet.
1: De, hogy ne? Ja, de hogyha nem zabálja ki egy pofára, akkor minden rendben.
2: Nem, egy három tábla csokit eszik meg egy tábla csokit, hanem eszik mitten két ja. Kis kockát belőle, és akkor oké, meg van engedve.
1: És erre emlékszem, szerettük mindig is az édességeket, és így,
2: de
1: mindig
2: igen,
1: be volt
2: de
1: az, hogy előkerült egy tábla csoki, akkor megettük egy részét, aztán utána
2: hát meg bármi, de közben én tudom azt nagyon jól, hogy nálunk is eszi a gyümölcsöt, eszi a zöldséget, ez minden olyan
1: változatosan
2: más.
1: Változatosan kell étkezni.
2: Így van, de hogy ez ugyanez nálam is, hogy úgy vagyok vele, hogy én tudom azt, hogy mit eszem, iszom, és az, hogy havonta egyszer
1: ja,
2: beleférhet nekem, mert tényleg
1: junk
2: nincs
1: food,
2: más,
1: ja,
2: nekem
1: ja.
2: Nincs olyan, hogy na most leülök, és akkor megeszem. A ja. Kocsiba megeszem gyorsan ott a kaját, vagy valamikor már tényleg így gyorsan behabzsolom,
1: ja.
2: És akkor haladjunk.
1: Ez erre jó, igen.
2: De hát melyik kajád az, amit gyorsan ott a kocsiba meg tudsz enni?
1: Hát ez,
2: mert nem sok
1: ez
2: olyan van. Tehát, hogy
1: ja,
2: a gyors kaja.
1: Ja, ennyi.
2: Aztán pont.
1: Na, skacok, le kell lépnünk, viszont te jössz, Vivi.
2: Igen.
1: Igen?
2: Igen?
1: Itt leszel is szórakoztatod a vételkörzetet egészen kettőig?
2: Vételkörzetet.
1: Déltől egyik ős 90-es évek?
2: Alba biztos lehet.
1: Már készülsz?
2: Nagyon jó lesz. Még nem raktam be a zenéket.
1: Jó, akkor majd.
2: De van, minden lesz.
1: Készüljetek.
2: Bestiák, Emergency House.
1: Úristen.
2: Durva lesz.
1: Hétvégig.
2: Dúnyogi Orsi, Gangsta Zoli. Bám.
1: Rikitiki rakatóval.
2: Bám, minden lesz. Igen.
1: Yeah.
2: Megpörgetjük itt a népet.
1: Jól hangzik. Úgyhogy most rakok egy kis Foo Fighters búcsúzásképpen. Ez volt az élesztő pénteken. Ábival, Zétivel, aki lelépett valamelyet.
2: Már nincs.
1: Hihetetlen. És egy kicsit Vivivel is. Úgyhogy Remélem menő reggeletek volt, legalább annyira, mint amennyire nekünk. Király hétvégét kívánunk nektek, skacok. Foo Fighters következik a Making a Fire. Utána pedig Vivi következik, és kettőig veletek lesz, és úristen, nagyon király lesz az egész. Szóval, let's go!
0: Mindenki felébredt? Akkor irány dolgozni!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk. Ismeritek Sony Fodera dalát? Ha még nem, akkor a Think About Us jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Dexablock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexablock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
6: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
7: Reklámot hallottatok.

0: szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, hogy milyen időjárás várható a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Medusa, Becky G és a Good Boys közösen a Lose Control 2019-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összeköt.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Kezdetben napos időre van kilátás a térségben, de napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, viszont számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél, délutánra pedig már 22 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Én azért bízom benne, hogy több nap lesz, mint felhő az égen, de majd délután még jövök egy időjárás jelentéssel, ahol azt is megtudhatjuk, hogy milyen időre számíthatunk a hétvége folyamán itt Pakson. Most viszont vissza a jó zenékhez, hallgassátok ti is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

0: Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd-észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat zárták le. Bátaszék térségében felújítási munkák folynak, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágat is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Bátaszék után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt zárták le, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után aszfaltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között sáv lezárása és napközben jelzőrös irányításra számítsatok. Szintén a 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták, szintén az 51-es főúton Bajától délre a 160-as és a 191-es kilométer között kátyúzók dolgoznak, a munkaterületnél csak egy sáv járható. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő úton a 0-as és a 2-es kilométer között árokpatkasz szegélyrendezés zajlik, valamint útmenti növényzet gondozása, és még kaszálás is, ez egészen a 20-as kilométerig zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főúton kaszálás zajlik a 15-ös és a 34-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Tengelic-Duna-Szentgyörgy összekötő úton a 0-as és az 5-ös kilométernél szintén kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Gerjen bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer között útmenti növényzetgondozása zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok a mai napra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Gellérrel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra, írja az MTI. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
2: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavilon munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenkiben azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
1: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
2: Azért volt most ez a rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatuk szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé. És a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra. Úgyhogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
1: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunacom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi Heti Körkép című magazinunkban számolunk be. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Györkönyben, tájékoztatott közösségi oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Györkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Györkönyi egység pár percen belül megérkezett a Hegy utcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutniuk, majd a szintén helyszínre érkező paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi, Robi, a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi. Sziasztok, remélem jól telik a délelőttötök. Én ebben az órában is hozom ma jobbnál jobb Paks FM-es slágereket, valamint meglássuk azt is, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Aztán hozok nektek egy nagyon friss és ropogós új slágert Brunótól és Berecki Zolitól. Megéri minket hallgatni, mert nagyon jó kis nyári sláger lesz. Aztán még szó lesz Jennifer Lopez nehézségeiről is, hogy miért nem tudja eladni a luxus villáját. Az óra végén pedig jönnek majd a közlekedési hírek is. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem. Most pedig jöjjön Calvin Harris és Clementine Douglas-től a Blessing 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: és most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskentől az Araltóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmos Sportenc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz. 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Boniem koncertshow lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Red Bull Pilvakertől szólt a Pató Pál úr 2016-ból, és én hoztam nektek egy nagyon ropogós újdonságot, ami a tegnapi napon érkezett ki. A 29 éves Pető Bruno, akit a Bruno és Spak formációból ismerhetünk, valamint Berecki Zoli készített egy vadonatúj slágert, amit a kommentek alapján a nyár zenéjének is tituláltak. Nekem egyébként nagyon tájidegen Zolitól ez a dal, de biztos vagyok benne, hogy ezt is majd megszokom. Nekem kicsit a korai, 30 éves, korábban készült kerekegész videokliphez hasonlítom, de hogy ha lesz több ilyen kollabja, arra én nagyon-nagyon kíváncsi lennék, mert hogy pont erről beszélt, hogy neki ez milyen jóleső érzés volt, amikor Bruno megkereste őt ezzel, hogy elismeri úgymond a munkásságát Zolinak, és tényleg ez egy nagyon nagy dolog a számára. Bruno pedig azt nyilatkozta, hogy a Snow Attack-on látta Zolit, és már ott eldöntötte, hogy szeretne vele majd közös zenét, mert hogy az elsősorban csápolt rá sok-sok fiatal lánykával együtt. Na de mutatom is ezt a jó kis lágert, szóval hallgassátok Bruno és Berecki Zolitól a Sexy Baby.

0: elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk.

0: Azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Mind a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tart.

Jennifer Lopeztől szólt az If You Had My Love 1999-ből, és hát újabb fordulat érkezett Jennifer Lopez és Ben Affleck egykori állam otthonával kapcsolatban, mert hogy az énekesnő ismét piacra dobta luxus villáját, ám most már áron alul próbál megszabadulni tőle. Jennifer Lopez luxus villája papíron igazi álomotthon, az eladása korán sem megy, zökkenőmentesen. Az ingatlan már többször is megpróbálták értékesíteni, kezdetben 68 millió dolláros, vagyis több mint 20 milliárd forintos áron, ám nem találtak rá vevőt. Az évek során többször csökkentették az árat, előbb 52 millió, vagyis körülbelül 16 milliárd forintra, aztán 50 millió dollárért, vagyis 15 milliárd forintért tette fel az ingatlan piacra, ami így is jóval az eredetileg meghirdetett ár alatt van. Az eladási nehézségek mögött több tényező is állhat, mint például a luxus ingatlanok iránti változó kereslet, de a ház fenntartása is önmagában óriási kiadás jelent, becslések szerint havonta több százezer dollárba kerülhet az üzemeltetése. Ez tovább nehezíti ugyebár az értékesítést, hiszen csak nagyon szűk vevőkör engedheti meg magának az ilyen szintű luxus. Éppen ezért Jennifer Lopez jelenleg is ott él, hogy csökkentse a költségeit. Ez a Beverly Hills-i luxus villa, amely egykor álom otthonuk volt a szerelmes párnak, most már teljes egészében egyébként az énekesnő tulajdonában áll. A színész ugyanis még áprilisban hivatalosan is lemondott a részesedéséről, így az énekesnő lett az ingatlan egyedüli tulajdonosa. Hát nagyon kíváncsi vagyok ezekre, hogy már-már vicces az, hogy lecsökkent az ára, de még mindig 15 milliárd forintba kerül. Nem tudom, hogy ki az, aki nagyon-nagyon el van eresztve, és meg tudná venni ezt akár ott Beverly Hillsben, hogy maga csak elmondható róla, hogy ez volt Jennifer Lopez háza, és ezért valaki megvásárolja. Minden esetre még most sem tudnám megvenni Jennifer Lopez és Ben Affleck egykori otthonát, potom 15 milliárd forintért, bár gyönyörű szép, tényleg egészen elképesztő és impozáns ez a ház, úgyhogy biztos, hogy egyszer majd akad rá vevő. Mi viszont most megyünk tovább Neoval, tőle pedig szóljon a Beautiful Monster 2010-ből.

0: Közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányunként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat zárták le. Bátaszék térségében felújítási munkák folynak, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló

0: Faltoznak, a 143-as és a 144-es kilométer között sáv lezárása és napközben jelzőrös irányításra számítsatok. Szintén a 6-os főúton Hird határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták, szintén az 51-es főúton Bajától délre a 160-as és a 191-es kilométer között kátyúzók dolgoznak, a munkaterületnél csak egy sáv járható. Paks-Nagydörög-Sárszentlőrinc összekötő úton a 0-as és a 2-es kilométer között árokpatkasz szegélyrendezés zajlik, valamint útmenti növényzet gondozása és még kaszálás is, ez egészen a 20-as kilométerig zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főúton kaszálás zajlik a 15-ös és a 34-es kilométer között, mindkét irányba útszükület várható. Tengelic-Duna-Szentgyörgy összekötő úton a 0-as és az 5-ös kilométernél szintén kaszálás zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Gerjen bekötő úton a 0-as és az 1-es kilométer között útmenti növényzet gondozása zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szerencsére a környéken nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok a mai napra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 5 pontban foglalta össze a közeljövőre vonatkozó terveit Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök, aki a Kurír című napilapban megjelent írásában átfogó reformokat sürgetett, írja az MTI. Az államfő szerint Szerbiának az elkövetkező időszakban átfogó strukturális reformokra, nagyobb munkafegyelemre és az állami apparátus jelentős karcsúsítására van szüksége ahhoz, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić hangsúlyozta, a 2014 és 26 közötti időszak eredményei jelentősek voltak, mivel a munkanélküliség ráta 26%-ról 8%-ra csökkent, miközben az ország bruttó hazai terméke 32 milliárd euróról közel 100 milliárd euróra nőtt. Véleménye szerint Szerbia gazdasága a koronavírus járvány és a nemzetközi konfliktusok idején is ellenállónak bizonyult.

0: alakult, ugyanakkor a globális politikai és gazdasági átrendeződés új kihívásokat teremtett. Írásában a szerb elnök 5 kiemelt reformterületet nevezett meg, ezek között szerepel a kormányzati apparátus és az állami ügynökségek számának csökkentése, a termelékenység növelése, az oktatási rendszer átalakítása, az energetikai fejlesztések, beleértve a nukleáris energia alkalmazását, valamint a mesterséges intelligencia és a robotika fejlesztésének felgyorsítása. Már bejegyzett menhelyet is működtet a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány Hegyes Pusztán, a Paksi Ebrendészeti Telep mellett. A létesítmény a közelmúltban megkapta azt az engedélyt, amely ezt lehetővé teszi, adta hírül a Telepaks. Az új engedély a napokban érkezett meg a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet elnöke elmondta, hosszas procedúra, hiánypótlások és újraküldések után kapták meg a határozatot, mindez körülbelül 6 hetet ölelt fel. Dr. Ulbertné, dr. Merész Laura kiemelte, örömmel fogadták a határozatot, mely annyi változást jelent a munkájukban, hogy mostantól több állatot tudnak fogadni Paksról és a város környékéről, valamint hosszabb távon tudnak elhelyezni gazdátlan állatokat. A hatóságok által kiadott hivatalos bejegyzést megelőzően macskaházat alakítottak ki a telephelyen. A beruházást jogszabályi kötelezettség mentén végezték el, mely szerint a különböző fajokat szükség esetén el kell tudni különíteni annak érdekében, hogy ne okozzanak egymásnak stresszt vagy sérülést. Ezt a funkciót tölti be a macskaház is. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnöke elmondta, a macskaház hőszigetelt épület, megtalálhatók benne kaparófák és kényelmes fekhelyek is, azaz minden adott ahhoz, hogy akár 40 macska kényelmesen, komfortosan élhesse a mindennapokat.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárda 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
2: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni. És hát ugye amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
3: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
2: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 4 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy a jó zenéken kívül elkezdünk hangolódni a következő Best of órára, ugyanis jönnek a 90-es évek legjobb slágerei, megéri velem tartani, mert egy igazán bulis pörgős óra lesz. Aztán szó lesz még ebben az órában Azari egykori menedzseréről is, aki megkárosította az énekest, hogy mivel, az hamarosan kiderül, és tudjátok, eboltás van Pakson és a környező településeken, hogy hol, az hamarosan elárulom nektek. Most viszont megyünk tovább. A jó zenékkel, szóljon Rita Orától az Anywhere 2017-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Rush FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig csak a 90-es évekből válogatunk. Íme egy kis ízelítő a mai best of 90-es évekből.

anyagi orsélyesök gangszt a Zoli szólt tőlük, pedig ahol nem megy a nap 1997-ből. Többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő órában, mert hogy jönnek a 90-es évek legjobb slágerei, az egyik kedvenc órám, szóval ez egy ilyen most Vivi Best of óra lesz, amit a 90-es évekből fogok nektek szállítani. Érkezik még a Baby Sisters, a Bonbon, Emergency House, Backstreet Boys, Cardigans és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább Tom Grennan-nel, tőle pedig szóljon a Higher 2024-ből.

0: tudja, mit vártok.
1: Az Ariától szólt a Casa de Papel 2023-ból. Az Ariával Kadarkai Endre beszélgetett a műsorában, ahol arról is mesélt ebben a podcast műsorban, hogy az első menedzsere súlyosan visszaélt a bizalmával, és a 2021-es koncert bevételekkel együtt nyomtalanul eltűnt, amivel jelentős anyagi kárt okozott az előadónak. Azt is elárulta, hogy próbált ügyvédekkel beszélni, és már rengeteg pénzt kifizetett az ügyvédeknek is, hogy visszaszerezze a pénzét, és már jóval többet költött az ügyvédi költségekre, mint amennyivel mondjuk lelépett. A menedzsere így elengedte a dolgot, és úgy volt vele, hogy már nem idegeskedik tovább, mert hogy fontosabb neki nyilván a lelki békéje, és milyen jól tette, mert amiután ezt a dolgot elengedte, azután megkeresték a szupermenedzsmenttől, akik azóta is az Ariának a menedzseri hátterét biztosítják, és ugyebár 2024-ben egy tripla Puskás Arénát hozott le, tavaly pedig egy háromszoros MVM dómot, és idén márciusban pedig európai turnén volt, ahol szintén szinte az összes koncertje teltházas volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ő csak jó járt, és az ilyen dolgokat tudni kell tényleg elengedni. Mi viszont most megyünk tovább, My Smith-szel, tőle pedig szóljon a Stargazing 2024-ből.

0: Manna FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Két magyar vonatkozású tudományos hírrel is érkezem majd, ugyanis magyar űrmisszió indulhat a Holdhoz, és 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel már ausztrál kutatók foglalkoznak, miközben az egyik repülőgép gyártó azon van, hogy 15 éven belül kijöjjön az első zéró kibocsátású repülőgéppel. Egy éves évfordulója okán újra vizsgálták a szakértők, hogy miért maradt áram nélkül az ibériai félszigeten tavaly 60 millió ember. Érdekes okokat hoztak nyilvánosságra, és dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM.

A BSV, valamint Bája Lex és a Slap szólt, tőlük pedig a Lidokain 2025-ből. És már is mondom nektek, hogy hol lesz a mai e-boltás, valamint a hétvégén és még hétfőn is lesz, úgyhogy ne hagyjátok ki a kutyusok oltását. A mai napon Dunakömlődön 14 és 17 óra között, a holnapi napon, azaz május 9-én 9 és 12 óra között a PSE pályán lesz az oltás, május 9-én szombaton még lesz 14 és 16 óra között Gyapán, május 11-én hétfőn pedig 16 és 17 óra között Csámpán. Mindenki, aki teheti, az menjen el a kutyusát beoltani, mert hogy kötelező minden 3 hónapnál idősebb ebet beoltatni, és ha aki ezt elmulasztja, azért büntetés jár, és 75 000 forint bírság is kiszabható, úgyhogy legyetek figyelmesek, és hát hallgassatok továbbra is minket az ilyen információkért, de megyünk tovább. A jó zenékkel, szóljon most Justin Biebertől a Daisies 2025-ből.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk.

0: azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.

0: Nagy Bogi és Dash közöse szólt, a Jól leszek újra 2026-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Robi hírei után hozom a 90-es évek legjobb bulis lágereit.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boté és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Reklám.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium csütörtökön az MTI-vel. Hozzátették, a törvény arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágnak megfelelő terméssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a növények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igény.

0: igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
1: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavilon munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenki van azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
0: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
1: Azért volt most ez a rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatuk szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé. És a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra. Úgyhogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
0: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunacom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi heti körkép című magazinunkban számolunk be.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárda 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
3: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, tol annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akitől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni. És hát ugye amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
4: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
3: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
5: 12 óra 5 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a Paks FM stúdiójában. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én ebben az órában hozom nektek a legbulisabb, legpörgősebb 90-es évek slágereit, amire garantáltan nem fogtok itt bealudni nekem déltől egyig, mert hogy tényleg a legjobb slágerekkel készülök. És most menjünk is tovább Mr. President-tel, akivel találkozhattok majd augusztus 19-én a Sont Fesztiválon. Tőle pedig most szóljon a Coco Jumbo 96-ból.
2: Paks FM Best of 90-es évek a 96.3-as frekvencián.

a Bombontól szólt a Viva España 1998-ból. Szinte látom magam előtt ennek az albumnak a borítóját is, mert hogy annyit hallgattuk a 90-es években ezt a szuper bombon slágert is, és maga ezt az egész albumot hatalmas kedvenc volt. Na de nem is ez a lényeg, hanem képzeljétek, 30 éves lett az együttes, és ennek apropóján lesz egy hatalmas nagy koncert május 16-án este a Papp László Sportarénába, ami nem csupán egy koncerthelyszín lesz, hanem egy közös ünneplés, ahol a múlt slágerei újra életre kelnek, és ahol mindenki egy kicsit gondtalanabb lehet ebben a stresszes, nehéz időkben, amikben vagyunk. Én úgy gondolom, hogy mindenki túl van pörögve mindig, és néha olyan jó kicsit kiengedni, úgyhogy aki szereti a bombonslágereit, az mindenképp menjen el, mert hogy készülnek még meglepetés vendégekkel is, nem árultak el minden meglepetés vendéget, de az biztos, hogy Augcsilla, Gangsta Zoli és még Charlie is ott lesz ezen a szuper eseményen, szóval aki te heti, az ne hagyja ki. Mi viszont megyünk tovább Ricky Martinnal, tőle pedig Sayonara La Copa de la Vida 1998-ból.

az Emergency House-tól szól a Dübörög a ház 1996-ból. Hát ez a sláger tipikusan a 90-es évek egyik nagy-nagy slágere, még a mai napig is nálunk is felcsendül egyébként a házi bulikban egyaránt, de egyébként az egyik barátom DJ Leonardnak a Lagzi Festes estjéjén is minden alkalommal szinte felcsendül, mert hogy tényleg ez egy olyan dal, amire nem táncolsz, vagy nem csak úgy ott mocorogsz rá, hanem ugrálva ordítod ezt a Dübörög a ház című mondatot, mert hogy annyira át tud szellemülni az ember az ilyen zenékre, és tényleg érzi a 90-es éveknek a ritmusát, ami mondjuk egy adott buli helyen szólt akkoriban, és teljesen átérzi ezt a lüktetést. Metzger Viki és Andró is ezt érezte ezzel a számmal kapcsolatban, meg is csinálták egy újabb verzióját 2023-ban, és azt gondolom, hogy ugyanolyan sikert aratott, mint annó 96-ban az Emergency House-nak, amikor kiadták ezt a dalát. Mi viszont most megyünk tovább, jó kis DJ Bobo száma, szóljon a Love is All Around 95-ből.

0: A Baby Sisters-től szólt a Szerest a testem 1999-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a zenei felhozatal, de nem menjetek sehova, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és Robi hírei után hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of 90-es évek. Minden szerdán egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálam.

0: pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombat

0: slágereivel. Társadalmi célú reklám.
1: A Paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
0: Társadalmi célú reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek. 2026. május 8-a péntek, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Rendkívüli ülést tartottak a paksi képviselők, bajba jutott idős férfin segítettek az önkéntes tűzoltók Györkönyben, szekszárdi kosárlabdázó is pályára lép majd a világbajnokságon. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
2: Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
3: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavil munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokálpatriotizmus, hogy mindenkiben azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
2: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
3: Azért volt most ez rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltétlenül

0: tételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatuk szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé. És a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra, hogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
1: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunacom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi Heti Körkép című magazinunkban számolunk be. A Gement ZRT 1 millió 700 ezer facsemetét ültetett, továbbá 41 tonna kocsányos, kocsánytalan és csertölgy makkot vetett az őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során, közölte a Gement ZRT az MTI-vel. Az erdők megújításával őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdők jönnek létre. A tájra jellemző egyedek a Gement ZRT gémmegőrzést szolgáló csemetekertjéből származnak. A közlemény szerint az idegen honos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokká csaknem 30 éve kezdődött, a legutóbbi ültetési idény 110 hektárt érintett. Nőtt az ártéri ligeterdők és az erdősztyep területe, 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő. Hozzátették, az új erdők létrehozását és az idős állományok megújítását szolgáló erősítések során a szakemberek törekednek a fenntarthatóságra. A legnagyobb kihívás jelenleg a Duna melletti területeken az elöntések elmaradása, a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadékhiány. Hangsúlyozták, a vízjárás nem csak a gemenci erdők, de a lágyszárúak és a gazdag állatvilág megmaradását is befolyásolja.
2: Paks FM hírek.
1: Már bejegyzett menhelyet is működtet a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány Hegyes Pusztán, a Paksi Ebrendészeti Telep mellett. A létesítmény a közelmúltban megkapta azt az engedélyt, amely ezt lehetővé teszi, adta hírül a Telepaks. Az új engedély a napokban érkezett meg a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet elnöke elmondta, hosszas procedúra, hiánypótlások és újraküldések után kapták meg a határozatot, mindez körülbelül 6 hetet ölelt fel. Dr. Ulbertné, Dr. Merész Laura kiemelte, örömmel fogadták a határozatot, mely annyi változást jelent a munkájukban, hogy mostantól több állatot tudnak fogadni Paksról és a város környékéről, valamint hosszabb távon tudnak elhelyezni gazdátlan állatokat. A hatóságok által kiadott hivatalos bejegyzést megelőzően macskaházat alakítottak ki a telephelyen. A beruházást jogszabályi kötelezettség mentén végezték el, mely szerint a különböző fajokat szükség esetén el kell tudni különíteni annak érdekében, hogy ne okozzanak egymásnak stresszt vagy sérülést. Ezt a funkciót tölti be a macskaház is. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnöke elmondta, a macskaház hőszigetelt épület, megtalálhatók benne kaparófák és kényelmes fekhelyek is, azaz minden adott ahhoz, hogy akár 40 macska kényelmesen, komfortosan élhesse a mindennapokat. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Györkönyben, tájékoztatott közösségi oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Györkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Györkönyi egység pár percen belül megérkezett a Hegy utcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutniuk, majd a szintén helyszínre érkező Paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület. Két szekszárdi tűzesethez riasztották az elmúlt napokban a tűzoltókat, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Mintegy 80 négyzetméteren nádas égett Szekszár József pusztán kedden délután. A tűz átterjedt egy lakóház épített melléképületére. A szekszárdi hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak a helyszínre. A tüzet három vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. Felhalmozott szemét égett közel 100 négyzetméteren Szekszárdon a Búzavirág utcában. A szekszárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
3: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euroligás játékosoktól annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni. És hát ugye amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
4: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
3: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
1: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
2: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra 9 perc van, és egy ütős Best of 90-es óra után, valamint Robi híre is elhangoztak az utóbbi percekben. Visszatértem hozzátok, és újra Vivi a stúdióban, és még egy órán keresztül hozom nektek a jó kis slágereket, valamint hamarosan meglessük, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön, és azt is megtudhatjuk, hogy a hétvégén milyen időjárás várható az időkép előrejelzése szerint. Ha nem akart lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Teddy Swims-től a The Door 2024-ből.
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
5: Paks FM. Összeköt.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már nézzük is, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 12-én a Kultúrkortyok Szabad Egyetem előadását hallhatjátok Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán címmel, melynek Radics Tamás lesz a túra vezetője. Ez Babits Mihály Kulturális Központ csatár termében lesz meghallgatható 18 órakor. Május 15-én Kovács Gergő dalestjét hallhatjátok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében, melyben közreműködik a Ritmo Sportenc Egyesület táncosai, valamint Málinger Anita énekesnő és Pranner Tamás zongora művész is a vendég fellépők között van. Ezt 19 órakor tekinthetitek meg. Május 15-én és 16-án a Simontornyai Vár nap lesz, melyen rengeteg családi program lesz megtekinthető, és rengeteg programon részt lehet venni. A május 16-ai estén 8 órakor a Zaporecs zenekart hallhatjátok, melynek helyszíne a Simontornyai Vár tere lesz. Május 18-án a Kalocsai Színházban egy jó kis darabot láthattok, Szemenszedett igazság, avagy Hazudni tudni kell címmel, melynek szereplői nyerte Zsuzsa, Fogarasi Bernadett, Egyházi Kéza és Várfarvi Sándor lesz, 19 órakor láthatjátok ezt a darabot. Május 20-án Abba és Bonnie M koncertsó lesz Ladinek Judittal, Fésűs Nellivel és Détár Enikővel Pakson a Csengeiben 19 órakor. Remélem, tudtam segíteni a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Az időkép előrejelzése szerint szombaton kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, napközben nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt majd a nap, a délután második felében nyugaton, délnyugaton ismét erős felhősödés várható, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi északnyugati szél az ország keleti észak-keleti felén több helyen lesz élénk, ám zivatart továbbra is kísérhet erős, viharos lökés. Hajnalban 7-14, délután pedig 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől nyugatra és délnyugatra több felhő is érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire forduló szél, kora reggelre 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hát azért ez elég jó idő, szerintem a hétvégére ez már-már nyárias idő, úgyhogy próbáljatok meg minél több időt kint tölteni a szabadban, élvezzétek a nap melegét, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most, vissza a Paks FM slágereihez.
2: Paks FM, összeköt.
3: Sean Paul and Sasha, come sing.

Sean Paul és Sasha Salt, tőlük pedig az I'm Still In Love With You 2003-ból. Szerintem ez a dal biztosan fel fog csendülni majd május 17-én a Rise Jamaica turnéja keretein belül, mert hogy Magyarországra látogat, nem mellesleg a Budapest Parkba, ahol egy hatalmas koncertet és egy bulit fog letolni szerintem a rajongóknak. Én még gondolkozom egy kicsit, mert hogy vasárnapi napra esik ez a koncert, még nincs jegyem, de még nem mondtam le róla. Viszont nektek is hoztam egy másik jó kis programot, mert hogy 10 éves a Szivárvány Egyesület, a Paksi Szivárvány Egyesület, és az Angyal Kommandó családi napot tart majd a rendezvény helyszíne, az az adománypont udvara lesz, a Dózsa György út 96, rengeteg szuper programmal, varázsdobozzal, zsákba macskával, fehér botos akadálypályával, kézműves sarokkal és ügyességi játékokkal várnak benneteket. 10 és 12 óra között még arcfestés és csillám tetoválás is lesz, szóval május 10-e 10 és 16 óra között szuper programmal vár benneteket az Angyal Kommandó, a Paksi Szivárvány Egyesület családi napjára. A rendezvény ingyenes, de minden adományt szívesen fogadnak. Menjetek, mert ez egy nagyon szép gesztus, nektek is és nekik is, úgyhogy érezzétek jól magatokat, viszont most mi megyünk tovább, de se, tőle pedig szóljon az Ómán már 2025-ből.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk.

0: azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hát, szükségem lenne segítségre a tavaszi nagy takarításhoz. Ablakpucolás, függönylevétel. Túl nagy ez a ház már nekem.
2: Szükségem van segítségre egy héten legalább egyszer. A munka, a gyerekek mellett.
3: Hamarosan megnyitjuk az irodaházat. El kell kezdeni szervezni a takarító és karbantartó személyzetet is.
2: A megoldás üzemeltetek.hu. Ingatlan üzemeltetés, épületgépészeti rendszerek ellenőrzése és üzemeltetése, karbantartás és takarítás egy helyen. Intézmények, irodaházak, szállodák, sportcsarnokok mellett vállaljuk lakások, családi házak egyszeri vagy folyamatos takarítását is. Profi és gyors munkavégzés, megbízható segítség. Keressen minket és tekintse meg referencialistánkat. Üzemeltetek.hu. További információ a 20-519-6879-es telefonszámon vagy a GNA ingatlan irodában. Paks, Villany utca 18.
0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 5 pontban foglalta össze a közeljövőre vonatkozó terveit Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök, aki a Kurír című napilapban megjelent írásában átfogó reformokat sürgetett, írja az MTI. Az államfő szerint Szerbiának az elkövetkező időszakban átfogó strukturális reformokra, nagyobb munkafegyelemre és az állami apparátus jelentős karcsúsítására van szüksége ahhoz, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić hangsúlyozta, a 2014 és 26 közötti időszak eredményei jelentősek voltak, mivel a munkanélküliség ráta 26%-ról 8%-ra csökkent, miközben az ország bruttó hazai terméke 32 milliárd euróról közel 100 milliárd euróra nőtt. Véleménye szerint Szerbia gazdasága a koronavírus járvány és a nemzetközi konfliktusok idején is ellenállónak bizonyult, ugyanakkor a globális politikai és gazdasági átrendeződés új kihívásokat teremtett. Írásában a szerb elnök 5 kiemelt reformterületet nevezett meg. Ezek között szerepel a kormányzati apparátus és az állami ügynökségek számának csökkentése, a termelékenység növelése, az oktatási rendszer átalakítása, az energetikai fejlesztések, beleértve a nukleáris energia alkalmazását, valamint a mesterséges intelligencia és a robotika fejlesztésének felgyorsítása. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
7: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavilon munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenkiben azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
6: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
7: Azért volt most ez rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóvá hagyni, vagy megszavazni. Ugye

0: A javadalmazási szabályzatok szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé, és a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra. Úgyhogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
1: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunacom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi Heti Körkép című magazinunkban számolunk be. Két szekszárdi tűzesethez riasztották az elmúlt napokban a tűzoltókat, tájékoztatott a katasztrófa védelem. Mintegy 80 négyzetméteren nádas égett Szekszár József pusztán kedden délután. A tűz átterjedt egy lakóház épített melléképületére. A szekszárdi hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak a helyszínre. A tüzet három vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat. Felhalmozott szemét égett közel 100 négyzetméteren Szekszárdon a Búzavirág utcában. A szekszárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 10 perc van, és ez itt a Szabad Péntek, ahol Weisz Józsi most énekes karrierjét kezdi meg.
2: Te csak mondod, én meg így aláfestek, jó? Így.
1: Oké, szóval Weisz Józsival és Harmad Gabival ez itt a Szabad Péntek. Ezúttal Tamás, Strasser Tamást nélkülöznünk kell, úgyhogy nagyon szomorúak vagyunk, reméljük, hogy ti is.
2: Reméljük, hamar kiengedik az előzetesből. Jaj, nem kellett volna.
1: Nem kellett volna elmondanom.
2: Ez vicc volt, most mondom, hogy képes-e komolyan venni, esküszöm.
1: Persze,
2: tehát a mai világban bármi lehet.
1: Igen,
2: ki tudja, milyen támogatást vett föl, és akkor, ugye?
1: Ja. Egyébként ezen el szoktam gondolkodni.
2: Mondjuk néha, a ruházatán amikor... nem látod, hogy milyen támogatást vett
1: legalább
2: föl.
1: Legalább letagadjon.
2: Igen,
1: nem új tontáskával jön, meg Rolex-el, érted?
2: Igen. Meglepődnék egyébként, a Tamás pont nem ez. A külsőségre nem nagyon ad, a belbecs annál értékesebb nála.
1: Így van.
2: Jó van, csak érzem, a hallgatóknak még nem fizette ki a gázsimat azért. Eldálózok a főnöknél.
1: Na, oké, figyelj, akkor most akkor lehet, hogy sírnod kéne. Tehát, hogy...
2: Olyan viccet.
1: Tudod, hát nem.
2: Olyan nehéz ilyen.
1: Azért, hogy kifizesse a gázsidat.
2: Ja, tényleg.
1: Na jó, nem viccelek csak, de akkor tényleg beszéljünk.
2: Akkor lehet kicsit. Az, hogy I believe I can cry. Ugye, megvan az új dal.
1: Így van.
2: El is énekelhetem, de nem akarják ezt a hallgatók.
1: Hát ezt most, igen, ezt most mellőzzük, Léci. De akkor beszéljünk egy kicsit Balási Gyulával, a NER egyik egykori kedvenc média vállalkozójáról, aki hát a Kontrollnak adott interjút, és ott bejelentette, hogy közjegyző előtt aláírt közokiratban lemondott valamennyi rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, és azokat átadta a magyar állam részére. És hát ez azért egy eléggé érdekes történet, mert hogy, hát ugye, hogyha nincsen semmi baj vagy probléma itt a gazdagodás és a média cégek felépülése kapcsán, akkor miért tette ezt meg, teszi fel a kérdést az ember, ha viszont van, akkor ez egy beismerő vallomás, nem? Vagy most ez mi?
2: Hát gyakorlatilag én ugye akkor is meglepődtem, de szerintem nem én legjobban, ugye Rogán lepődött meg, mert ugye állítólag nem egyeztetett, és azért azt valljuk be egy része Rogán pénze, mert ugye ilyen megbízások, meg stb. Tehát mindenkinek megvan a magas trómanja. Van akinek egy mészáros, van akinek egy, nem tudom, hogy hívják ezt az illetőt, akiről beszélünk, ha most mondtad a nevét.
1: Balási.
2: Igen, föl kell innom. Tehát van akinek ő. Tehát ott a Rogánnak azért kíváncsi, hogy mekkora szem, hogy fölajánlja a cégeimet, a pénzeimet. Tehát értem, hogy a Balási néven fut, de van egy ilyen teória is, hogy akár közel lehet. Legfőképpen azért, mert ez a Rogánhoz tartoztak ezek az összes kommunikációs megbízások, és nagyon-nagyon gyorsan és egyértelműen behajtották saját maguk alá, és ilyen 5-6-szoros túlárazással ugye átforgatták a pénzeket, amik valahova el is tűntek. Tehát itt erős a gyanú, hogy ebben benne van a Rogán is, és hogyha ez a Balási nevezető elkezd énekelni, akkor valószínűleg a Rogán Antal név egyszer-kétszer majd szerepelni fog ebbe a vallomásba. Tehát ugye ez az, amiről beszéltek, hogy előbb vagy utóbb egymásra fognak vallani. Én ennek az első lépését látom, hogy ugye megy a bűnbánó Balási, tehát sírt is.
1: Tehát ő saját bőrét menti tulajdonképpen?
2: Abszolút, és azért ez föl is dobja. Egyébként meg értéktelen dolgokat dob be, mert ez a céghálózat, ami egyébként rengeteg szerződéssel rendelkezik, rengeteg nagyon nagy a piaci értéke most még, ami gyakorlatilag napról napra zuhant, tehát előbb-utóbb a nullához fog közelíteni, mert ez a céghálózat csak is kizárólag állami megbízásból és állami finanszírozásból működött. Tehát nincs más mögötte. Ez a rendszerváltás vagy a kormányváltás miatt, ez gyakorlatilag megszűnt. Tehát nincs egy olyan hajó, aminek nincs se motorja, se dízel, olaj nincsen, se szél nincs, ami hajtsa a vitorlát. Tehát gyakorlatilag vesztegel a nyílt tengeren, és ugye rajta vannak a tengerészek, akiket ki kell fizetni. Na most, amikor csődbe megy egy cég, és van 500 alkalmazott, ugye azt tudjuk, hogy ennek a fele nagyjából az, aki egy elfogadható fizetéssel dolgozik. A másik felének a fele az egy jó fizetéssel, és van mondjuk 100 ember, aki nagyon sok jegyű számjegyű fizetéssel dolgozott eddig. Hát őket, ha ki kell rúgni, vagy azt ki kell fizetni valakinek valahonnan. Azért azt ne csináljuk, hogy amikor térdig járok a habostortába, meg a Lamborghinivel versenyzek, meg Ferrari gyűjtemény, meg lebegő villát építek ugye a Tihanyban, meg tehát azért itt vannak olyan vagyonelemek, amit az ember csak pislog, akkor, hogy ezeket össze kell halmozni, akkor elviselem. Amikor ez bedől, akkor meg könnyes szemmel beáldozom, és odaadom nektek az értéktelen semmit. Sőt, fizessétek ki azokat az embereket, akik jogosan várják a fizetésüket, a járulékaikat, meg még azokat a juttatásokat, ami neki ilyenkor jár. Van neki annyi magánpénze, fizesse csak ki, amikor minden nullára lezárt, akkor nagyon szívesen várjuk, ha az ügyészségen tegyen tanúvallomást, és eldöntjük, hogy volt-e vagy nem-e bármiféle vétke. Tehát ha nincs, akkor nem megy be, és nem dobja be ezt a kamu felajánlást, mert gyakorlatilag ez az. Értem én, hogy az ő cégét mennyire értékelték föl, de ez olyan szinten amortizálódik, ami láttunk már ilyen buktát. Tehát már egyszerűen nincs meg a hajtóerő, nincs meg mögötte. Ugye egy kommunikációs cégnél mi az, ami működik? A munkaerő van, akik a kreativitást rakják bele, meg a megrendelés van. Ez a két dolog. Ha ez a kettő egymásra talál, a kommunikációs cég nagyon jól fut. De ha nincs megrendelés, akármilyen szakértelme lehet annak az 500 embernek, azt fújhatjuk magyarul. És azért tudjuk nagyon jól, hogy akár itt Paksi Berkeken belül is, stb. Megmondták, hogy melyikek azok a cégek, akár az erőművön belül is, amelyikkel kommunikációs és reklámszerződést kell kötni. Ilyen egyszerű. Ezt fölülről vezényelték. És hogy mennyiért? És most derülnek ki, például ugye egy csomó olyan, pont tegnap láttam most a Káli intézet. Nem tudom, képbe vagy-e?
1: Nem, mire gondolsz?
2: Tehát ott is például, ugye benn volt tegnap az öreg prof, aki ezt alapította, és ő elmondta, hogy például, ugye most nézik, hogy ugye, amikor állami fennhatóság alá került ez, és egyébként is olyan túlterhelés van, mert ugye a mesterséges megtermékenyítés a fő profiljuk, tehát háromszoros, négyszeres túlterhelése működnek, minek kell azt még reklámozni? De ilyen, volt olyan orvos, vagy volt olyan, hogy 200 milliós éves szintű szerződést kötöttek vele. Hát ez egyszerűen pénzmosás, nyilván nem kapta meg az összeset, kapott 50 milliót, 150-et visszapörgetett, és annyi ilyen van, és mind ez a fickó tudott róla, hát ő vezényelte, és nagyon okosan ő világéletében a háttérbe szorult. 11 éve már az egész médiapiacot uralja, vagy reklámpiacot uralja, tehát az óriás plakátoktól kezdve a nemzeti konzultáció, minden olyan marhaság, vagy olyan nem marhaság, minden olyan eszköz, amivel befolyásolni tudják a közvéleményt, minden rajta keresztül ment el, és fény árba. És most odáll, és könnyezve fölajánlja. Nem kell. Köszönjük szépen, a bíróságon találkozunk, intézd el a dolgaidat, korrektül fizest ki az embereidet, ha úgy érzed, hogy a cég becsődött, mert becsődött. És amikor föltette neki a kérdést egyébként a kontrollba, hogy akkor is megtette volna el, ha nincs kormányváltás.
1: Hosszú csend.
2: Igen, nem tudok válaszolni. Hát erre mit mond? Tehát annyira átlátszó is annyira, és pontosan az van, amit egyébként felvázoltak, és sokkal gyorsabban, mint bárki számított rá, hogy ezek a neres vállalkozók, ahogy elmúlik a konc, azonnal egymásnak fognak ugrani. És itt az első, és ez esküszöm, hogy hétről hétre, hónapról hónapra ezek dőlnek be. És mindenki megijed, hogy úristen, mi lesz akkor ezekkel a cégekkel? Semmi. Visszaalakul. Piaci. Tehát emlékezünk, tehát 10 évvel ezelőtt, például ebből a cégből kiindulva, ugye voltak olyan kommunikációs cégek, akik a piacról éltek. Az erősebb kutya van szerelmi fölénybe, vagy innen, tehát egyszerűen be tudták olvasztani őket, és a szakértelem megmaradt. Most ezek felbomlanak, külön lesz 4-5-6 nagy cég, akik majd versenyeznek egymással, és piaci alapon működnek. Tehát nem kell megijedni attól, hogy jaj, mi lesz, ha a NER nem lesz? Semmi. Szakmai alapon, vagy tudás alapon fognak működni ugyanezek a cégek végre.
1: És nem szedi le a sápot valaki.
2: Igen.
1: A semmiért.
2: A semmiért, a nagy-nagy lóvét. És ilyen milliárdok, tehát az egyik ismerősöm mondta, mert 2,5 milliárdos csalás volt. Jó, az a 2,5 az nem is olyan nagy szám. Mondom, az nem. De a milliárd, na az magas. Érted? És ezzel hűítették az embereket, hogy 1,25 milliárd, mi az, nem is olyan sok, mondom, milyen vagy? Hát 1 milliárd, 1000 millió, és de még nem, annál is több.
1: Igen, de most ez megint így visszakérdezek, hogy nem így gondolkodik az átlag ember, hogy aj, volt ez már szinte nem is olyan sok, mert annyira hozzászoktunk már az 1000 milliárdok, meg olyan, hát 1200 milliárd volt a csengeri örökösnős sztori.
2: 1200 milliárd, amiből egyébként a komplet iparágakat, a mezőgazdaságot helyre lehetne hozni.
1: Igen, de hogy érted? érted, és akkor van 2,5 millió, hát az már nem is olyan sok. Sajnos szerintem az van, hogy sokszor az emberekben ez a fajta erkölcsi mérce sincs elég, nem, sem elég szilárd, és nem azt mondja, hogy ahelyett, hogy azt mondja, hogy 2,5 millió nem is olyan sok, ahelyett azt mondaná, de sok.
2: Még 2,5 millió is sok, ne lopjál. Igen, ne, ha nem, nem muszáj, ne lopjál, és nincs olyan, hogy muszáj. És például 1200 milliárdból például helyre lehetne hozni Magyarország vízgazdálkodását. Tehát ilyen szintű korrupt pénzek, meg vagyonok mennek egyik zsebből a másikba, és akkor erre legyintünk, ne legyünk már hülyék.
1: Most, ha már itt tartunk a vízgazdálkodás, és egyébként ez a mezőgazdaságnak egy nagyon nagy hát hiátusa, hogy nincs megoldva, és pont ugye volt itt a teljes, a Györkönyi teljes nálunk reggel, az egyik reggeli műsorban, és kezded el, hogy azt mondta, és én ezt nem érem fel egyébként észszel, csak innen jutott eszembe, innen asszociáltam, hogy például a nagy tejfelvevők azok a bekerülését, tehát az önköltségi ár alatt veszik át a tejet. Tehát mondjuk ilyen 80-valahány forintot mondott, hogy annyira veszik el, és 100-110 forint a bekerülési költség. És én ezen gondolkodtam, hogy egyébként egy normális országban ez hogy lehetséges? Hogy nem keresel...
2: Egy normális országban ezt nem engedik
1: hát
2: meg.
1: Nem, ugye?
2: Tehát a piac szabályozza. Most például mondok valamit, ugye ez visszacsatolható arra, hogy ársapka. Ó, hát a tejfölt ennyiért kell adni. Jó, ha én a tejfölt ennyit fizetek, akkor bontsuk vissza. Jó, a nagykereskedő akar rajta keresni, tegyük föl csak 10%-ot, a nem tudom, feldolgozó akar 30%-ot, stb. És mire visszamegy a gazdához, addig ott van, hogy a bekerülési költség alatt kell, hogy odaadja. Hát most mindenki elengedi ezt a sztorit, akkor nem lesz egyébként tej. Tehát azért nem szabad a piaci folyamatokba beavatkozni, erőszakosan állami szinten. Nyilván ez olyan, mint például az a benzinástop. Én ezzel se értek egyet. Szeretek olcsón tankolni, spórolok, stb., de ki kell fizetni, amibe kerül. Maximum kevesebbet megyek, vagy ha kerozin hiány van, nem repülök. Hát ezeken túl kell tenni magunkat, vannak ilyen dolgok. De amikor belenyúlok, az egyszerűen azt jelenti, hogy felületi kezelés, és ez mondta, a betegséget nem kezelek, csak érzéstelenítek. Hát az előbb-utóbb az a betegség megmarad, az nagyobb károkat fog okozni. Tehát ezek az ilyen ad hoc beavatkozások a piacba nem szabad. Tehát ezért van a piaci verseny. Jó. Mindegy, egy szó, mint száz, nem szabadna ilyennek előfordulnia, mert azok a gazdák, akik dolgoznak érte, és erre építette fel az életét, a családját, a mindenét, nem szabad elengedni a kezüket.
1: Egyetértek. Na, hát akkor most itt tartunk a nagy egyetértésben egy kis szünetet. Jön a doktor Bérestől az éjjel, ott várok rád, hát ez most pont ide nem illik.
2: Majd Fási Zsülikétől kérlek, mert annyira szeretnék egy Fási Zsüliket dalt hallani.
1: Jó.
2: Keres egyet, kérlek, kérlek, okay. Kérlek.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 20 perckor, 25 perckor visszatértünk Weisz Józsival itt a Szabad péntekben, és folytassuk Váberer Györggyel, mert hogy képzeld el, hogy a Sátoralja újhelyi képviselő testület a csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy leszedik Váberer György nevét az úszodáról, a városi úszodáról, mert hogy eddig az ő nevét viselte, és hát ugye egy DK-s önkormányzati képviselő ezt tudjuk úgy kommentálta, hogy gyalázat, a következő ülésen vajon mi következik a díszpolgári cím, kérdőjel, és hát ugye azzal érvelnek, hogy élő szeméről nem lehet elnevezni úszodát.
2: De hát amikor elnevezték, akkor te ez halott volt, vagy? Hát akkor nem volt élő személy.
1: Nem tudom, hogy akkor mi volt, vagy miért nem tűnt akkor ez fel. Minden esetre nyilván azért felmerül a gyanú, hogy itt Váberer György. Hát igen, hogy Váberer Györgynek a Tiszával kapcsolatos nyilatkozatával függ össze előbújásával, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugye, hiszen a Telexen adott egy interjút, tulajdonképpen ott kiderült, hogy így a választásokat megelőzően a Tiszát támogatta, és hogy itt a testületnek ez egy ilyen bosszúja.
2: Én nem csodálkozni, tehát a Váberert, ugye utána néztem én akkor ennek, tehát ő ugye a cégét eladta, azt tudsz róla, egy angol befektető cégnek, ami az angol befektető cég, ugye a Tiborcz István. Mert ugye ő a tulajdonos ennek a befektető cégnek. De hát amikor kérdezték, hogy eladta a Tiborcnak a Váberers fuvarozási céget, mondta, hogy nem ő az angol befektetési cégnek. 4 betű a rövidítés, azt gyorsan meg is jegyeztem, rákerestem, és egyből kidobta, hogy ez Tiborcz István cége. De hát egy kamuzott az öreg, de nem baj, van ilyen. Én nem tartom kizártnak egyébként, hogy volt annyi rafkó vagy rutin benne, tehát ő azért nem apró pénzzel gurigázik. Megcsinálta azt is, hogy szerintem lehet, hogy a Fidesznek is leutalt a választás előtt 5 nappal 100 milliót, Tiszának is leutalt 100 milliót, és amikor majd eldől, hogy melyik voltak, azt mondja, hogy utaltam nektek 100 milliót.
1: Aha.
2: Érted? Tök mindegy, hogy melyik oldal lett volna, mert előtte nem volt Tiszás, mert nem volt annyira független, hiszen hát a Fidesznél ő pozíciókat is töltött be, meg hát ugye közvetlen üzleti kapcsolatban is voltak, közvetlen a miniszterelnök családjával, tehát a Veikónak adta el a céget. Most, hogy akart eladni, vagy megvették,
1: vagy kellett,
2: ez egy másik kérdés, de attól még eladta. És utána, én nem szeretem ezeket, tehát ugye amikor akkor leszel Tiszás, amikor már megéri, ez várható volt, nem volt várható.
1: Lesznek pedig egy pár,
2: nagyon
1: tudod,
2: sokan,
1: mint az 56-osok is.
2: Igen, meg igen, lehetett jelentkezni 56-osnak, amikor a Hofinak volt ez a paródiája, ugye. Hát az öreg, én úgy érzem, hogy mellé nyúlt, de annak ellenére, hogy valószínűleg nem véletlen nevezték el róla ezt az úszodát. Lehet, hogy a felét ő fizette.
1: Uh-huh.
2: Nem venném le. Hát most nem mindegy. Tehát most ez nem egy politikai szereplőről nevezték el, hanem egy gazdasági szereplőről. Valószínűleg Sátoralja újhely szülöttje. Úgy érezte, hogy neki marha jól bejött az élet.
1: Ezért, igen.
2: Nagyon jó. Bejött az élet, még oda dobott le egy, mit tudom én, nem tudom, 2 milliárdot, vagy akár egy olyan szemmel látható összeget. Nem kell szerintem most így utólag ezért levenni. Én erősnek tartom ezt. Nem kell. Tehát ezekkel a mozdulatokkal, vagy ezekkel a gesztusokkal, én úgy gondolom, hogy a Tisza nem fog foglalkozni. Tehát gondolod, hogy a Sátoralja újhely most ettől előrébb lépett a Tiszának a lépcsőjén?
1: Nem, abszolút nem. Na, csak tehát... hogy azt akarom ezzel mondani, hogy igazából rendkívül kicsinyesnek tartom egyébként a képviselőtestület részéről, mert hogyha most tegyük fel Pakson ellene nevezve valakiről egy bármi, akkor intézmény, és mondjuk ő politikailag megnyilvánulna valamilyen párt mellett, és akkor utána azt mondaná az ellen...
2: Pontosan erről beszélek.
1: Hát ez
2: hogy
1: a gáz.
2: Igen, tehát ő nem...
1: Tehát, ne legyünk mondjuk László Boldizsár, mit tudom, kulturális központnak hívnak.
2: Hát ott a judóterem a kiről nevezték el?
1: Hangyás.
2: Na,
1: hát most, például ott van, és akkor
2: a hangya most meg Fideszes, lehet, hogy Fideszes is, és akkor meg nem mindegy.
1: Igen.
2: A szak azért neveztük el róla, mert azt tett a judóért, amit tett, azt tett a paksi tömegsportért, amit tett, ezt megért. Tök mindegy, ez a politikától független kell legyen. Ez, ahogy te mondod, kicsinyes, kispályás, nem
1: igen,
2: hiszem, hogy ennek van értelme. Én inkább azt mondom, hogy ez visszaüt. Tehát én nekem ez inkább nevetséges, akár mind az, hogyha hát pontosan olyan, mintha átcímkéznéd a Legót répával.
1: Igen, de egyébként...
2: Megvan?
1: Mit?
2: Nem hallottál róla?
1: Nem.
2: Az egyik polgármester, képzeld el, azt csinálta, hogy falusi polgár, bement a városba, és amikor van egy az önkiszolgáló kasszák, levette a sárgarépáról a vonalkódot, megvette a 35 ezer forintos legót, és azzal a vonalkóddal húzta le, hogy mit tudom, 250 forintos sárgarépa. És az megcsinálta többször, és lebukott. Tehát ezért van az, hogy jó, nagyon gáz. Nagyon gáz. Így lopott, tehát gyakorlatilag csalt és lopott egyszerre, úgyhogy polgármester ráadásul.
1: Édes jó Istenem.
2: Pont olyan kicsinyesnek tartom ezt is, mint hogy tehát nem helyén való. Ha engem kérdezel, ez nem helyén való.
1: Igen, és egyébként ami a nem helyén valóság szerintem így tanulsága, akár nem sátorolja új helyi fideszes szavazók számára is, hogy valahol pontosan ez az attitűd, ami szerintem visszatetsző az emberekbe, és nem akarnak már ilyen országban élni, ahol ez van, hogy ennyire kicsinyes, ennyire nem tudom, szóval, hogy nem tud megújulni úgy a Fidesz, hogyha például a fideszes szavazó nem várja el a Fidesz vezérkarától, hogy az ilyen megnyilvánulásokat, azokat kérjék számon, és ne engedjék például akár vidéken.
2: Ezek még régi beidegződések, én úgy gondolom. Meg kell tanulnunk azt, hogy most már új szelek fújnak. Igen, lehet véleményem, igen, lehet máshogy csinálni. Ha jól csinálom, akkor tök mindegy, hogy jobb a középső vagy első-hátsó. Lényeg az, hogy a feladatodat lásd el normálisan, azért megkapod a juttatásodat, és mindenki akkor boldog. Én is, mert megbíztalak valamivel, amit korrektul ellátsz, mindenki a helyén van. Tehát ezt kéne egy picit helyre rakni, és ez az, ami eddig nem így volt.
1: Hát nem, sajnos.
2: Tehát
1: nem.
2: Akár a közlekedésnél láthatod, tehát ugye a MÁV, tehát gyakorlatilag az összes beruházás leállítva. Mindig volt egy olyan,
1: ezért
2: ami...
1: Ezért késett fél órát Győrből Budapestre.
2: De az meg van, hogy amikor volt az óra átállítás, akkor is kifizették a késésért járó...
1: Persze, díjra. De ezt mondtam is, hogy egyébként... Hogy
2: ez mekkora? Hát ez mekkora?
1: De én azt azért mondtam, vagy azért hoztam föl itt műsorba ezt a témát, mert hogy nem kellett visszafizetni, de hogy valójában, tehát hibásan lett kiutalva. És mi az, hogy úgy dönt a MÁV, hogy nem kell visszafizetni? Hát ez közpénz.
2: Én értelek, de attól még ez a saját bénaságuk volt. Tehát milyen program az, amiben nincs az időt, Nem a nincs időhöz.
1: Saját bénaság, de hát jogalap nélkül gazdagodik az, aki meg megkapja, úgyhogy egyébként nem járna.
2: Hát ezek olyan kisebb összegek voltak szerintem, hogy nem akartak ebből nagyot. Tehát itt két lehetőségük volt. Hogyha visszautalják, akkor még nagyobb balhé van belőle, még nagyobb tűz, még nagyobb égés, még nagyobb közőhelytárgyával teszik magukat, ugye? Vagy azt mondják, hogy figyelj, nyeljük be, nem kell visszautalni, felejtsük el ezt az egészet. És ők ezt az utat választották, hogy ne legyen egy ekkora rohadt nagy égés belőle. Tehát ezért nem kellett visszafizetni. Aha. Egyébként meg vicces az egész, mert ugye van ilyen. NKA, Nemzeti Kulturális Alap.
1: Megvan. Mi van vele? Igen.
2: Hát meg,
1: igen.
2: Hát ő utalta ki, a Hankó Balázs talán.
1: Hankó Balázs, hát volt a...
2: 17 milliárd, hallod?
1: Igen.
2: 17 milliárd, amit ő egyedül dönthetett el. Ez mi? Tehát nem kellett hozzá egy szakmai bizottság, nem kellett hozzá egy művészeti bizottság, nem kellett se pályázatok.
1: Hát de lehet, hogy alkalmas volt, tudod? Hát azt mondtad, hogy ő alkalmas
2: Abszolút.
1: Volt. Erre,
2: nem a Hankó Balázs, alkalmas volt egyedül kiutalni. Például ugye Fási Zsülinek 105 millió forintot.
1: Jó, most ezt azért, bocsánat, nem vagyok teljesen képbe a történettel olyan értelemben, hogy én nem láttam a pályázatát például Fási Zsülikének, tehát nem tudom, hogy pontosan... Igen?
2: Ezeket úgy hozzáférhető, igen, két mondat. Uh-huh. Pataki Attilának egy mondat, amire megkapta, mert ott úgy volt, hogy a koncertre kaptak 150 milliót, tehát ez azt jelenti, hogyha egy-egyet nem adnak el azon a koncerten, akkor is már megvannak, köszönjük szépen, tehát nullásba, és a jegyeladás az plusz lóvé volt nekik, bocsáss meg, plusz, fejenként 5-5-5 millió forintot kapott az Edna.
1: Igen.
2: Úgy, hogy mindenféle elbírálás nélkül.
1: Egyébként erre Pakson is volt példa, ezt te is tudod.
2: Ez baj.
1: Például a rendezvényszervezésnél, hogy még az önkormányzat adott pénzt, és még utána én fizettem a belépőjegyet, igen, és még akkor utána egyébként aki árusítani akart, az meg még majdnem helypénzt fizettettek vele, de aztán végül is azt
2: Én emlékszem rá, hogy amikor itt volt a szervező úr, ugye ez, kérdeztem, hogy tehát, hogy erre milyen támogatások jön. Nagyon frankon el is mondta, hogy a lett falat az erőmű hozza, a területet a nem tudom kiadja, a belépet nem tudja, tehát majdnem, hogy a teljes támogatásba, tehát nullásba indultak el, és akkor mondta, hogy de jó, de akkor ez hogy a paksiaknak? Hát ettől olcsóbb a jegy. Uh-huh. Én meg voltam olyan szemét, hogy itt élő adásban mindjárt meg kiugliztam, hogy ennek mennyi. Itt Pakson 1990 volt a jegy, Baján 1990 volt a jegy, mindenhol 1990 volt a jegy, és akkor megkérdeztem, hogy te most akkor ez kedvezményes jegy? Hát igen, de mondom, akkor mindenhol kedvezményes a jegy, egész országban. Erre nem tudott igazából mit mondani, tehát hogy elvicceltük azért, tehát ugyanez volt a tematika, hogy hát vannak egyelők és egyenlőbbek.
1: Hát na, igen, és akkor
2: Fási Zsüli, várjál, bocsáss meg, és ebben volt ebben a 17 milliárdos azonnali kiosztásban például a Mága Zoltán fotósa kapott 500 milliót úgy, hogy előtte egy hónappal hozta létre a céget. Erre hozta létre, hogy legyen hova utalni, és utána, tehát 500 milliók, tehát 17 milliárddal tudnak úgy, hogy azért, hogy politikai alapon álljál mellé, mondd azt, hogy te vagy a nemzeti hegedűs, te vagy a nemzeti kör közepén állok, te vagy a nemzeti, nem tudom ki. Pontosan ezért, és a...
1: Jó, ezeket az emberi gyarlóságokat e tekintetben, meg nyilván ezeket nem tudom elfogadni, hogy ha ilyen módon van kiutalva valamilyen
2: pénz. Csak nekik.
1: De azért azt mondjuk el, mert én ebben a történetben az zavar, hogy egyébként például egy Mága Zoltán egy rendkívül tehetséges olyan zenész, aki nem csak most, hanem 30 éve vagy 50, nem tudom hány éve van a pályán, tehát ő azóta sikeres, megél, nem csak a Fidesz alatt. Tehát ő nem a Fidesznek köszönheti a népszerűségét, hanem annak a tehetségnek, ami az ő kezébe benne van.
2: Itt nem arról van
1: szó, hogy... És a Pataki Attila se a Fidesznek vagy köszönheti a népszerűségét az Edda, hanem annak, hogy egy zseniális zenekar. És igen, beálltak mondjuk a Fidesz mellé, az már nem helyén való, hogyha közpénzből azért tolják őket meg még jobban, mert egyébként a Fidesz támogatják, de ugyanakkor meg nem kell így, nem tudom én így keresztre feszíteni valakit.
2: De senki nem is azt mondta, hogy valószínűleg én is elfogadtam volna.
1: De már benne van szerintem nagyon sokak hangsúlyozásában is, hogy úgy csinálunk, mintha nem lenne tehetséges, nem lenne...
2: Nem.
1: Hát jó,
2: itt igazából arról volt, tehát ez senki nem mondta, hogy nem szeretem az Edda számokat, nem ismerem el Mága Zoltán művészetét. Itt arról volt szó, hogy itt Hankó Balázs egyedül dönthetett 17 milliárdról, amit két hónap alatt kiosztott. Uh-huh. És 17 milliárd, tehát nem 17 millió, 17 ezer millió forintot megtehette azt, hogy valahonnan volt erre pénz, úgyhogy még a közvetlen kollégáit se kellett megkérdezni. És ez a baj, és ezt politikai célra használták föl, nem tudom, lehet, hogy más is felhasználta, nem tudom, de annyi ilyen jön ki, és mit tudom én, tehát akkor Mága Zoltánról csak hadd mondjak egy rövid történetet, lehet, hogy már meséltem is, lovas bemutatóra vagy versenyre mentő, ugye lovas ember, azon kívül, hogy kiváló zenész, de amikor odaérkezett a rendezvény helyszínére, vitte magával a kupát, és mondta, hogy na, ez a külön díj, amit a végén adjál nekem oda. Esküszöm, ő vitte saját magának azt a kupát, tehát annyira népszerűség, annyira imádja, annyira kívánja, és annyira kell neki a népszerűség, hogy még ilyen maraságba is belemegy. Nyilván a szervező nézett nagyokat, és át is adták a végén, hogy a közönség díj, akkor ez a díj, amit saját magának hozott. Tehát, értem, mit mondok? És egyébként meg pont azt mondták, hogy ő a saját pénzéből még sosem jótékonykodott, mindig olyat, amit azt mondja, hogy oké, egy cég támogatja három egységgel, akkor na jó, egy egységgel, három koncertet támogatok, egyet meg jótékonyságból leadok. De kettőt, az se az ővé volt. Tehát ő ez a típusú. De egyébként meg elismerem, hogy amit csinál, jól csinálja, megtölti a sportcsarnokot, bejárta a föld mind a hét földrészét, mert ő volt az, aki elmondta magáról, hogy mind a hét földrészen zenét, hogy amennyi nincs is. De
1: jó.
2: Ez egy ilyen játék. Na szóval erről van szó, hogy 17 millió, és minden nap van egy ilyen ügy, amire azt mondom, hogy gyerekek, hát hova?
1: Na, akkor most kis szünetet kell tartanunk, és utána még visszajövünk.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 46 perckor még egy utolsó etapra visszatértünk, és egyébként az órát, az első órát a Survival indítottuk, és most az I'm Alive, tehát hogy életben vagyok.
2: Helyzetjelentés,
1: még élünk. Igen, és Tamás ilyen mindenféle furcsaságokat írogat itt nekünk üzenetben, kicsit olyan, mint Tamás, mi történt veled? Mit ittál? Mi volt a reggeli kávéban? Ezt azért írd meg nekünk, légy szíves. De most akkor beszéljünk még egy kicsit helyi ügyekről, és a helyi ügyek között elsőként Sárosi József, a DC Dunakom ZRT vezérigazgatójának az ügyéről, mert hogy tegnap volt ugye testületi ülés, ott kiírták a pályázatot, a vezérigazgatói pályázatot, és hát volt egy kis vita a képviselő testületen belül, méghozzá azon, hogy Sárosi József arra kérte a képviselő testületet, hogy a tavaly vásárolt autót, ami mindjárt mondom, hogy pontosan milyen autó, ez egy mikrobusz, méghozzá egy Ford Tourneo Custom, ha jól igen, látom, típusú. És arra kérte a képviselőtestületet, tavaly vásárolták neki céges autóként, hogy ezt hagy vásárolja meg. És ugye 13.690.000 forint volt a beszerzési értéke, és a testület 11.910.000 forintban határozta meg a vételi
2: tehát
1: árát.
2: Tehát majdnem 12 millió.
1: Így van, majdnem 12 millió forintban, és tulajdonképpen a többség megszavazta, és Benke Gábor képviselő azt mondta, hogy szerinte az eredeti vételárnak kellene a kitűzött célnak lenni, és...
2: Mennyi idős az autó még egyszer? Hány éves? Egy éves?
1: 2025. július 21-én vásároltak, tehát egy éves az autó. Igen, és ezen ment a vita, hogy most akkor ezt megkaphatja, nem kaphatja, illetve hogy milyen áron kellene akkor odaadni.
2: Ez piaci ár. Ennyit ér az autó. Tehát egy év alatt minimum ennyit, sőt, én azt gondolom, hogy minden autó, ahogy kihozod a szalomból, tehát már a második nap mínusz 1 millió, mert ugye az első 3 évben van az igazi értékvesztése az autónak, tehát mondjuk egy 13 milliós autónak első 3 évben, ugyanezt mondjuk 3,5 évesen meg tudod venni a 13 milliós autót, tegyük fel 8,5-9 millió forintért. Tehát évente minimum 1 milliót, de minimum 1 milliót veszít az árából, ezért nem is nagyon szokták eladni. Tehát a 3 éves autót, ha érdemes vásárolni, vagy 3,5-4 éves autót, mert akkor már az értékvesztésen túl van, akkor a 4 éves korától egészen akár 6-7 éves koráig alig-alig veszít az árából, mert ott még a kilométer is, még frissnek számít az autó, és 7-8 évestől idősebb, ott megint van egy törés, egy értékvesztés, mert akkor már ugye hiába van kevés kilométer, hiába jó állapotú, ott mégiscsak egy 10 éves autóról beszélünk, ennyi. Hát tehát, hogyha egy éves autót, bocsáss meg, 12-13 millióért megvesznek, egy év használják, 12 millió forintért egy év múlva eladják, ez tök piaci ár, nem tudom, mi volt itt a gond.
1: Igazából én sem teljesen értem most a Benke Gábornak az érvelését, már csak azért sem, mert egyébként én úgy tudom, de lehet, hogy ebben tévedek, hogy az önkormányzatoknál is a könyvelésben megvan az, hogy mondjuk egy ilyen típusú autót, vagy tehát ilyen nagy összegű eszközt, azt mennyi év alatt lehet egyébként a könyvelésben leírni. És én úgy tudom, hogy ennek kb. Ilyen 7 év a leírási ideje, ami azt jelenti, hogy nagyjából, ha megnézed az eredeti árat és az abból levont összeget, az olyan, mintha az egy év amortizációt ezt leírták volna, és akkor ennek alapján számították ki az autónak az értékét, bár én ehhez nem értek, de azt sem gondolom,
2: ennyi,
1: hogy
2: teljesen korrekt piaci ár. A kérdés az, hogy Benke Gábor akkor is ilyen vehemensen tiltakozott, amikor a volt közjegyzőnk ugye plusz 40 milliót kapott. Kérdezem, hogy a kőbe pozícióban volt, hogy utána került képbe?
1: Szerintem pozícióban volt.
2: Csak felvetve ezt a kérdést, ez 40 millió, ez meg 1 millió, ez piaci ár, az meg ugye plusz bónusz volt, ugye, amit sikerült vissza is perelni, ha jól tudom.
1: Sőt, vissza is fizettem.
2: De igen, de a kérdés az, hogy ő akkor is ilyen vehemensen tiltakozott, hogy ez nem jár, mert
1: nem
2: ez a mi
1: pénzünk. Nem emlékszek rá.
2: Költői kérdés volt, én
1: sem. Költői kérdés volt? Igen. Hát akkor most az emlékeim.
2: Egy kis gonoszság volt ebbe a kérdésbe. Menjünk tovább, mi van még?
1: Tour de Hongrie. Jövő héten, 14-én Pakson Tour de Hongrie, országúti kerékpárverseny, méghozzá befutó érkezik ide hozzánk Paksra. És hát ennek kapcsán azért azt elmondanám a lakosságnak, hogy lesznek lezárások, többek között a nem baj, ez közszolgálati jelleggel.
2: Igen,
1: Józsi
2: igen.
1: Most megvonta a vállát, de hogy igen, közszolgálati jelleggel, hogy a Kishegyi út és az új templom út az végig le lesz zárva, és gyakorlatilag az egész nap folyamán nem lehet ott autóval közlekedni, tehát mindenki, aki ott lakik, arra lakik, az úgy számoljon, hogy onnan nem megy ki autóval reggel.
2: Tehát a lakodalmat ne rendezzél abba az utcába.
1: Igen.
2: Házi lakodalmat.
1: Igen, és ne akarjál sehova se menni, szerintem a mentőn meg a tűzoltón kívül semmi más nem fog tudni ott bemenni, úgyhogy erre legyetek figyelem, és erre tekintettel lesz egyébként még a Paks busz menetrendjében változás, és a megállók máshol lesznek. Na de ezzel kapcsolatban akartál valamit mondani, Józsi,
2: annyit,
1: a Tour de Hongrie-ban?
2: Annyit, hogy van-e valamilyen, ugye szoktuk nézni a Tour de France, vagy a Giro Italia, tehát ezeket a közvetítéseket, ugye helikopterről mindenhonnan, és nagyon jó kis élőképeket tudtak összerakni. Volt olyan, hogy ment az úton a verseny, és benne a mezőn, meg az emberek, meg traktorok egy biciklit raktak össze, kész, és élőkép volt, hogy mentek körben, meg minden, és nagyon-nagyon jó. Tehát ilyen kis színesítéseket, látványosságokat visznek bele. Lehet, hogy érdemes lenne a paksiaknak is, ha még nincs ilyen kezdeményezés, valami élőképet összerakni, vagy beöltözni, mit tudom én, atommagnak, csak mondtam valamit, nyilván nem atommagnak, de valami kreatívabbat kitalálni.
1: De jó ötlet, nekem ez
2: ezeket közvetítik, tehát azon kívül, hogy izgulsz, hogy most ki van elő, meg ki van hátul, meg milyen trikóban van, azon kívül azt is szoktuk nézni a tájat, illetve azt, hogy mi van mellette, milyen kísérő események, és minden városban van valami, és a befutónál illene valamit összerakni,
1: erre kezdeményezés az önkormányzatnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért lesz olyan
2: iskolák, óvodák, iskola, akár az erőmű civil dolgozói, civil szervezet.
1: Igen. Igen, biztos, hogy lesz, mert ezt ki is küldték, kérték a jelentkezéseket, és hát én magam is például felvetettem a városi vegyeskarnál, hogy esetleg egy flashmobot csináljunk-e.
2: Például.
1: De hát nem volt sajnos tehát időben nem volt jó a kórustagoknak, úgyhogy ezért most mi például ebből kimaradunk, de szerintem
2: látom,
1: lesz
2: olyan. Látom, hogy kilépsz a szurkolók közül, bicycle, egy kis bajusszal, tudod. Testhez álló ruhába.
1: Na.
2: És egyből egy Queen szám.
1: Igen, adná magát. Na jól van, figyelj Józsi, lejárt az időnk.
2: Igen, és még egy hírt hadoztak meg a kedves hallgatók.
1: De meg igen, a jó
2: hírt. David, aranyos, cuki, hogy te szabaddal éljek, ugye David Edenborgó 100 éves lett, Sir David Edenborgó. Ugye mindenki látta legalább egy filmét, tudjuk a munkásságát, tiszteljük, szeretjük, és bárcsak minden harmadik ember Sir David Edenborgó lenne, nem itt tartana a világ. És képzeld el, hogy jött a mém, mert a Lego-ra az van fölírva, hogy 4-től 99 évig javasolja a Lego az ő találmányait. És erre a Lego lereagálta ezt a mémet, és azonnal csinált egy olyan Legót, hogy oroszlán tudsz belőle összerakni, ami David Edenborgóhoz köthető, és az van ráírva, hogy 4-től 100 plusz. Tehát
1: de
2: átjavították
1: jó,
2: a 99 évet, kimondottan David Edenborgó részére. Én úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon szép kis gesztus volt, és látod, hogy ekkora világcég, mert azért a Lego az nem egyik napról a másikra tervez, két nap alatt le tudta ezt így reagálni, tehát a tervezők, a kreatív csapat, stb. Azonnal, ahogy az interneten a mém ment, hogy szegény David Edenborgó nem legózhat, azonnal kidobták, hogy de, van olyan Lego, és egyből egy oroszlánt összeraktak. Szerinted mennyit érhet egy ilyen? Ebből kiadnak szerintem százat, vagy akár ezret.
1: Fogalmam sincs, biztos sokat, de...
2: Nagy üzlet különben. Igen. Sokan csinálják, hogy a limitált szériát megvásárolják, elrakják, hermetikusan le, és annak megy föl az értéke. Mm-hmm. Na, ez mennyit fog érni? Nekem nagyon sokat...
1: Ebbe kell fektetni, nem állampapírba, mi?
2: Ennyi. Hú, hallod, az állampapír most háromszor annyi van, mint a választások előtt. Mindenki állampapír.
1: Nekem van egy barátnőm, ő azt mondta, ő 5 éve bevásárolt WC-papírból, és többet ér a WC-papír, többet hozott a pénze.
2: Az lehet. Igen, mert azóta fölment 15-szörösére az ára.
1: Igen.
2: Hát, ez egészen más papírról van szó, de hát mindegy.
1: Jó van, viszont itt van vége a szabadpénteknek. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, méghozzá nem mással, mint...
2: Vejsz Józseffel.
1: És Harmad Gabival, ez volt a szabadpéntek. Menjetek az Asénak szurkolni Szolnokra ma este 6-kor, ha még odaértek, és jövő héten pedig tartsatok ismét.
2: Hétvégén foci meccs, nagyon
1: velünk.
2: Fontos foci meccs.
1: Igen, tényleg az is lesz.
2: A
1: na
2: PFC-nek.
1: Jó, akkor a PFC-nek is.
0: Ez volt a szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: sem.
1: Ha betérsz a Faunadísz állatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Faunadísz állatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Reklámot hallottatok. Társadalmi célú reklám.
5: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összefort a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
6: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium csütörtökön az MTI-vel. Hozzátették, a törvény arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágnak megfelelő terméssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Már bejegyzett menhelyet is működtet a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány Hegyespusztán, a Paksi Ebrendészeti Telep mellett. A létesítmény a közelmúltban megkapta azt az engedélyt, amely ezt lehetővé teszi, adta hírül a Telepaks. Az új engedély a napokban érkezett meg a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet elnöke elmondta, hosszas procedúra, hiánypótlások és újraküldések után kapták meg a határozatot, mindez körülbelül 6 hetet ölelt fel. Dr. Ulbertné, dr. Merész Laura kiemelte, örömmel fogadták a határozatot, mely annyi változást jelent a munkájukban, hogy mostantól több állatot tudnak fogadni Paksról és a város környékéről, valamint hosszabb távon tudnak elhelyezni gazdátlan állatokat. A hatóságok által kiadott hivatalos bejegyzést megelőzően macskaházat alakítottak ki a telephelyen. A beruházást jogszabályi kötelezettség mentén végezték el, mely szerint a különböző fajokat szükség esetén el kell tudni különíteni annak érdekében, hogy ne okozzanak egymásnak stresszt vagy sérülést. Ezt a funkciót tölti be a macskaház is. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnöke elmondta, a macskaház hőszigetelt épület, megtalálhatók benne kaparófák és kényelmes fekhelyek is, azaz minden adott ahhoz, hogy akár 40 macska kényelmesen, komfortosan élhesse a mindennapokat. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Györkönyben, tájékoztatott közösségi

0: oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Györkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Györkönyi egység pár percen belül megérkezett a Hegy utcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutniuk, majd a szintén helyszínre érkező paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
2: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosoktól annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni, és hát ugye amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
3: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
2: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton, Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk.

0: azt jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton

0: Összeköt.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
8: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Paksefem. Összeköt.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidér sztáncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.

0: Rendelkezz adód 1%-áról a bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító bohóc doktorainak megbízásából, hogy még több gyermek gyógyulása kezdődhessen egy mosollyal.
1: Társadalmi célú reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra, írja az MTI. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Péntek 0 órától két napos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni, írja az MTI. A tárca szerint a nevezett időszakban az orosz hadsereg összes csapatcsoportosítása teljesen beszünteti a harci cselekményeket a különleges hadművelet övezetében. Ezzel egyidejűleg megszűnnek az orosz rakétaerők és tüzérség, a nagyható távolságú, tengeri és légiindítású nagypontosságú fegyverek, valamint csapásmérő drónok támadásai az ukrán fegyveres erők állomás helyei, valamint az Ukrajna belsejében található hadiipari és katonai célokra használt infrastruktúra objektumok ellen. A minisztérium felszólította az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Az orosz fél idén második alkalommal hirdett ki tűzszünetet, először az ortodox húsvét alkalmából tette ezt. A Gemenc ZRT 1 millió 700 ezer facsemetét ültetett, továbbá 41 tonna kocsányos, kocsánytalan és csertölgy makkot vetett az őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során, közölte a Gemenc ZRT az MTI-vel. Az erdők megújításával őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdők jönnek létre. A tájra jellemző egyedek a Gemenc ZRT gémmegőrzés szolgáló csemetekertjéből származnak. A közlemény szerint az idegen honos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokká csak nem 30 éve kezdődött, a legutóbbi ültetési idény 110 hektárt érintett. Nőtt az ártéri ligeterdők és az erdősztyep területe, 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő. Hozzátették, az új erdők létrehozását és az idős állományok megújítását szolgáló erősítések során a szakemberek törekednek a fenntarthatóságra. A legnagyobb kihívás jelenleg a Duna melletti területeken az elöntések elmaradása, a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadékhiány. Hangsúlyozták, a vízjárás nem csak a gemenci erdők, de a lágyszárúak és a gazdag állatvilág megmaradását is befolyásolja. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Györkönyben, tájékoztatott közösségi oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Györkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Györkönyi egység pár percen belül megérkezett a hegyutcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutniuk, majd a szintén helyszínre érkező paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: slágereivel. Dogsefem. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Paks FM slágereihez.
3: Paks FM.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter.

0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. 5 pontban foglalta össze a közeljövőre vonatkozó terveit Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök, aki a Kurír című napilapban megjelent írásában átfogó reformokat sürgetett, írja az MTI. Az államfő szerint Szerbiának az elkövetkező időszakban átfogó strukturális reformokra, nagyobb munkafegyelemre és az állami apparátus jelentős karcsúsítására van szüksége ahhoz, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić hangsúlyozta, a 2014 és 26 közötti időszak eredményei jelentősek voltak, mivel a munkanélküliségi ráta 26%-ról 8%-ra csökkent, miközben az ország bruttó hazai terméke 32 milliárd euróról közel 100 milliárd euróra nőtt. Véleménye szerint Szerbia gazdasága a koronavírus járvány és a nemzetközi konfliktusok idején is ellenállónak bizonyult, ugyanakkor a globális politikai és gazdasági átrendeződés új kihívásokat teremtett. Írásában a szerb elnök 5 kiemelt reformterületet nevezett meg. Ezek között szerepel a kormányzati apparátus és az állami ügynökségek számának csökkentése, a termelékenység növelése, az oktatási rendszer átalakítása, az energetikai fejlesztések, beleértve a nukleáris energia alkalmazását, valamint a mesterséges intelligencia és a robotika fejlesztésének felgyorsítása. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
2: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavilon munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenki van azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
1: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
2: Azért volt most ez rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatok szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye a képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé. És a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra. Úgyhogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
1: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunakom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi Heti Körkép című magazinunkban számolunk be. Két szekszárdi tűzesethez riasztották az elmúlt napokban a tűzoltókat, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Mintegy 80 négyzetméteren nádas égett Szekszárd József pusztán kedden délután. A tűz átterjedt egy lakóház épített melléképületére. A szekszárdi hivatásos tűzoltók 2 gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak a helyszínre. A tüzet 3 vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal oltották el. Személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárásban vizsgálja a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. Felhalmozott szemét égett közel 100 négyzetméteren Szekszárdon a Búzavirág utcában. A szekszárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották el a tüzet, személyi sérülés nem történt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikáció.

Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Ugye nem felejtettétek el, hogy szombat délután 3 és 6 között Top 50? A lista már a nyakunkon, az előkészületek javában zajlanak, és jöhet egy kulisszatitok, többek között Hypaton Out of My Head című dala. Itt lesz nálunk. Ismeritek Sony Fodera dalát? Ha még nem, akkor a Think About Us jó szívvel ajánlom. Ez pedig még csak egy kis kóstoló volt az étlapról. Szombat délután 3-kor jön a teljes lista.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól

Ére kellő, most látom, csak átlóksz a falon, amin állok, látlak az ablakaimmal. Ugyanúgy a hátad látom, ahol eddig voltál, ott vagyok itthon, a házad szebb. Az enyémet akarod, a szószaporítót? Műlök pont ezt az anyaszomorítót? Minek az neked, mikor kisállsz lassan a fellegeidből? Hiába várom, hogy nyissad a kaput, azon állunk mi. Az ablakainkból a fénynek vége, kész az alagút, most hívunk. Gyere le a fellegeidből! Gyere

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
1: A paksi régióban a Bohóc doktorok neve összeforrt a csoki gyűjtéssel. Földi Boti és a Paks FM összefogásával évek óta együtt varázsolunk mosolyt a kórházban lévő gyermekek arcára. De most te is segíthetsz egyetlen döntéssel. Rendelkezz adód 1%-áról a Bohóc doktorok számára, mert minden felajánlás egy gyógyuló mosoly és egy lépés gyermekeink jövője felé. Részletek a karitáció.hu weboldalon. Készült a Karitáció Alapítvány gyógyító Bohóc doktorainak megbízásából, hogy még

0: közösen az MTI-vel. Hozzátették, a törvény arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágnak megfelelő terméssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Már bejegyzett menhelyet is működtet a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány Hegyes Pusztán, a Paksi Ebrendészeti Telep mellett. A létesítmény a közelmúltban megkapta azt az engedélyt, amely ezt lehetővé teszi, adta hírül a Telepaks. Az új engedély a napokban érkezett meg a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet elnöke elmondta, hosszas procedúra, hiánypótlások és újraküldések után kapták meg a határozatot, mindez körülbelül 6 hetet ölelt fel. Dr. Ulbertné, Dr. Merész Laura kiemelte, örömmel fogadták a határozatot, mely annyi változást jelent a munkájukban, hogy mostantól több állatot tudnak fogadni Paksról és a város környékéről, valamint hosszabb távon tudnak elhelyezni gazdátlan állatokat. A hatóságok által kiadott hivatalos bejegyzést megelőzően macskaházat alakítottak ki a telephelyen. A beruházást jogszabályi kötelezettség mentén végezték el, mely szerint a különböző fajokat szükség esetén el kell tudni különíteni annak érdekében, hogy ne okozzanak egymásnak stresszt vagy sérülést. Ezt a funkciót tölti be a macskaház is. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnöke elmondta, a macskaház hőszigetelt épület, megtalálhatók benne kaparófák és kényelmes fekhelyek is, azaz minden adott ahhoz, hogy akár 40 macska kényelmesen, komfortosan élhesse a mindennapokat.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárda 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
2: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, talán mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni, és hát ugye amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
3: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
2: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hajammal.
1: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
2: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
1: Csak az újdonságokhoz.
2: Mi a slágereket szeretjük.
1: Érkezhet bárhonnan.
2: Bármelyik évből.
1: Paks FM.
2: Összeköt.

0: tévéfalakat a színházakban. Ezekkel mind foglalkozunk, valamint azzal, hogy immár biztosan bebizonyosodott, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: Star Portrait-val. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra, írja az MTI. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta csütörtökön a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
2: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavil munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenkiben azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
1: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
2: Azért volt most ez a rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatuk szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé. És a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra. Úgyhogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
1: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunacom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi Heti Körkép című magazinunkban számolunk be. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Györkönyben, tájékoztatott közösségi oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Györkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Györkönyi egység pár percen belül megérkezett a hegyutcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutniuk, majd a szintén helyszínre érkező paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm.
3: Összekött.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Weisz Viktor, előadó művész, humorista.
3: Nekem nagyon kevés elég ahhoz, hogy én nagyon magányosnak érezzem magam, ugyanis én nagyon társas lény vagyok.
2: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
4: Soha életedben nem voltál még magányos?
5: Nem.
6: Gyerekkoromban nekem volt egy ilyen ideám, akkor még nem tudtam hová tenni. De szeretnék remete lenni, és egy erdőben egyedül élni.
2: Buch Tibor, színművész.
6: És most 50 évesen azt mondom, hogy fú, utálnék remete lenni, és utálnám a magányt.
3: Nekem azt külön tanulnom kellett, most is van például olyan, vagy most volt nemrég, az egyik fellépésem Kaposváron volt, szombaton este, a másik meg Kaposfőn vasárnap délután. Hát nincs értelme Kaposvárról Budapestre, és aztán újra Kaposfőre, ami egymástól több 8 kilométerre található, hazajönni. És akkor egyedül mentem, kibéreltem egy lakást, és ott aludtam. És a kaposvári régi színészbarátok, akikkel régen együtt dolgoztunk még a 2000-es években, ők nyilván felhívtam őket, hogy srácok, hát az van, hogy itt vagyok, tehát hogy gyertek már, mert nem beszéltünk, hosszú éve nem találkoztunk, és akkor jöttek, nyüzsögtünk, mentünk, de aztán ők hazamentek. És ott maradtam egy teljesen idegen lakásban, egyedül, tévébe, és aztán ott van az ember, és akkor jön a szorító érzés, hogy...
4: Szorító?
3: Aha. Szorító érzés. Napközben tök jól el voltam, meg minden szuper volt, meg élveztem, de amikor eljött az az időszak, hogy mondjuk, mit tudom én, 10 óra este.
4: Igen.
3: És sötét van, és csend van, és az időszak kicsit engem úgy nyomaszt.
4: De honnan ered ez? Azt te tudod?
3: Hát szerintem tudom, nekem 18-9 éves koromban volt egy fulladásos balesetem, ahol berohantak velem a kórházba, és ott ki kellett szedni ezt a valamit, és én utána hosszú évekig pánikbetegként. Sőt, a pánikbetegségt...
4: Aha. Neked?
3: Tüdőbe a légútba.
4: Tehát, hogy valamit ettél, vagy bevettél?
3: Ettem, akkor építőiparban voltam tanuló, és gyakorlaton voltam, és ettem ebédet, és ott megakadt, és akkor be...
4: Szabad és ez... belegondolni ebbe, vagy nem zavar most meg, hogyha...
3: Hát figyelj, kicsit majd nehezebben veszem a levegőt, de ennyi. Tehát, hogy ez nem múlik el.
4: Most csak zárójelbe teszem, hogy nekem az villant most be, hogy kislányodnak is egyszer megakadt valami, hogy milyen érdekes, hogy ez így megismétlődött pár évvel
3: ezelőtt. Az egy nagyon kemény dolog volt, igen.
4: Hát tudom, arról te beszéltél.
3: És az van ebben a pánik dologban, hogy az ember, ha egyszer átéli ezt a pánikbetegséget, és nekem nagyon súlyos volt. Tehát én most... nem akarom részletezni, de alul-fölül egyszerre jött belőlem minden hosszú-hosszú hónapokon keresztül, minden éjszaka.
4: Utána,
3: igen. És aztán kaptam rá gyógyszert, amitől meg zombi lettem, és azt nekem kellett úgy dönteni, hogy akkor nem gyógyszer, hanem én. És nagyon-nagyon sok esetben sokszor előjött ez a dolog, és mikor sokadszorra nem haltam meg, mert ez ilyen halálfélelem sztori, akkor az ember előbb-utóbb az agy elkezd ebben gondolkozni. Megszüntetni nem lehet, meg lehet tanulni, uralkodni rajta és kezelni.
4: Azt teszed te is, uralkodsz.
3: És ezt teszem én is, és ezáltal működik.
4: De akkor tulajdonképpen ennyi a magyarázata annak valószínűleg, hogy volt ez az eset, amit elmondtál.
3: Igen.
4: És hát így már érthető, hogy akkor nem akarsz egyedül ott lenni egy lakásban.
3: Valószínű, hogy ez tudat alatt ennek az eseménynek, és aztán később a kislányom a fulladásos sztoria, ami aztán egy durvább dolog volt, mint az enyém, mert engem tulajdonképpen bevittek kocsival, beinekcióztak, hogy ellazuljak, és kiszedték, és ennyi, de nekem nem volt ájulás, meg nem volt semmilyen. Ugye a Maja, ők konkrétan...
4: És neki te vetted ki.
3: Én.
4: Tudom.
3: Én, igen. Meg hát ott be is kellett fújni, meg szóval, hogy ott azért az egy kemény időszak volt.
4: Lehet, hogy most már a dolog fölött, én el tudom képzelni, hogy fölötte vagy, és most már ezen uralkodsz, és most már mindenhol ez a dolog kiélte magát, és most már itt vagy, tudsz uralkodni rajta.
3: Érdekes, mert most amikor erről szoktam beszélni, erről a fulladásos dologról, akkor mindig szokott ilyen mély légzés, meg ilyen mélyen nyelés, meg most egész jól vagyok.
4: Ahogy hát, mondtam.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: FM.
1: Box FM.
2: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
3: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
4: Ha elkezdjük boncolgatni azt, hogy mi a magány és mi az egyedüllét, mennyire nem összemosható ez a kettő.
5: Nem bizony.
4: Mert magányos soha életemben nem voltam, és szerencsésnek tartom magam, hogy nem magányosodtam el. Uh-huh. Tudod, most, hogy így beszélünk, azon gondolkodtam, hogy amikor az ember elveszíti a szüleit, akkor éreztem nem elmagányosodást, ez nem is tudom, létezik ilyen szó, elárvultságot éreztem. Tehát azt a fajta érzést, amit tudtam, hogy már marad. Tehát, hogy ez már nekem marad. Tehát én már sose fogom tudni azt mondani az apukámnak, hogy apukám, és az anyukámnak se, hogy anyucika. Tehát nem tudom. És ettől volt egy olyan, hogy akkor itt bent mélyen, ettől az elárvultságtól éreztem magányt itt bent, de csak a szüleim miatt. Tehát azt a fajta magányt, ahogyan megöregszenek emberek, család nélkül, gyerek nélkül, hozzátartozók nélkül, azt a fajta magányt, barátok nélkül, rokonok nélkül, azt a fajta magányt, azt soha az életemben nem vágynám.
5: Hát most az jut eszembe, hogy tulajdonképpen bárkivel megeshetne elvileg, hogy belekeveredik egy ilyen helyzetbe, de például, ha te keverednél egy ilyen helyzetbe, kimennél a házból, és sétálgatnál, és előbb-utóbb valakivel összetalálkozol, én is így vagyok, azt hiszem, és akkor beszélgetnél szerintem te is idegenekkel is, hogy ne legyél egyedül, és akkor már így az ember így már oldódik, és már nincs egyedül.
4: Igen.
2: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
1: Fogsz-e nem? Összeköt. Nekem

0: Kiss FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Buch Tibor, színművész.
3: Annál rosszabbat nem tudok elképzelni, mondjuk egy férfi életébe. Leéltél viszonylag már egy nagyobb életet, egy hosszabb életet. Van egy családod, gyermekeid, és egyszer csak egyedül leszel karácsonykor.
2: Ez hogy történik meg egyébként, hogy ne kérdezzek ilyet? Mert ez tulajdonképpen elvileg bárkivel megtörténhet. Lelki gondozótól hallottam már olyan hozzáállást, hogy aki azt hiszi a házasságáról, hogy ott soha semmi baj nem lehet, az veszélyeztetett. Mert mindenhol lehet, csak tudnunk kell kezelni, meg megoldani a nehézségeket. De hogy történik meg az, hogy tényleg azt mondod, megy minden szépen, család, férfi ember, gyerekek, házasság, feleség, és akkor egyszer csak minden hirtelen úgy kavarodik össze-vissza, hogy karácsonykor ott találod magad egyedül.
3: Ugye beszéltünk egy műsor részletben a pozitív gondolkozásról, vagy hogy...
2: Igen.
3: És akkor én mondtam, hogy azért az nem úgy van, hogy az embert nem érik negatív dolgok, vagy nem érik nehézségek. Csak azon nem mindegy, hogy az ember ebből hogyan gondolkozik tovább. Mindenki, főleg most így a 21. század ezer részén ez most nagyon, nagyon úgy működik, hogy mindenkinek borzasztó erős az egója. Főleg, hogyha valakinek olyan munkája van, amiben ez, nem találom a jó szót, fontos, és ezt ne értse senki rosszul.
2: Szereplő feladat?
3: Mondjuk egy szereplő, mondjuk egy művész, mondjuk egy csoportvezető, vagy egy vállalatnak a vezetője, tehát hogy ahol muszáj, hogy a te egyéniséged valamilyen módon érvényesüljön. Az egy borzasztó nehéz feladat megtalálni a saját családodban az egótlanságot. Természetesen amióta a nők egyenjogúságot szerettek volna, a nők is ugyanolyan egóval rendelkeznek, és már pedig én keresek pénzt, és akkor ez így legyen. A több ezer éves kommunikációs modellek kicsit elborulnak. Én azt látom a sok válás mögött, hogy olyan szinten fent van az embereknek az egója mindenkié, hogy borzasztóan nehezen alkalmazkodik, vagy esetleg megy alá másoknak. Hála Istennek, borzasztó nagy szerencsém van, és ezért hálás vagyok a gyermekeimnek is, meg a volt feleségemnek is, hogy azóta is megmaradt egy nagyon jó kis kapcsolat, egy nagyon szoros kötelék. Egymástól 50 méterre lakunk, tehát hogy még a távolságban sincsen probléma, de mégis ezzel a fajta távolsággal tudjuk működtetni a kettőnk közt lévő kapcsolatot. Tehát azt a szoros egységet, amit egy család jelent, azt a alkalmazkodási viszonyt, azt már nem tudtuk működtetni. Azt a szoros egységet, amit egy család jelent, azt már nem tudtuk működtetni.
2: Akartad a végsőkig valahogy az egódat közben letenni és rendezni?
3: Akartam volna esetleg külső segítség kérésével is helyrehozni ezt a dolgot. De addigra már olyan nagyon elindultunk két irányba, hogy akkora már nem volt alkalmas a helyzet erre.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Ez a Paks FM.
4: Paks FM.
0: Paks

0: Van. Folytatódik a beszélgetés.
1: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
2: Úgy alakult az életem, hogy éltem a szüleimmel, és egészen fiatal koromban már jöttek a párkapcsolatok. És gyakorlatilag egyik párkapcsolat jött a másik után. Tehát nem nagyon voltak szünetek a kapcsolataim között, hát minimálisak, amíg az ember esetleg egy új lendületet vesz, és belefog egy új szerelembe, új kapcsolatba, új házasságba. Jöttek a kapcsolatok, utána rögtön jöttek a gyerekek. Tehát nekem a fancsikám nagyon fiatalon, 22-23 éves voltam hirtelen, azt se tudom hány, de nagyon-nagyon fiatalon jött a kislányom. Onnan már nem vagy magányos. Hogy?
3: Hát nem.
2: Tehát soha.
3: Ott is lehet egyfajta magány, hogy mondjuk az anyuka, aki otthon van mindig a pici gyerekkel, egy éves a gyerek, elfárad az anyuka, elszigetelődik a világtól, mert alig tud találkozni valakivel, mert mindig csak otthon van, baba sír, a baba eteti, alszik, és akkor elmagányosodik az anyuka, hogy már nem találkozott hetek, hónapok óta senkivel, ki se tud mozdulni, de ilyen se volt akkor?
2: Nem vagyok ilyen típus. Tehát annyira túlpörgött az életem már fiatal koromban is. Én emlékszem, hogy pont egy elég intenzív szakmai időszaka volt az életemnek, amikor a Fancsi megszületett. És emlékszem, hogy megetettem az öltözőben, valakinek betettem a kezébe, és mentem fel a színpadra. Tehát ehhez szocializálódott az én gyönyörű lányom, aki egy csodálatos gyerekorvos, és az unokáim tökéletes és fantasztikus édesanyja. Aztán később az Olivér, ugyanígy.
3: Hát mindig egyfajta nyüzsgés, és lehet, hogy már te, amikor gyermek voltál, akkor is mindig egy nyüzsgésben voltál, és akkor se voltál soha egyedül.
2: Gondold el, szívem, 36 filmben játszottam. Az egész gyerekkorom tulajdonképpen játék volt. Három és fél éves koromtól 17 éves koromig, amíg a Zeneakadémián vendéghallgató nem lehettem, egészen addig játszottam.
3: Nem hagytak egyedül lenni, lehet, hogy soha.
2: Nem. Viszont talán pont ezért hihetetlenül nagy becsben tartom azt az időt, amit magammal tölthetek egyedül.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: a Paks FM.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Buch Tibor, színművész.
3: Volt egy énektanárom, amikor én elkezdtem ezt a klasszikus éneket, vagy a belkántót tanulni, azt mondta Margit néni, hogy Tiborkám, ne felejts el, ezen a pályán borzasztóan magányos lesz. És akkor én egy kicsit megijedtem, meglepődtem, nem értettem, hogy ezt, ott vagyunk a színházban, 50-en, 60-an, 100-an, hát miért lennék én magányos, gondoltam én. Most már értem, hogy a mi munkánkat, a mi életünket nagyon-nagyon-nagyon végig kíséri a magány. Nagyon sokat próbálok kifelé nyitni, úgynevezett civil emberek felé. Vágyam lenne civil emberekkel, civil módon kommunikálni. És nagyon sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy mondjuk valaki ismer, vagy felismer, vagy nem tudom, és nem fogad el semmiféle közeledést, mert én neki nem tudom, mi vagyok. Igen. És ettől a magány, ugye a magányról, ha beszélgetünk, még erősebb érzésként birizgál.
2: De ez nem egy rossz fajta magány, hanem tulajdonképpen egy másik csoportba kerül magány. Át az ember.
3: Rossz fajta. Minden magány rossz.
2: De ti vagytok, vagy a szereplő ember egyfajta csokor, embercsokor.
3: De mi szereplők egymás között sem tudunk annyira szoros barátságot.
2: Hát dehogy.
3: Vannak erre, az én tapasztalatom az, hogy addig tart egy barátság a mi szakmánkban.
2: Amíg van közös munka.
3: Amíg van közös munka, így van.
2: Hát igen.
3: Volt már az életemben két színház is, az egyik az Operett Színház, a másik pedig a Székesfehérvári Vörösmarty Színház, ahol egy hosszabb időt töltöttem el. Az egyikben 7 évet, a másikban meg 13-at. És nagyon-nagyon jó barátaim voltak. És mihelyt megszűnt a kapcsolat, ez így szépen így kifutott. Mind a két helyen. Persze biztos vannak erre, most ha ezt hallgatja egy színész kollégám, akkor de micsoda őrültség, ez micsoda ostobaság, nekem mennyire jó barátaim vannak.
2: Vagy másnap felhív, hogy hát Tibikém, hát itt vagyunk,
3: de jó lenne, a műsorban, igen, hívjatok bátran.
2: Jaj, édes öregem, hát ugorj már át valamikor, mit kell itt szomorkodni, nincsenek barátságok? Mikor jössz át? Na, igen.
3: Igen, tehát nagyon-nagyon egyedül maradunk helyzetekben. Amikor középiskolás voltam, akkor volt egy nagyon szoros, nagyon szűk mag. Hárman alapítottunk egy bandát, amihez aztán csatlakoztak többen, és hát egy szétrobbanthatatlan barátság indult el, és aztán elkezdtem ezt a furcsa pályát, és jöttek a telefonok, na és akkor meg ide és ide megyünk, és akkor majd gyere, és így, bocsánat, de nekem akkor előadásom van, nem tudok menni. Nem baj, majd akkor a... És az ötödik ilyen telefon után egyszer csak már nem jött a telefon, és nem hívtak. Mert hogy az ember kikopik ebből. Ez a fajta barátság, ez sajnos nem tudom, hogy fogalmazom, elszalad.
2: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
4: Annyi helyen játszottam a világban, ahova általában egyedül mentem. Tehát dolgozni, színházba játszani, fellépni, koncertezni, ezeket egyedül csináltam. Tehát én soha az életemben nem éreztem ettől rosszul magam, hogy egy városban van mondjuk 2-3 nap időd, és csak egy koncert. Az a Kánaán. Mert akkor van időd bejárni a terepet, tudok csodálkozni, gyönyörű utcákon, tereken sétálok, fotózom, nézem, beülök ide kávézni, beülök oda, itt eszem valamit, aztán sétálok.
2: Egyedül, és ilyenkor nem vágysz arra sem, hogy gyorsan felhívni valakit, vagy, hanem direkt jó, egyedül, gyönyörködsz, egyedül.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Rock FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Berkes Gabriella, musical színész, énekesnő.
3: Gyerekkoromban éltem meg fájdalmas kirekesztettséget, amikor egy tévécsatorna volt, vagy max. kettő, és minden héten adták a filmeket. Az utánam srácokat, Kemény Kalap és Krumpliort, ezeket vágyták a gyerekek, és ült a család, és nézte ezeket a filmeket. Tehát aki bent volt a dobozban, az népszerű volt, mert azt mindenki ismerte. Ja, te voltál a kislánya, és akkor én voltam a kislány. Uh-huh. Tehát mindenki ismert. És nem felületesen, hanem a villamoson, a buszon, a közértben, a zöldségesnél, a hentesnél, a mindenhol, az étteremben, a cukrászdában, mindenhol. És aztán, amikor így bandázás volt, és a lányok mentek ide-oda-amoda, akkor szinte olyan, mint a Grease című filmben, tudod, amikor megjön az új lány, aki szőke, és jaj, de helyes, és akkor jönnek a kis dulifulik, akik haragszanak rá azért, mert úgy néz ki, azért, mert sikeres, azért, mert jól tanul, azért, mert ilyen, olyan, amolyan.
2: És nem barátkoztak veled?
3: Kevés barátnőm volt.
2: Buch Tibor, színművész.
4: Most így visszaemlékszem egy 8. osztályos osztálykirándulásra, ami úgy nézett ki, hogy mentünk egy erdőbe, már nem tudom, hogy hol. Én mentem elől az ösvényen, mögöttem egy bő 50 méterre lemaradva a két kísérőtanár, és mögöttük bő 50 méterre lemaradva az egész osztály. Hogy akkor a 13 éves Buch Tibike hogy került ebbe a helyzetbe, arra nem emlékszem, arra nem tudok most válaszolni. Csak ez a kép, ez rengetegszer bevillan.
2: Hát aztán lehet, hogy azért, mert te voltál, aki annyira ismerted a terepet, és te voltál a csapatvezető, hogy előre mindenki, gyertek utánam, mutatom a legjobb mezőt. Aha. Igen, Tibi, gyere, megyünk utánad, mutasd. Nem így?
4: Nem.
3: Hogyha az a fajta energia elmúlik egy emberből, ami viszi, ami még ki tudja ugrasztani abból a rossz, konstansá vált rossz helyzetből, akkor jó lenne, hogyha mindenkinek a vállán ülne egy ilyen manó, vagy egy kis angyal, vagy egy valaki, aki így az életre trombitálná, és mondaná neki, hogy figyelj, most már szedd össze magad, mert lendület kell ahhoz, hogy mozgásba kerülj megint.
2: Ott ül az a manó, csak miközben vacakul van az ember, bedugja a fülét.
3: Nem hallom.
2: Nem, és akkor, de a manó ott van, vagy akkor a manó szeretetteljesen csendben ül, néz szeretettel, és akkor jól van, Szabó, és akkor megvárom, amíg most kiszenveded magad. Miután kiszenvedted magad, akkor most már mehetünk, és akkor az ember néha saját magát akadályozza még.
3: Hogyne.
2: És aztán...
3: Vannak emberek, akik beállnak a saját útjukba. Utonállók lesznek, és nem engedik magukat kimenni az alagútból.
2: Örülni, de hát lehet, hogy sokan ugyanezt csináljuk, hogy nem engedjük magunkat örülni.
3: Igen.
2: Nem? Vagy ha már az ember örülnek, kitalálunk valamit, hogy mind lehet esetleg szomorkodni.
3: Igen. Amikor beleülsz ebbe a fotelbe, a boldogtalanság fotelbe, akkor... Ebből lendülettel lehet csak kiszállni.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Paks FM. Összeköt.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. 5 pontban foglalta össze a közeljövőre vonatkozó terveit Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök, aki a Kurír című napilapban megjelent írásában átfogó reformokat sürgetett, írja az MTI. Az államfő szerint Szerbiának az elkövetkező időszakban átfogó strukturális reformokra, nagyobb munkafegyelemre és az állami apparátus jelentős karcsúsítására van szüksége ahhoz, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandr Vučić hangsúlyozta, a 2014 és 26 közötti időszak eredményei jelentősek voltak, mivel a munkanélküliségi ráta 26%-ról 8%-ra csökkent, miközben az ország bruttó hazai terméke 32 milliárd euróról közel 100 milliárd euróra nőtt. Véleménye szerint Szerbia gazdasága a koronavírus járvány és a nemzetközi konfliktusok idején is ellenállónak bizonyult, ugyanakkor a globális politikai és gazdasági átrendeződés új kihívásokat teremtett. Írásában a szerb elnök 5 kiemelt reformterületet nevezett meg. Ezek között szerepel a kormányzati apparátus és az állami ügynökségek számának csökkentése, a termelékenység növelése, az oktatási rendszer átalakítása, az energetikai fejlesztések, beleértve a nukleáris energia alkalmazását, valamint a mesterséges intelligencia és a robotika fejlesztésének felgyorsítása. Már bejegyzett menhelyet is működtet a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány Hegyes Pusztán, a Paksi Ebrendészeti Telep mellett. A létesítmény a közelmúltban megkapta azt az engedélyt, amely ezt lehetővé teszi, adta hírül a Tele Paks. Az új engedély a napokban érkezett meg a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítványhoz. A szervezet elnöke elmondta, hosszas procedúra, hiánypótlások és újraküldések után kapták meg a határozatot, mindez körülbelül 6 hetet ölelt fel. Dr. Ulbertné, Dr. Merész Laura kiemelte, örömmel fogadták a határozatot, mely annyi változást jelent a munkájukban, hogy mostantól több állatot tudnak fogadni Paksról és a város környékéről, valamint hosszabb távon tudnak elhelyezni gazdátlan állatokat. A hatóságok által kiadott hivatalos bejegyzést megelőzően macskaházat alakítottak ki a telephelyen. A beruházást jogszabályi kötelezettség mentén végezték el, mely szerint a különböző fajokat szükség esetén el kell tudni különíteni annak érdekében, hogy ne okozzanak egymásnak stresszt vagy sérülést. Ezt a funkciót tölti be a macskaház is. A Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnöke elmondta, a macskaház hőszigetelt épület, megtalálhatók benne kaparófák és kényelmes fekhelyek is, azaz minden adott ahhoz, hogy akár 40 macska kényelmesen, komfortosan élhesse a mindennapokat.
0: És most, sporthírek a Paksi FM-en.
1: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárda 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
2: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, talányi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni. És hát ugye, amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
3: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
2: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Soki koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is

0: házigazda Sokert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket.
2: Kényes porcelán,
3: milyen úton indulok, még nem tudom.
1: Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629411-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, idéglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium csütörtökön az MTI-vel. Hozzátették, a törvény arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágnak megfelelő terméssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, ismertette közleményében a minisztérium. Rendhagyó helyszínen a Csengei Dénes Kulturális Központban tartott rendkívüli ülést Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete csütörtökön. Az ülést követően Heringes Anita polgármester rádiónknak nyilatkozva beszámolt a Városházán zajló munkálatok aktualitásairól is.
3: A hivatal érintésvédelmi felújítása éppen folyik, nagy erőkkel dolgoznak a pavil munkatársai, ezért is nagyon hálásak vagyunk, mert ahogy mi tudjuk, nyilván laikusként nem tudom megmondani, hogy hogy állnak pontosan, de az ők azt mondják, hogy ütem szerint haladnak, amiért nagyon hálásak vagyunk, mert látjuk, hogy milyen hihetetlen nagy munka, amit ők most elvégeznek, és látszik a lokál patriotizmus, hogy mindenkiben azt szólalt meg, hogy ezt meg kell csinálni a közjó javára, úgyhogy innen is köszönöm szépen.
2: A testületi ülésen 4 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, ezek részleteiről is beszélt Heringes Anita.
3: Azért volt most ez a rendkívüli ülés, mert ugye dr. Sárosi József vezérigazgató úr benyújtotta elköszönési kérelmét hozzánk, és ennek feltételeit kellett a képviselőtestületnek vagy jóváhagyni, vagy megszavazni. Ugye a javadalmazási szabályzatok szerint egy havi juttatás jár ebben az esetben az elköszönésnek. Azt gondolom, hogy ez egy elfogadható összeg, és igen, ennél semmilyen jogi verzióban nem lehetett volna kevesebb összeggel egyébként elköszönni, mert ezt ugye képviselőtársaim felvetették, hogy ha és amennyiben nem közös megegyezés történik, hanem felmondás, akkor mi a helyzet, akkor is ez egy havi járt volna. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez így volt korrekt és elegáns, hogy a közös megegyezés kérvényezésére közös megegyezést nyújtottunk be a képviselőtestület elé, és a pályázatot is rögtön kiírtuk, hiszen új vezérigazgatót kell most keressünk a DC élére. Egy menedzser szemléletű vezérigazgatót keresünk most, és elég nyílt pályáztatási folyamatot indítottunk el, amelyre nagyon sok tudással vagy szakmai tapasztalattal rendelkező ember is tud jelentkezni, hiszen műszaki, jogi és gazdasági végzettséggel is lehet jelentkezni erre a pozícióra. Úgyhogy várjuk, hogy minél több jelentkező jöjjön, és mi tudjunk súlyozni abban, hogy ma a cégnek igazából mire is van szüksége.
2: Heringes Anita hozzátette, remélik, hogy júniusra már meg lesz a DC Dunacom új vezetője. A rendkívüli ülésen hozott további döntések részleteiről hétvégi Heti Körkép című magazinunkban számolunk be. Otthonában esett el és sérült meg egy idős férfi csütörtökön Györkönyben, tájékoztatott közösségi oldalán a település önkéntes tűzoltó egyesülete. A bejegyzés szerint a Györkönyi önkéntes tűzoltó egyesület május 7-én csütörtökön reggel kapott riasztást egy házi gondozótól, mert egy idős férfi elesett az otthonában és megsérült, az ajtót nem tudta kinyitni. Azt írták, a Györkönyi egység pár percen belül megérkezett a Hegy utcai lakásba, ahová rongálás nélkül egy kis ablakon keresztül sikerült bejutniuk, majd a szintén helyszínre érkező paksi egységgel közösen stabilizálták a sérültet és átadták a mentőknek. A sérült férfit a szekszárdi kórházba szállították, zárta bejegyzését a tűzoltó egyesület.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Mint arról már beszámoltunk, a Tarka SC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokság 2025-26-os szezonjában. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz és 2 évet írt alá. A válogatott kosárlabdázó ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A Tarka SC Szekszárd kosárlabdázója Dombai Réka számára nagy siker a válogatottsággal ezt megélni.
4: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretben. Nem ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akitől nagyon sok mindent lehet tanulni. A személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni. És hát ugye amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íra. Ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni.
5: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
4: Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötve.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan.
1: Bármelyik évből.
0: Paks FM.

lassan belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is nekem fogva fagyizások, helyetted inkább választom a magányt, hát százszor inkább, mint egy ilyen lányt. De tudod, ilyen az, amikor megunom, és ilyenkor az ajtót végleg becsukom, és látod, nincs is bennem fájdalom.